0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: kilométerért, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, egyre többen vásárolnak állampapírt. Hideg front érkezett esővel és viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelölt is szakértőnek, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a képviselők. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csak nem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1/10 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet.
3: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.
3: Süss fel nap! Süss fel nap!

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Szinte ma már ki sem kapcsoljuk a kamerát. Max az utolsó fél órában. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Vendégünk pedig Flanek Emese kolléganőnk. Szia, jó reggel!
4: Sziasztok!
2: Így befutottál. Erős a forgalom? Nagy a dugó?
4: Annyira nem egyébként. Legalábbis ahol én jöttem, ott
2: busszal jöttél?
4: Igen, de csak néhány megállót, úgyhogy annyira nem tudok erről nyilatkozni, de nem volt.
2: Jó, csak ugye írtál nekünk a csoportba, igen, hogy éppen hogy beesel, azt hittem azért, mert hogy valami óriási dugó van.
4: Nem, csak nem tudtam, melyik buszt érem el.
2: Ja.
4: Úgyhogy amiatt.
2: Hát pedig egyébként számomra, ha már itt tartunk, ez a busz, hogy nekem még mindig elképesztő, hogy már olyan világot élünk, hogy ti már ugye úgy buszoztok, hogy látjátok a te generációt, éppen, mert valószínűleg, ha én buszoznék, azt se tudnám, hogy mit kell nézni az applikációt, hogy ugye akkor mész csak ki a buszhoz, ha már látod az applikáción, hogy itt jár. Mi még órákat álltunk a busz megállom.
3: Kimaradt egy busz.
4: Hát, egyébként még így is meg tud téveszteni, hogy fél órát késett a buszom, és 20 perccel előbb kimentem. Percre késett. Nagyon ja, meg volt akadva délután.
3: Már ott álltál a busz megállóban.
4: Igen.
2: Na, de nem is ezért hívtunk, hogy a közlekedési szokásaidról beszélgessünk, hanem történt veled egy igen meglepő, már-már félelmetes sztori. Meséld el, kérlek. Ugye úgy írtuk ki a videó címét, hogy követett téged egy férfi. Hogy volt ez?
4: Igazából, ha már említettük a tömegközlekedést, egyébként pont egyik tömegközlekedési eszköz től mentem a másik.
2: Ja, azt hittem a héven ott így sétálgattatok ide-oda, és így követett vagy a vonaton.
4: Nem, ez kicsit ilyen héves üldözés lett volna, de nem ez történt. Igazából mentem haza egyik nap a munkából, és leszálltam a buszról, hogy átszálljak a hévre, és akkor volt egy ilyen néhány perces séta, amit meg kellett tennem, és a szemem sarkából láttam, hogy amikor keltem át az úton, akkor volt mellettem egy férfi, de hogy így nem tulajdonítottam neki különösebb figyelmet, mert egyrészt siettem haza, másrészt meg éppen dugtam be a fülhallgatómat, nem egy jó szokás.
2: Ez azért nem Channing Tatum ment melletted, mert ha ő ment volna, az biztos észreveszed, vagy valami jó pasi.
4: Nem, tényleg nem is figyeltem, meg igazából siettem, úgyhogy nem foglalkoztam vele, meg is előztem szépen, és sőt, még át is futottam egy részen. Úgyhogy igazából azért egy jelentős távolságot hoztam létre kettőnk között, így nem gondoltam volna, hogy egyszer csak követni fog engem, de igen, átkeltem az úton, és egyébként nekem nem egy olyan jó minőségű fülhallgatóm, tehát nem ilyen zajszűrős, mint ami mostanában szokott az embereknek lenni, úgyhogy persze azért hallom. És az volt, hogy már több perce mentem, amikor egyszer csak így ilyen nagyon halkan valaki mondja, hogy van-e egy percem.
2: Mondom, Jézusom, belesuttogta a füledbe hátulról egy férfi.
4: Hát körülbelül olyan volt, mintha suttogták volna, és így, én ilyenkor, amikor hallom, hogy valaki beszél mögöttem, mindig azt mondtam, hogy biztos nem hozzám szól.
2: De magába beszél.
4: Másodjára elmondta ugyanazt hangosabban, akkor éreztem, hogy ó, ez nekem szól, és akkor leállítottam a zenémet, megfordultam, mondom, bocsi, nem hallottalak, mondjad, és hát szembe találtam magam, egyébként egy jól szituált férfi volt, de hát így láttam, hogy egy minimum egy 10-es van köztünk az ő javára, úgyhogy éreztem, hogy
2: az nálad már nem opció.
4: Egyébként nem.
2: Mert egyébként a mi korunkban ez már durva. Annyira nem durva azért.
4: Nem csak amikor 22 évesen egy minimum 30 éves srác leszólít, akkor azért az egy nagyobb korkülönbség, tehát hogy azért ott nagyobb a szakadék szerintem.
3: Nyilván mondjuk 30-40-nél már annyira nem, tehát hogy ez szerintem
4: vagyis az más, mert nagyobb. Mert köztetek, meg köztem is van egy korkülönbség, de az más.
2: De mi nem követünk, igen, és nem akarunk
4: felszedni. És kérdezte, hogy sietek-e? Hát mondom, igen, megy a hévem, és úgy mondta, hogy az előbb együtt jöttünk át, és nekem már akkor ilyen furcsa volt, hogy tehát az hány perccel ezelőtt volt.
3: Kinézett magának.
4: Igen, és hogy ezen gondolkoztam, hogy én nem hallottam, hogy jön mögöttem ez a srác, mondom, az azért egy kicsit az ijesztő. És mondja, hogy, hát, hogy nagyon aranyos vagyok, és hogy van-e barátom, én pedig, hát mivel siettem, meg úgy igazából éreztem, hogy idősebb.
2: Mivel mondtam, siettem, hogy ezért van. Amúgy nincs, de most sietősben vagyok, úgyhogy most épp van.
4: Nem, hát rövidre akartam zárni ezt a beszélgetést, mert hát azért egy picit ijesztő volt, és hát mondtam, hogy van. Mondta, hogy jó, bocsi, akkor, hogy zavartalak, és elindult teljesen másik irányba. Tehát még csak nem is a hév felé jött volna velem, hanem csak azért ment abba az irányba. És igazából ez volt az ijesztő a szituációban, hogy most ez egy dolog, hogy mögöttem jön, mert ugyanabba az irányba megyünk, de hogy ezek szerint kinézett engem magának a zebrán, és utána legalább 5 percen keresztül követett, úgyhogy én azt nem vettem
3: addig
4: észre.
3: Addig gyűjtött a bátorságot, hogy most
4: anyukám
3: hogy szólítsam meg.
4: Anyukám ugyanezt mondta. konkrétan.
2: Én is ezt mondtam.
3: Ez lehetett mögötte.
2: Egyébként most figyeljetek, valljuk be, hogy azért nem az van, hogy a mai világban nagyon sokszor pont ezt hiányoljuk, hogy már mindenki csak interneten ismerkedik meg. Tényleg azért nagyon ritka az egyébként ilyen szitu, hogy valaki
3: jobb, hogy személyesen, igen,
2: szórakozó helyen, igen, az utcán. Valóban biztosan ijesztő lehetett, meg tényleg az a tudat, hogy úristen, nem vettem észre, hogy percek óta valakit lohol mögöttem. De valószínűleg bátorságot próbált szerezni, tehát hogy mit mondjon, lenni, hogy szólít. Tehát, hogy ezt a sztorit szerintem abszolút kétféleképpen is lehet értelmezni. Lehet, mondjuk nem én éltem át, de lehet nagyon ijesztő is, de közben meg lehet egy cuki, és pár tíz évvel ezelőtt szerintem ez egészen normális volt, hogy emberek így esetleg az abszolút, utcán így összebeszélnek, még nem volt bedugva a fülünk, meg nem tudom. Szóval, hogy valójában, ugye abból is lehet tudni, hogy valószínűleg egy normális ember volt, hogy azt mondtad neki, hogy van, és oké, azt mondta, hogy akkor bocs, is ment tovább. Tehát nem zaklatni akart.
4: Nem, egyáltalán nem. Amúgy nagyon normálisnak tűnt, és tényleg, hogyha egy 10 évvel fiatalabb lett volna, meg vagy csak rögtön leszólított volna.
2: És egy kicsit magasabb, és amúgy barna hajú, nem szőke, nem, akkor.
4: Nem, úgy értem, hogyha fiatalabb lett volna, meg rögtön akkor leszólít, amikor így látom, és ott van a látóterembe, akkor lehet, hogy máshogy alakult
2: volna. Tényleg ezen múlik. Ó, szegény, most a hajja lehet, hogy fogja a fejét.
3: Figyeljetek, ez akkor ez elég szubjektív.
4: Hát nem tud már visszamenni
3: az időben. Egy sztorim, amit nektek már azért így meséltem, ez most a hétvégén történt, bár nem tudom, hogy lehet, hogy itt csak még annyira visszakanyarodva, hogy itt az úriember tényleg, tehát hogy sokkal idősebbnek tűnt, mert az is lehet, hogy azért ez tudott csalóka. Sokkal,
4: nem, hát tényleg elég komoly arcszőrzete volt, tehát hogy nem olyan, mint az ilyen 20-as éve jelenjáról.
2: És már őszült, lehet, hogy 60 éves volt.
4: Nem volt szerintem maximum a 30-as évei elején járhatott, de igazából tényleg az volt az ijesztő, hogyha nem követett volna, akkor lehet, hogy én is máshogy reagálok, de inkább ez volt az ijesztő, hogy
2: de ha nem úgy fogod fel, hogy követett, hanem tényleg úgy, hogy bátorságot szerzett, felmérte, hogy mit mondjon. Én nem tudom, nekem ez cuki ez a sztori amúgy.
3: Ez egyébként aranyos,
2: a Betty meg
3: ez bók volt, nekem csak így ugye a korhoz visszatérve, hogy hát jó, hát nem titok, én 35 éves vagyok, és voltam koncerten a barátnőmmel pénteken Dunakeszin, mindegy. Des koncert volt, jól éreztük magunkat. És hát ott az volt igazándiból maga a történet, hogy már sétáltunk oda, eléggé sietősen egyébként a színpadhoz, és egy ilyen fiatal srácokból álló társaság, mit tudom én, 4-5-en lehettek, ültek ott a fűbe. És jó, hát sötét volt egyébként, de mi meg ott mentünk, ott nem hahotáztunk, de olyan vidáman sétáltunk a barátnőmmel, és akkor oda szólt az egyik, akiről én azonnal láttam, hogy körülbelül olyan 16-17 éves lehetett, tehát ott én is be tudtam lőni, hogy ő azért így elég fiatal, és akkor valamit, most tudom, hogy mondta, hogy szia kis cica, és így hát kitört belőlem a nevetés, mert hogy így valahogy egy ennyire fiatal sráctól nem számítottam arra, hogy hát most nem az, hogy fel akar szedni, de hogy így gondolom volt benne valami ilyen, vagy hát bókolni akart, és úgy kicsit nevettem, nem álltunk meg egyébként, én tovább mentem, csak talán visszaköszöntem neki, de valahol nyilván ez így jól esett ennyi idősen, hogy na, hát azt gondolta, hogy sokkal fiatalabb vagyok, gondolom, én nem nézett ennyinek, feltételezem.
2: Igen, ez abszolút egy kedves bók volt. Igen, meg hát az ember ilyenkor igen, úgy elmosolyog. Mondjuk én mondtam Bettinek, hogy kíváncsi lettem volna, hogyha így leülsz vele beszélgetni, hogy mutatok képet a két gyerekemről, hogy így akkor így mit mond.
3: Szerintem feláll és elszalad, vagy igen, nem tudom közli, hogy hát akkor szia.
2: Na hát akkor remese rólad, amúgy így megtudtuk, hogy neked például a körülbelül 10 évkor különbség az már nem az sok, az soknak tartod.
4: Igen, az nekem nagyon sok. Meg nem szeretem, hogyha követnek az utcán, de szerintem ezzel jó, nagyon sokan vagyunk így. Igen.
2: Nincs könnyű dolguk egyébként, azért azt is hozzáteszem a mai fiúknak sem, mert hogy most például ebből is igen, nyilván az szűrődik le. Á, jó, a követés az tényleg mondjuk egy kicsit érdekes ebben, de valószínűleg tényleg csak tetszettél neki, és szeretett volna veled esetleg így valahogy kontaktálni, vagy nem tudom, így beszélgetni egy kicsit. De akkor neked ez így nem annyira jött be.
4: Nem, meg tényleg azért amúgy valahol pozitív élmény is volt, mert ő még a normálisabbak között volt, akik leszoktak engem szólítani.
2: Mert... Ja, hogy neked ez ilyen gyakran. Ja, jó, hát.
4: Gyakran megtörténik, hogy leszólítanak, de hát nem abban a stílusban, ami szerintem normális lenne. Tehát ez a srác egyébként tényleg normális volt, és hogyha esetleg hallgatja ezt az adást, akkor ne haragudj, nem akartalak ilyen ijesztőnek bánítani.
2: De... egyébként így hallgatva téged, szerintem hány nő hallgat most minket, hogy bárcsak engem is így leszólítanának.
3: Ja,
2: Egy normális kinézet.
4: Szerintem ez ilyen generációs különbség, mert például a húgomnak ezt elmeséltem, ezt a sztorit, aki 18 éves egyébként, és ő teljesen kiborult, hogy úristen, hogy milyenek ezek a férfiak.
2: Tehát, tényleg? Én meg úgy nézem, hogy de jó, van ilyen még a mai világban.
4: Igazából tényleg manapság sokkal nehezebb fiúként lányokat leszólítani, mert pont ez az, hogy mi lányok szerintem megijedünk, mert úristen, mit akar, úristen, mi van, hogyha zaklatni fog, vagy követni fog, vagy nem hagy békén. Tehát, hogy mi
3: hát
4: szerintem...
3: Hát ez a jobb félni, mint megijedni azért.
4: Igen, igen, meg amikor tényleg így gyakran odaszólnak neked, akkor most hogy szűrt ki, hogy ki az, aki normális, és ki az, akinek rossz szándékai vannak.
2: Jó, de egyébként így zárásként az önbizalmadnak jót tett, mert azért nőként valljuk már be, hogy azért az csak jó. Jó, mondjuk, ha egy félbolond szólít le, akkor az nem annyira a doba alatba, de hogyha egy ilyen helyzet van, akkor azért csak azt érzi az ember, hogy na, meg Betty, te is, hogy na, ja, hát azért még, voltam, még így két gyerek után is még, tehát hogy azért az úgy nekünk jól esik, nem?
4: Nekem ilyen vegyes érzéseim szoktak lenni ezzel kapcsolatban, tehát hogy így egyrészt egy visszaigazolás, másrészt viszont, és jó, főleg, hogyha nem annyira kulturáltan szólítanak le, akkor viszont nagyon kellemetlen, tehát akkor nem tudom azt érezni, hogy kaptam egy visszajelzést arról, hogy csinos vagyok, vagy ilyesmi, hanem tényleg ez miért ilyen stílusban kell. Ennél a srácnál igazából így valahol jól esett, hogy ennyire normális ember szólított le, de igen, azért nehéz volt így a kis félelmeimet így félretenni, úgyhogy nálam ez kicsit ilyen kettős.
2: Jó, én néha keresem magamon a cetlit egyébként, hogy hova van hozzám, vagy rám kiragasztva, hogy hülyékkel, már bocsánat, meg félbolondok jöhetnek, mert azért szerintem ezt már
3: tapasztalt.
2: Igen, nem néha, én állandóan homolyam, mintha ki lenne írva a homlokomra, hogy én bárkivel, bármikor mindig szoba állok, úgyhogy igen, nekem is vannak ilyen tapasztalataim, de általában mostanában már nem az van, hogy hú, de jó csaj vagy, hanem, hogy mit tudom én, van nálad egy százas, mert hogy kéne, vagy nem tudom, valaki mindig megtalál.
4: Ez egyébként, amikor először leszólított a sász, és azt mondta, hogy van egy perc, amin először azt hittem, hogy kéregetni.
2: Aha. Amúgy nagyon érdekes ennek a pszichológiája is, hogy mit feltételezzünk, hogy mi az, ami ilyenkor így eszünkbe jut, hogy vajon mit akar tőlünk az a másik ember. Hát köszi, hogy elmesélted, nincs könnyű dolguk a fiúknak, ez meg biztos, a srácoknak, igen, nehéz. Meg a lányoknak sem egyébként ma ismerkedni, de köszi, hogy ezt így megosztottad. Köszönjük. Velünk, Franneke Mesével kolléganőnkkel beszélgettünk, köszi.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
3: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 30 éve egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Sziget-Szent Miklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
8: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
7: Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségjáz igazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
9: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
7: Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségjáz pályázatának apropója a városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők, a novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szent Miklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségjáz munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Sziget-Szent Miklósi Városnapok kiegészítő programja.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Ez a Süsfelnap a Lakihegyrádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Bettivel.

0: Jó reggelt mindenkinek! Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Szeptember 10-e van. Térségünkben én úgy látom, hogy jelenleg az M0-as déli szektorában mind a két irányban egészen jól tudtok közlekedni, viszont azért a legtöbb úton torlódás van. Lassú a haladás az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve, de Taksony és Dunaharaszti között egyébként az 510-es úton is most egészen lassan tudtok autózni. Ezen kívül pedig a Grassalkovics úton, valamint ez inkább már a Soroksári út, azon a részen is nagyon lassú a haladás, a főváros irányába ott is csak araszolni tudtok jelenleg. Aztán élénk a forgalom a gyártelepi Hévátjárónál is, Szigethalomnál, és az a dugó folytatódik egészen a Gerinc útig, Sziget-Szent Miklóson végig a Gerinc úton csak araszolva tudtok autózni. A Petőfi Sándor utcában pedig nagyjából a Temesvári utcától kezdve kell torlódásra készülnötök. Aztán erős a forgalom a II. Rákóczi-Ferenc út lakihegyi szakaszán is, viszont a fővárosi szakasz, ahogy én látom a térképen, még egészen jól autózható mind a két irányban. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Ez pedig ma is a Süs Felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szeptember 10-e csütörtök reggel van. A mai napon a hunorok ünneplik a névnapjukat. Isten éltessen titeket, boldog névnapot kívánunk. És nézzük is meg, hogy egyébként milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak ehhez a szeptember 10-éhez. Illetve bocsánat, a névnaposok közül egyébként még a Nikolettet kihagytam, bár egyébként az évben több Nikolett névnap is van, de esetleg aki ma tartja, neki is boldog névnapot kívánunk. Na szóval nézzük is meg, hogy milyen jeles napok tartoznak még szeptember 10-éhez. Például képzeljétek el, hogy ezen a napon először volt hallható a Popeye az NBC rádióban. Ez volt 91 évvel ezelőtt. És ezen a napon esett merénylet áldozatául Erzsébet, vagyis Sziszi, osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján. Séta közben Luigi Lucchini olasz anarchista megtámadta, illetve leszúrta a németek népszerű Sziszi hercegnője, a Wittelsbach családból származó Miksa bajor herceg második leánya volt. Erzsébet hercegnő 1854-ben ment hozzá Ferenc József osztrák császárhoz, ezen kívül pedig szépségével és kedvességével nagy népszerű örvendett, mindenki nagyon szerette. A családot ért tragédiák, többek között a fiának, Rudolf hercegnek az öngyilkossága súlyos depressziót okozott nála, amelyet hosszabb európai utazásokkal próbált Sziszi enyhíteni. Nehezen viselte a szigorú bécsi udvari etikettet, ezért többnyire Korfun, az Achilleum kastélyban, vagy Magyarországon Gödöllőn tartózkodott. Egyébként, hogyha esetleg még nem jártatok Korfun, érdemes az Achilleum kastélyt egyszer megnézni, mert tényleg elképesztő és gyönyörű. El tudom képzelni, hogy miért érezte ott jól magát, de egyébként Gödöllőn is egészen csodálatos a Sziszi kastély. Aztán 1846-ban, ezen a napon 180 évvel ezelőtt Elias Howe szabadalmaztatta a varrógépet. És 82 éves lett a mai napon Pogány Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának az örökös tagja. Egyébként Koltai Róbert felesége volt. Legismertebb filmjei a Legényanya, Sose halunk, meg Csini baba. Ezen kívül egyébként ő volt Vuk hangja is, ezt nem tudom, hogy tudtátok-e róla. Boldog születésnapot kívánunk neki. Aztán ma lett 66 éves Colin Firth, angol színész. Egyébként Mr. Darcy szerepével ő berobbant azért annak idején, én azt gondolom. Ő játszotta ugye a Büszkeség és balítéletben Mr. Darcy-t, azzal a filmmel lett igazán ismert 1995-ben. Ezt követte aztán a Bridget Jones naplója 2001-ben, ahol szintén Darcy-t játszotta. Számos jótékonysági szervezet tagja 2011-ben elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat a Király beszédében nyújtott alakításáért. Aztán 65 évvel ezelőtt volt a Forma 1 legnagyobb balesete, amely során elhunyt Wolfgang von Trips autóversenyző, és ezen kívül 13 néző. A Forma 1 olasz nagydíjon Wolfgang von Trips összeütközött Jim Clark versenyautójával, kocsija a tömegbe rohant, és 13 néző mellett ő maga is a helyszínen életét vesztette. A szervezők nem állították meg a futamot, a versenyt végül Phil Hill nyerte, és ezzel a győzelemmel el is dőlt az is, hogy ő lett az év egyéni bajnoka. De senki nem ünnepelt Monzában azon a vasárnapon. Ez volt 1961. szeptember 10-én. Aztán 53 éves lett a mai napon Dragomán György József Attila díjas író, a Fehér király, illetve a mágia is az ő nevéhez fűződik. Felesége egyébként Szabó T. Anna író és műfordító. Képzeljétek el, hogy ezen a napon járt 30 évvel ezelőtt itt kereken Michael Jackson, méghozzá Budapesten a Népstadionban, hatalmas tömeg előtt adott koncertet 1996-ban. Ez a History World Tour keretében először is egyben utoljára járt egyébként Budapesten, annak keretében zajlott ez a koncert. Aztán képzeljétek el, hogy ezen a napon elindult a forgalom az első fizetős autópályán 113 évvel ezelőtt. Az Egyesült Államokban nyitották meg egyébként ezt az utat. Aztán 49 évvel ezelőtt hunyt el az utolsó ember, akit guillotine által végeztek ki Franciaországban 1977-ben. És amit még mindenképpen megemlítenék, hogy 53 évvel ezelőtt a BBC betiltotta a Rolling Stones Star Star című dalának a sugárzását, azért, mert a vokálban tucatnyi tiszteletlen szó hangzott el. Végezetül pedig ezen a napon 62 évvel ezelőtt készített el Rod Stewart az első kislemezét, a Good Morning Little Schoolgirl és a Hoochie Coochie Man című kompozíciók szerepeltek a lemezen, ez volt 1964-ben. Most pedig folytatjuk is a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat Ruzsa Magdolna Rúzs című dalával, aztán jövök is vissza és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel, szeptember 10-én itt az ébresztő műsorunkban. Maradjatok velem a folytatásban is!

mikrofonok mögött. Nézzük is meg, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni. 7 óra után hívjuk majd telefonon hazai témát Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársát. Jelenleg majd a sportág választóról fogunk beszélgetni, ami ezen a hétvégén lesz szombaton Dunaharasztiban. Aztán pedig csütörtökön tudjátok, este vagy a családban marad, vagy a Szívhangok podcast lesz hallható. Este 8 óra után ma Szandi van Porondon, illetve Nyéki Gabi, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, mert hogy a Szívhangok podcastet hallgathatjátok meg ma este 8 órától, és ahogy megszokhattátok, ma reggel is hozunk nektek egy kis ízelítőt, egy kis beharangozót az esti adásból, ezt majd 7:30 és 8 óra között meghallgathatjátok. Aztán pedig az Álomgyár kiadó egyik vezetője, alapítója érkezik hozzánk, mert hogy képzeljétek el, hogy Álomgyár raklapvásár lesz most ezen a hétvégén szombaton Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Egészen 200 forinttól kezdve tudtok majd könyveket vásárolni. Érdemes kinézni, kilátogatni. Egyébként, ha jól tudjuk, de ez majd azért 8 óra után nyilván bővebben a beszélgetésből is kiderül, már új könyveket is lehet venni, de még egész régiek is lesznek, úgyhogy a könyv szerelmesei mindenképpen figyeljenek majd. 8 óra után tehát az Álomgyár könyvkiadónak a vezetője, tulajdonosa érkezik hozzánk. Aztán történt egy kis baleset Schmidt Vanessa kolléganőnkkel, 9 óra után ő lesz majd a vendégünk. Maradjatok velünk ma reggel is, ez a Süssfel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, és ahogy mondtam, tudjátok, mint minden reggel, minden hétköznap reggel, most is délelőtt 10 óráig. Itt vagyunk Bredák Szandival a mikrofonok mögött. 0620 95 95 107. Ezen a Viber számon tudtok hozzászólni bármelyik témánkhoz, vagy esetleg akár kérdést feltenni. Most pedig a Kuplung együttes Lép nem kell című dalával folytatjuk a Süssfel napot. 7 órakor pedig jönnek majd a legfrissebb hírek. Tartsatok velünk ma reggel is!

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek.
6: Időjárás.
7: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési infókkal folytatjuk is a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Mosonmagyaróvár térségében 4 személygépjármű ütközött össze. A 164-es kilométernél a belső sávot lezárták a helyszínen is idejére, a baleset mögött torlódásra kell számítani. Ezen kívül pedig az M1-es autópályán szintén, de a Budapest felé vezető oldalon, a Herceghalom és a Biatorbágy közötti szakaszon, a 30-as és a 20-as kilométer között, a terelésben a külső sávban az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult már ki. Ezen kívül erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, és az 51-es úton itt a Csepel-szigeten, Dunaharasztitól kezdve élénk forgalomra kell készülnötök. Egyébként nem csak ott, hanem a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi szakaszán is, a Rákóczi utcától kezdve arra szól a kocsisor. Ezen kívül pedig a Gerinc úton is végig lassan tudtok csak autózni. Szigetszentmiklóson lassú a haladás a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, illetve egyébként a fővárosi szakasz is most már egyre lassabban autózható. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
3: Mostanában egészen elégedett vagyok magunkkal, Betti. Nagyon sokat beszélgetünk sportolásról.
0: Az biztos, minden nap sportolunk.
3: Minden nap egy picit sportolunk. És hát most olyan kontextusban beszélünk mind a erről, hogy lesz egy sportválasztó Dunaharasztin. Úgyhogy ha valaki még gondolkodik, akár mondjuk nyilván gyerekként, hogy mondjuk melyik sport áll hozzá közel, vagy a szülők is megnéznék, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor most itt az alkalom. Hazai Tímeával beszélgetünk mindenről, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával, aki telefonon értünk utol. Szia, jó reggelt!
0: Szia,
5: jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
3: Hogy fog kinézni maga az esemény? Ugye ez most szombaton lesz, reggel 9 és este 8 között egész nap.
5: Pontosan így van, és az jutott eszembe éppen, hogy ugye most volt a városnapoknak a hétvégéje, és hát kifejezetten sportolásról nem volt szó, de hogy mindenki elképesztő nagyot táncolt és húzott, az biztos. Úgyhogy a mozgás ott is megvolt, meg a gyerekeknek a ponilovaglás, meg az ugrálóvágás.
3: De táncválasztó volt, ugye?
5: Tehát, táncválasztó hogy... is volt, így van, így van, így van, így van. Tehát, hogy rengeteg élményben részesülhettünk, és hát a mozgás az tényleg főleg a gyerekeknek azt szokták mondani, ugye, hogy az alapelemünk, és azzal együtt fejlődünk. Ezért nagyon fontos, hogy a gyerekek is mozogjanak, és talán hogyha a gyerekek mozgásáról van szó, akkor azt, mivel a szülők elhozzák a rendezvényre a gyerekeket, hogy válasszanak sportágat. Ez már évek óta Dunaharaszti Munkástestedző Kör, ami egy 100 éves hagyományokkal rendelkező sportegyesület Dunaharasztin, és jelenleg is több mint 10 szakosztálya van, a küzdősportok, a kézilabda, a kosárlabda, a vízisportok, a tenisz, tehát elképesztő színes a választék, amiben egyesületi keretek között lehet sportolni Dunaharasztin, és természetesen hát a gyerekeknek a mindennapos rutinjába beépíteni azt, hogy legyen egy olyan külön óra, ami úgymond nem is külön óra, mert a sport annyi mindenről szól. Szól a barátságokról, az együttműködésről, a testedzésről, a saját határaimnak a megtalálásáról és az erőmnek a kipróbálásáról. Úgyhogy szumma-szummárul a DMTK most már évek óta megszervezi a sportág választónapot, aminek az a neve, hogy mozdulj ki, próbáld meg. Nézzük meg, mit csinálsz, hogy érzed magad benne, kapsz egy labdát, ott vannak az edzők, meg lehet nézni, tényleg nagyon fáj a judó, vagy csak nem is annyira fáj, inkább vicces, és amikor egy óvis kislány vagy kisfiú ott a tatamin megismerkedik ezzel a mozgásformával, lehet, hogy ketten, hárman összefognak, és a szülők azt mondják, hogy na, mostantól akkor judózni jár a gyerek, de ugyanez állhat bármelyik másik sportágra. Reggel indulnak a programok, most szombaton, szeptember 12-én, az egyik helyszínünk a Bezerédi Sportpark, a másik helyszínünk a vízisporttelep, lent a Sportszigeten, és hát Magyarország szerintem egyik legszebb fekvési teniszpályája, szintén a rendezvény sorozatnak a része. Úgyhogy ki tudja magát mindenki aludni 9 óra 45 perckor, tehát 3:45-kor kezdődik a regisztráció, pecsételőlapokat lehet átvenni a feladatok teljesítéséhez, hiszen este a sportág választónap végén nyereményeket lehet kapni. Sárkányhajózni is lehet, itt 10-15 fős csoportokat várunk a csónakházhoz, a Sportszigetre. A teniszpályán is ugyanígy 9:45-től kezdődik a degusztráció, tehát a délelőtt és a reggel az lent a Sportszigeten zajlik, és lehet a vízisportokkal, a sárkányhajóval, a tenisszel ismerkedni, és délután 14 órától, egy ebéd után, meg egy kis pihenő után indul a Bezerédi Sportparkban. 2:45-kor már Katus Attila, aerobik oktató, 6-szoros világbajnok, 2-szeres Európa bajnok, és hát ugye emlékszünk, a világjátékok győztes sportolója, ő fog zenés bemelegítő tornát adni, és még életmód tanácsadást is lehet tőle hallani. Attila is évek óta vendége a Dunaharaszti Sportágválasztónak, hála Istennek úgy alakult, hogy idén is el tud jönni. Este 6 órától egyébként 8-ig a Blackwater zenekar koncertje szórakoztatja majd a többieket, az eseményen résztvevőket, de hát közben sportolni lehet szabadon. Ott van ugye a street workout pálya, vagy a futókör, nyitva lesz az összes sportpálya, a labdapályák a Bezerédi Sportparkban, és este 3:45-kor lesz a nyeremény sorsolás. Úgyhogy nagyon-nagyon várunk mindenkit, érdemes belefogni, sosem késő, ugye ezt szokták mondani, én is mindig elmondom magamnak, nehogy figyék a hallgatók, hogy nekünk nem, tehát hogy tényleg így van egy felnőtt életben, talán vissza kéne idéznünk azt, mint ami gyerekkorunkban volt, hogy az óra rendben ott volt, hogy hétfő, szerda, teszi, és hogyha a fene-fenét is eszik, akkor is nekünk hétfőn és szerdán volt, vagy egy szimpla, vagy egy dupla teszi óránk, mozogtunk, sportoltunk, és benne maradt az életünkben a sportnak a művelése és talán a szeretete is.
3: Igen, egyébként ez pont egy olyan téma, ahol ugye, ha már gyereknevelésről beszélgettünk meg, hogy a gyereket motiváljuk arra, hogy sportoljon, hogy ugye a legjobb nevelési elv, ha jó példát mutatunk, és én például abszolút sokszor azt csinálom, hogy amikor otthonról elmegyek edzeni, akkor én kifejezetten hangsúlyozom a kislányomnak, elmondom, hogy hova megyek, elmondom, hogy azért megy el most anya, mert neked is fontos, hogy mozogjál, még ha te most ide velem nem is tudsz eljönni, majd ha nagy lány leszel esetleg. Mert hát tényleg egyébként az ilyen alkalmak kifejezetten akár tényleg a szülőknek is tudnak segíteni, mert Bettivel szoktunk beszélgetni, hogy ugye milyen lehetőség van az óvodában, iskolában mozogni. Hála a jó Istennek azért Dunaharasztin is szerintem sok, de hogy döntsük
6: sok,
3: el,
6: de hogy mi most az, ami a gyerekhez közel áll, és igen, akkor ez tényleg egy tök jó lehetőség, mert itt bele tud kóstolni több mindenbe.
5: Így van, és ez pont ezért van, hogy ha ott megszerette, ha ott esetleg barátokkal együtt, óvis vagy sulis társakkal együtt kipróbált valamit, akkor hát, ha benne is marad, és nem fogja azt mondani 2-3 hónap múlva, hogy anya, én nem akarok menni, de ugye minden családban van ilyen, és akkor ugye ilyenkor a szülő nem tudja, hogy most mivel tesz jót, most azzal teszek jót, hogyha kimentem ebben a helyzetből, és megadom neki a lehetőséget, hogy válasszon egy másikat, vagy egyáltalán hagyjuk a csodába az egészet, vagy tartsam benne, de igenis, kisfiam, kislányom, egyszer, ha valamire igent mondtunk, akkor bizony sosem hagyjuk abba. Hát ugye ezek is van nehéz és érzékeny témák, és egyáltalán nem könnyű szülőként ilyenkor kiigazodni. Ez a nap, szeptember 12-e szombat, alkalmat ad arra, hogy baráti társaságok, gyerekek együtt a szüleikkel kipróbáljanak különböző mozgásformákat. Lesz foci, kosárlabda, kézilabda, karate, judó, birkózás, de még sakkozni is lehet, meg pingpongozni. Szóval ezek mind szakosztályok egyébként a Dunaharaszti BNTK-nak a szakosztályai. fekedzőkkel lehet megismerkedni, szimpatikus-e nekem ez a néni, vagy az a bácsi, vagy fiatalok ugye, akik ugyanúgy ott vannak az edzéseken, és segítik azt, hogy a gyerekeknek kedve legyen a következő edzésre is elmenni, hogy várják, hogy de jó megyek kosarazni, vagy de jó megyek judózni. Szóval ezek fontos közösségek, kitartásra, csapatmunkára neveli az embert a sport. Tehát nem csak a testünket edzük közben, hanem a személyiségünk is formálódik, és nagyon érdemes belefektetni ezt a pici energiát. Mozdulj ki, próbáld meg, ugye ez a jelmondata ennek a napnak. Nagy szeretettel várunk mindenkit délelőtt a Sportszigetre. Dunaharaszti Sportszigete ugye egy gyönyörű terület, nagyon sokan ismerik. Lent a Csónakháznál érdemes keresni a programokat, illetve a teniszpályánál. Délután 2 órától pedig Katus Attila már 2:45-kor zenés tornával vár mindenkit a Bezerédi Sportparkban, és folytatódnak a sportos programok.
3: És mindezt át szombaton, 12-én most szeptemberben. Hát nagyon szépen köszönjük, érdemes kihasználni ezeket a lehetőségeket. Meg hát ami különösen jó, amit te is mondtál, Timi, hogy ha valakinek ugye ott megtetszik egy sport, akkor nem az van, hogy jó, de hova menjek, meg kinél kell jelentkezni, hanem hogy ott lesz.
6: Egyből, igen.
3: Hát igen, tehát hogy konkrétan nem csak, hogy megszereti a sportot, vagy rájön, hogy mit szeretne, hanem ott van az az ember, aki utána már fogja a kezét, és megbeszélik, hogy akkor hétfőn lehet jönni a nem tudom hova, és akkor már lehet kezdeni. Igen. És ez tök jó, hogy így nincs elengedve a kezük.
5: Így van, pontosan így van.
3: Nagyon köszönjük, Timi. Hazai Timeával, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával beszélgettünk. Köszönjük szépen.
5: Köszönöm, hogy elmondhattam. Mindenkinek szép napot, és sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 30 éve egy munkahelyének kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Szigetszentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
7: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
6: Profi BMX riderek Szigetszentmiklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségjáz igazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
8: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
6: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és ringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpapályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban. Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
8: Tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny. Most, ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott. Természetesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztályok vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
6: Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a Városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők: a novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja.
9: Sporthíreink.
6: Két kulcsterületen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a Zöldasztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokságban se lehetnek sikeresek. Nagyszerű győzelemmel kezdte az idény Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e az előzetesen esélyesebb Kozár Mislenynek esélyt sem adott hazai pályán, és már az első félidő után 18-13-ra vezetett. A fordulás után gólgazdagabbá vált a találkozó, és a vendégek közelebb tudtak zárkózni, de így sem voltak közel a pontszerzéshez. A végeredmény 36-33 lett. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a második félidős védekezést leszámítva nem tud mibe belekötni. A kulcsemberek hozták magukat, és a padról beállók is mindig hozzá tudtak tenni valamit, így büszke a lányokra és a győzelemre.
9: Időjárás.
6: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten és nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulnak a maximumok.
9: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
9: és Somogyi

0: Tiesto dala után jönnek is a legfrissebb közlekedési infók itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és a Biatorbágy közötti szakaszon, a 30-as és a 20-as kilométer között a terelésben a külső sávban élénk forgalomra kell készülnötök. Ezen kívül pedig továbbra is erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és a 31-es főúton Mende térségétől is lassan tudtok autózni. Aztán itt a Csepel-szigeten pedig én úgy látom, hogy elég komoly torlódás alakult ki. A Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán már a Veselényi utcától kezdve végig arra szólva tudtok autózni a főváros irányába. Egyébként a Petőfi Sándor utcában szokásosan a Temesvári utcai általános iskolától kezdve erős a forgalom, onnantól kezdve csak arra szólva tudtok haladni, illetve a Lehel utcában is élénk forgalomra kell, hogy készüljetek. Valamint én úgy látom, hogy a Csépi úton is, hát nagyjából már az Iharos köztől kezdve arra szólva tudtok csak autózni. A másik vége egyébként a Csépi útnak jól autózható, bár ott pedig a Taksonyvezér hídon lehet végig nagyon lassan autózni, és szokásosan a Gyártelepi Hévát járónál is jelenleg erős a forgalom, valamint Tökölfő útján is lassan tudtok autózni. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk. Jönnek is az elérhetőségek, vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött ma is, mint mindig, Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok!
4: Ma este 8 óra után Szívhangok podcast műsor, úgyhogy most én vagyok a Soros, ugye?
0: Így van, igen.
4: Csak most hogy ne elfelejtsem.
0: Te vagy a Soros ezen csütörtökön.
4: Képzeld el, hogy Nyéki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens mellett most meghívtunk egy pszichológust, Lévai Ágnes Melinda, egyébként Nyíregyházáról jött el hozzánk.
0: Úgyhogy hát nincs közel, igen.
4: Igen, nem a szomszéd volt, de ő Budapesten is egyébként praktizál pszichológusként, és írt egy könyvet, ami éppen ma jelenik meg a nagy közönség előtt, mától már lehet rendelni, a Választás a címe, és nagyon érdekes, szerintem viszonylag ritka az, amikor egy pszichológus annyira megnyílik, hogy a saját traumáiról ír, már pedig ő ezt teszi.
0: Egyébként az igen, nem annyira megszokott szerintem sem, hogy ők így magukról beszélnek.
4: Igen, mert valahogy ugye a pszichológusok olyanok, hogy azért megtartják a kellő távolságot, meg ő is úgy fogalmazott, hogy amikor a páciens leül vele szembe, akkor a páciens nem arra kíváncsi, hogy neki milyen traumái voltak, hanem hogy ő maga el tudja mondani a saját nehézségeit. Viszont úgy döntött Melinda, hogy ő ezt így nyíltan bevállalja, és akkor írt egy könyvet. Úgyhogy erről beszélgetünk egy picit, meg arról is, hogy nehogy azt gondolja bárki, és sokan szerintem félreértik ezt, hogy egy pszichológusnak ne lennének bármilyen jellegű traumái, vagy esetleg magánéleti problémái, mert hogy nyilván nekik
0: hát ez
4: is
0: nyilván
4: van.
0: Minden embernek van egyébként valahol.
4: Igen. Hoztam egy részletet a beszélgetésből, úgyhogy ezt most megmutatjuk.
0: Kíváncsi vagyok.
4: Nektek.
5: Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor nem tudtam, hogy mi lesz a címe. Igazából két valós történetet foglaltam össze ebben a könyvben, amiben nagyon sok olyan szituáció található, amiben lehetett választani, és nagyon sok olyan, amiben nem lehetett választani. Tehát a történetek mentén is mindig voltak olyan lehetőségek, amelyek válaszút elé állíthatták akár a főszereplőket, akár a szereplőket, hogy hogyan tovább, hogyan vigyék tovább a gondolatmenetüket, a cselekedetüket, és a végén pedig egy pszichológiai értelmezési keretben azt próbálom megfejteni, vagy azt próbálom értelmezni a saját megközelítésemben, hogy hogyan van választásunk az életben egy gyerekkori történet után egy felnőttkori történetben.
4: Fú, nagyon érdekes kérdés, erről majd fogunk is mindjárt beszélgetni, de először beszéljünk arról, hogy könyvírás, hogy ezt az eszközt tulajdonképpen, ha jól értem, akkor használtad, és azt tudom, Gabi, hogy te is dolgozgatsz már ilyen jellegű feldolgozáson, meg hát ez egy eszköz tulajdonképpen maga az alkotás. Gabi, most akkor hozzád fordulok, hogy maga az írás, az tud például akár, te szoktál ugye feladatokat is osztani a hozzád érkezőkhöz, akár egy történetírás, akár egy rajzolást, tehát, hogy ez jó eszköz lehet, akár egy traumatikus helyzet, ha nem is teljes feldolgozására, de legalább elkezdeni vele foglalkozni.
6: Én a gyógyítóírást ezt rendszeresen használom a klientúrában, és azt gondolom, hogy az írás az nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy saját magunkat is gyógyítsuk. Uh-huh. És én szerintem nagyon sok szakember is használja már a praxisában ezt a fajta technikát.
4: Uh-huh, uh-huh. Igen, pláne például itt most olvasom az előszót. Ezt a rövidet, ezt felolvashatom? Itt a, köszönöm. Tehát úgy kezdődik az előszó, hogy kedves olvasó, e könyvben két megtörtént eseményt írtam meg, amelyek elsőre talán nehezen kapcsolhatók össze. Az egyik egy gyermekkori, a másik pedig egy felnőttkori traumát mesél el. Ha a történetek befogadása nehéznek, bizonyul érdemes szünetet tartani az olvasásban, időt adva arra, hogy végig gondolja, mi és miért érintette meg. Az árásban ehhez egyfajta értelmezést kínálok, pszichológusi szemlélettel támogatva az összefüggések felismerését, ami bárki más történetére is alkalmazható. Nem mehetek el anélkül, vagy amellett a kérdés mellett, hogy ugye itt hátul azt írod, hogy személyes tapasztalat. Tehát azt azért így akkor ki lehet mondani, hogy ez a két történet, ez erősen kötődik hozzád, a gyermekkorod, majd a felnőtt korodhoz?
5: Igen, ez egy nehéz kérdés, hogy miért is írtam meg, és miért írtam meg pszichológusként, de pontosan ebben van a válasz, hogy egy olyan megdolgozottságot, egy olyan önismereti utat kellett ahhoz bejárni, hogy akár az írás ne ráncson be érzelmileg, tehát egy olyan megfelelő távolságból tudja már a történeteket megírni, a visszaemlékezéseket, amik hitelesek, sajátok, de mégis egy olyan távolsággal tudok rá tekinteni, ami nem szubjektív teljesen, hanem mások számára is adhat sokat. Ez az egyik megközelítés, ami szerintem nagyon fontos, a másik pedig az, hogy talán a pszichológus szakmával kapcsolatban vannak még hiedelmek, hogy a pszichológus élete milyen, hogy a pszichológus biztosan sebezhetetlen, hogy a pszichológus nem téved, vagy a másik véglet, hogy csak a tankönyvből ismeri az életet, és akkor hogyan tudna ő nekünk segíteni. És azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen össze lehet ezzel kötni. Én most megmertem mutatni azt, hogy a pszichológus életében is vannak krízisek, vannak nehézségek, vannak nehéz történetek, és egy kellő önismerettel, egy kellő önreflexióval, ami szerintem a szakmának egy alapvető elvárása lehet, vagy kellene, hogy legyen, én erről így gondolkodom. Azt gondolom, hogy ezzel meg lehet mutatni, hogy a pszichológus is közülünk való, akinek van egy szakmai tudása, hogy miként tud segíteni, de hogy ő is éli az életét, és ezzel az együttessel talán lebonthatóak hiedelmek,

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Hideg front érkezett, esővel, viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem vezet be védett árat a kormány az üzemanyagokra, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a kormány tegnapi ülésén, amelyen az üzemanyagárak megfékezéséről tárgyaltak. Emlékeztetett, hogy ez hamar áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, célzott és hatékony támogatást nyújtanak a dízelautók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a Visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Lehetségesnek tart egy amerikai orosz-ukrán háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, úgy fogalmazott: Vladimir Putyin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszky is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hag Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Szintén jövő héten hallgatják meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat. A 14 jelöltet nyilvánosülésen kérdezik majd. A 7 tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Célja a társadalmi figyelem felhívása, probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint a gyászoló hozzátartozókról. Szakemberek szerint az öngyilkosságok 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével és pszichiátriai kezeléssel. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédúsak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat.
3: Időjárás.
4: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, több felé megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel. Majd hétvégén már ismét napos idő lesz.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Herceghalom és a Biatorbágy közötti szakaszon, ez a 30-as és a 20-as kilométer közötti rész. Itt a terelésben a külső sávban az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül pedig élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Mende térségétől, itt a Csepel-szigeten pedig még mindig az 51-es úton, Dunaharasztitól kezdve, bár egyébként picit lejjebb, Taksonytól kezdve élénk forgalomra kell, hogy készüljetek. Aztán torlódás van még mindig a Csépi úton Sziget-Szentmiklóson, illetve a Csepeli út Sziget-Szentmiklósi szakaszán is lassan tudtok autózni, tovább ebbre is a Veselényi utcától kezdve arra szól a kocsisor, de ugyanígy lassan lehet haladni a Lehel utcában, illetve a Temető utcában is. Aztán élénk a forgalom a Műúton is Szigethalomnál jelenleg mind a két irányban, valamint ha már Szigethalom, a Kossuth-Lajos utcában is jelenleg arra szólva tudtok közlekedni. És amire még mindenképpen felhívnám a figyelmeteket, hogy karbantartás miatt szeptember 12-én és 13-án, vagyis ezen a hétvégén szombaton és vasárnap a H6-os hév helyett Dunaharaszti külső, illetve Sziget-Szentmiklós gyártelep között pótlóbuszok fognak járni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Sok szeretettel köszöntünk minden Lakihegy Rádió hallgatót. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én pedig Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig még mindig Somogyi Betti. Sziasztok.
3: Igen, ez nem változott, viszont hát én megmondom őszintén, hogy picit izgulok, vagy inkább azt mondom, hogy izgatott vagyok, mert hát szívemhez nagyon közel álló témáról beszélgetünk. Álomgyár raklap vásár lesz Sziget-Szent Miklóson, az Álomgyár, ha valaki nem tudná, egy könyvkiadó, szóval könyves témánk lesz, vendégünk pedig Nagy Pál Viktor, az Álomgyár kiadó egyik alapítója. Jó reggelt!
0: Jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Ez a raklap nehéz szó, vásár, ez most lesz hétvégén, majd mindjárt mondjuk a pontos részleteket, a dátumot, de először is szeretnénk megköszönni a könyveket, mert hogy kaptunk ajándékkönyvet, úgyhogy köszönjük, van, szépen. Akár ilyen jellegű könyvekkel is lehet találkozni majd Sziget-Szent Miklóson a raklap vásáron, itt ugye például Borsa Brown, jól mondom, ő egyébként egy magyar író, szerintem lehet, hogy sok olvasónak ismerős lehet a neve, gyönyörű, itt közben mutatom, hogy milyen szép ez a könyv, tehát akár ilyen jellegű könyvekkel is lehet majd találkozni?
4: Akár ezzel a könyvvel.
3: Konkrétan ezzel. Oké, ez a raklapvásár, ez miről szól tulajdonképpen, mert ugye nyilván mi láttuk azért így a plakátokon, hogy tök jó lehetőség arra, hogy az ember egy helyen sok könyvet talál, és ráadásul még, ha szerencsés, akkor egészen jó áron is hozzá tud jutni a könyvekhez.
4: Több oka volt, hogy megszületett ez a kezdeményezés a részünkről. Az egyik az volt, hogy sok vásárló van még mindig, aki offline módon a régi jóbevett szokás szerint könyvesboltba szeret turkálni és válogatni a könyvek között. Ez van, hogy nem olyan könnyen megoldható valaki számára, akinek a lakhelye környékén nincsen könyvesbolt, és úgy gondoltuk, hogy elmegyünk az ország különböző pontjaira, ez már a második év. A tavalyi évben azt hiszem 70 ilyen vásárt szerveztünk szerte az országban, és most már 70 fölött járunk, és az évnek a egy harmada még hátra van. Hetente kétszer vasárnaponként megyünk el különböző településekre, és akkor ott kipakoljuk a kis portikánkat, és egy napig szeretettel várjuk a környékbeli és az adott városbeli lakókat. Tehát ez volt az egyik ok, hogy ahol nincsenek könyvesboltok olyan könnyen elérhetőek, ott azért közel vigyük az emberekhez. A másik ok pedig az volt, hogy ugye azért hiába nagy és végtelen az internet világa, az emberek kereső képessége, kapacitása viszont véges, és ezért nem biztos, hogy az összes általunk kiadott kiadványjal találkozhatnak. Itt viszont majdnem a teljesség igénye nélkül azért, de a nagy részével a teljes portfóliónknak találkozhatnak, és valóban jó áron. Igen.
0: Tehát akkor régebbi könyvek, meg mondjuk akár már az egészen új könyvek is megtalálhatóak majd Kinyit szeretne. Mondod,
4: az egész paletta.
3: Komolyan. Na, mert pont ezen gondolkoztam, ugye itt azt írjátok az eseménynél, tehát ez ugye most már akkor világossá vált, hogy szeptember 13-án, tehát vasárnap 10 és délután 4 óra között lesz, bár magam alatt vágom a fát, hogy ennek így hírt adunk, mert én leszek szerintem az első, aki ott lesz majd, és már ott áll 9-kor.
0: Igen, és a könyveket.
3: Igen, de hogy az emberben ilyenkor felmerül, de hát látom, hogy ez nem így van, hogy közel 10 000 könyv lesz, hogy valahogy nekem is az jutott egyből eszembe, hogy jó, de hát biztos a régi könyvek, amiket nem sikerült eddig értékesíteni, de hogy akkor itt egyáltalán nem erről van szó, hanem a vadonatúj könyvek is ott lesznek, amíg a készlet erejéig, gondolom.
0: Nyilván, igen.
4: Abszolút nem erről van szó, hogy az eladhatatlan könyvekkel érkezünk hozzátok.
3: Egyáltalán van nektek olyan? Szerintem nem nagyon. Hogy van nektek egyáltalán olyan? Tehát, hogy azért...
4: Nagyon szép. Az első felére reagálnék, amit mondtál arra, hogy az elsők között érkezel. Én javaslom, hogy ne az elsők között érkezz, hanem nyugodtan megérkezhetsz ebéd után is 1-2-kor, mert a választék ugyanaz marad, nem szokott elfogyni, nem maradsz le. Viszont az elején a 10 órakor nyitunk, azért sokszor előfordul, hogy sor áll, mert mindenki így gondolkozik, hogy nehogy lemaradjon valamiről. Pedig nem maradnának le semmiről, ha délután érkeznének, és akkor nem kéne sorban állniuk sem.
3: Hát azért, mert ez ritka, az ember nem ebből indul, hát pont tegnap beszélgettünk Bettivel arról, hogy ha mi elmegyünk, nem tudom, egy bevásárlóközpontba, ahol akció van, akkor már nagyon sokan ott vannak nyitásra, pont azért, mert ahhoz szoktunk hozzá, hogy elkapkodják.
4: Ez itt is így történik, de az elkapkodják, azt azért igyekszünk kivédeni azzal, hogy megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, úgy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió, és mi az a mennyiség, amit érdemes magunk hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de hogy aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön akkor. Tehát így reagálnék az első felvetésedre, hogy az első között érkez. A második pedig az, hogy nem eladhatatlan könyveket hozunk, viszont azoknak az érdeklődőknek is szeretnénk kínálni valamit, akik vagy nagyon sok könyvet szeretnének venni, és a nagyon sok mellett már a családi büdzsét megterhelve azért oda kell figyelni arra, hogy a 16. könyv az mi, hiszen nem ritka, hogy tele öllel, tele zsákkal, tele dobozkával távoznak az emberek, és akkor ilyenkor ha a mennyiség is mérvadó, hiszen karácsony meg hasonló következik, ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, tehát esetleg 2020-21-es könyvek, és vannak olyanok is, amik viszont az újak, és akkor ezek is kedvezménnyel, tehát bolti kedvezményhez képest nagyobb kedvezménnyel érkeznek, de valóban nem 200 és 500 forintért, hiszen onnan kezdjük az árakat.
0: Mik egyébként a korábbi tapasztalataitok? Van, aki teljesen tudatosan megy, hogy egy konkrét könyvet szeretne, vagy még nem egyet, hanem többet, és van-e olyan, aki mondjuk csak úgy oda megy, és akkor nézelődik, és
3: hát ami megtetszik? Hát én csak nézelődni megyek nyilván.
4: Igen, ezt meglátjuk. Szerintem amikor a párok, hiszen párok szoktak jönni, és amennyire látjuk, a férfiak is vásárolnak, meg ők is nézelődnek, de azért a hölgyek abból kiindulva, hogy mi milyen irodalmat hozunk nektek, abból kiindulva azért inkább a hölgyek lesznek, érkeznek nagyobb érdeklődése, és ez ahogy mondjátok, van, aki úgy jön, ahogy jön egy listával a kezében, és akkor mert hogy még barátnő, barátok is szólnak, hogy akkor láttam, hogy lesz a vásár, én nem tudok elmenni, ugyan, de Marikám, ha te mész, akkor létszél ezeket, és akkor jön a listájával a hölgy, és mondja, hogy ezt szeretném, és van olyan, aki turkálni jön, és akkor a dobozokban, meg az asztalokon, meg a raklapokon elkezd turkálni, és akkor valamit végül csak talál. Nagyon ritka, hogy valaki üres kézzel távozik. Egy-két könyvet azért mindenki szokott magához venni, de vannak, ahogy mondod, olyanok, akik céltudatosan érkeznek, és mutogatják, hogy ezt szeretnék, és vannak olyanok is, akik keresgélnek, csak aztán a végén valamit találnak.
3: Most úgy csinálok, mintha nagyon meglepődtem volna az előbbi mondatodon, de nyilván utána olvastam 200 forintos könyv.
4: Igen, van. Tessék. 200 forinttól, van 500 forinttól, innen indulunk, és akkor ugye vannak a legújabb megjelenéseink, amit a jelenlegi ártörvény miatt 10% kedvezménnyel adhatunk maximum. Tehát, hogy az egész palettával találkozhatok. Igen, 200 forintos könyvek, ezek van jellemzően 2020 előtti könyvek amik maradtak nálunk, és akkor azokat a készleteket próbáljuk meg kínálni így. Mert még ezek között is van, még akár gyerekeknek szóló könyv is van, romantikus irodalom van, krimi irodalom, úgyhogy még ebben a kategóriában is ismeretterjesztő is van, főleg táplálkozással kapcsolatosan. Úgyhogy akár 200 forintért is találhatsz magadnak olvasni való.
3: Na, ha már itt tartunk, hogy akkor milyen jellegűek a könyvek, beszéljünk egy picit arról, jó, hogy az álomgyárnál, aki mondjuk még annyira nem ismeri, vagy mondjuk ismeri, de mondjuk eddig csak romantikus regényt olvasott, milyen jellegű könyveket találhat az arra nézelődő majd most vasárnap?
4: Ahogy erre válaszoljuk, egy pillanatra visszaszaladok az időbe, ugye a kiadót az 2012-ben alapítottuk, és amikor az alapítás történt, akkor hogy is mondjam, pénzügyi eszközök híján voltunk, és azért a könyvkiadás
3: ez lenni, igen.
4: Költséges hobbi, és az elején a cég, ezért is államgyár, magánszerzőket kerestünk szinte kizárólag, ami azt jelentette, hogy nem szinte, hanem teljesen kizárólag, ami azt jelentette, hogy többnyire kéziratokkal érkeztek hozzánk, és akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy ő megfinanszírozza az ő kéziratát, és akkor a szerkesztés, korrekturázás, nyomtatás, minden az ő támogatásával, anyagi segítségével jött létre, és mi pedig a szakmai tudást adtuk hozzá, illetve
3: marketinget, vagy...
4: Így van, és illetve eljutottuk a könyveket ugye a boltok polcaira, mert ugye ez volt az álom, hogy az ő könyvével mondjuk a nagyobb hálózatoknak a boltjain találkozzon az író. Na és innen jött az egyik ok, ez volt, hogy általában hölgyek jelentkeztek, és a hölgyek általában romantikus és erotikus irodalommal jelentkeztek.
3: Na, bocsánat, akkor tulajdonképpen mondhatjuk egy kicsit szélsőségesen, hogy nők álmait váltottátok valóra ezzel.
4: Igyekeztünk magánéletben is, és igyekeztünk erre az üzleti életben is próbát tenni. Szóval, hogy hölgyek jelentkeztek elsősorban a kézirataikkal, és ők határozták meg a hangulatát, a hangját a kiadónak az elején, és akkor eltelt pár év, amikor kicsit megerősödtünk, és lettek már saját kiadványaink is, ami azt jelentette, hogy nyilván nem a szerző finanszírozta, tehát a klasszikus módon megvásároltuk a jogát egy könyvnek, akár külföldről, akár itthon, és fordítottuk, és azt kiadtuk. És ennek köszönhetően most már azért nem csak romantikus és erotikus irodalommal foglalkozunk, hanem vannak krimik, vannak thrillerek, akár még egy-két skifivel is találkozunk. Most nagyon-nagyon divatos az a zsanra, amelyikben különböző kitalált lények harcolnak egymással, váltják az alakjukat, és szeretnek egymásba, amit most fantazinak hívnak. Igen. Úgyhogy ebben a körben is vannak könyveink, illetve vannak olyan könyvek, amik mondhatjuk azt, hogy ismeretterjesztőek. Esetleg albumunk is van, főzéssel kapcsolatosan, történelemmel kapcsolatosan. Szóval most már azért kiszélesedett a paletta, és már nem csak a női szórakoztató irodalom, vagy hát a női ez így nem igaz, de hogy a romantikus, erotikus szórakoztató irodalmat fedjük le, hanem minden található, de a zászlós hajó az valóban ez a zsanra, amit a hölgyek határoztak meg az elején az induláskor.
3: Divat szeretünk ma olvasni? Én egy kicsit azt látom, hogy mintha ez újra visszajött volna. Mert hogy volt egy időszak, amikor valahogy úgy kicsit kevésbé, igen. De hogy én most azt látom, hogy ez reneszánszát éri.
4: Nekem erről a áltudományos szociológiai elképzelésem az, hogy amikor ránk szakadt az internet világa, akkor nagyon sokan elvesztek a social media bugyraiban. Aztán eltelt egy kis idő, és rájöttek ennek az árnyoldalaira is az emberek, tehát hogy főleg a fiataloknál, gyerekeknél, hogy ez milyen problémákat okoz, a figyelemzavar és a többi. És azt gondolom, hogy valahogy olyan, mint a dohányzás, hogy egy időben nagyon menő volt, mert az amerikai filmekben mindenki dohányzott, mikor leszállt a fehér lóról, vagy kiszállt a piros Ferrariból, és akkor mindenki dohányzott, és ezért ez menő volt. És ez volt az olvasással is szerintem, hogy egy idő után a social médiával szemben újra menő olvasni. Tehát annak valamilyen fokmérőjét adja az emberi személyiségnek, azt gondolom, hogy a pozitív irányba, hogy én már, tehát az a büszkélkednek az emberek, hogy én elolvastam egy könyvet, vagy én idén elolvastam ennyi könyvet. Szóval megint menővé válik olvasni, és nem menővé válik nem olvasni, tehát dohányozni. Ezt a párhuzamot tudnám mondani, ez az áltudományos magyarázatom erre szerintem. És most igen, valóban dimat olvasni, és ezt leveszük észre a forgalmi adatokban is.
3: Közben én itt csak azért nem tartom néha a szemkontaktust, mert elvesztem itt a listákban, hogy próbálom felmérni, hogy vajon hány álomgyáras könyv van otthon a polcomon, és az az igazság, hogy egyre több, hát N.L. Green-től nagyon sok van. Igen. Illetve mondjuk ezt pont a könyvtárból vettem ki, de ezt a 13, ez a sorozatgyilkos nem a vádlottak padján ül, hanem az esküdtek között. Tök érdekes, hogy ez volt életemben az első, nem tudom, ez krimi vagy thriller, nem tudom milyen kategória, de hogy és annyira tetszett, hogy onnantól szippantott be egyébként így ez a téma is. Az nagyon-nagyon jó könyv. Úgyhogy sok az az igazság, hogy nálam is igen kikötnek. Könyvkiadás, most nyilván ebben nem menjünk annyira részleteibe bele, de hogy ugye a weboldalatokon is nyilván van ennek egy külön fülecskéje. Most az elmúlt évekhez, évtizedekhez képest, amit mondtál, hogy hogyan indultatok el annó, mennyiben változott nálatok ez a könyvkiadás? Olyan szempontban gondolkozom, hogy ugyanúgy működik ez, hogy valakinek van már a fiókban egy, nem tudom, kézirata, akkor ugyanúgy meg tud titeket keresni, vagy már azért vannak jól bevált íróitok. Most ez hogy működik?
4: Nagyon jó témát kérdezel. Egyrészt ugyanúgy működik, mint régen, csak a súlya a portfóliónkban változott.
3: Azért már tétje van, ugye?
4: És illetve a motiváció is változott, ugyanis ugye, ahogy mondtam, ezzel indultunk, nem volt más lehetőségünk nem ezzel indulni, és aztán most már inkább a szükség helyett úgy fogalmaznék, hogy próbáljuk támogatni azokat a jelentkezőket, akik kibontanák a kis szárnyaikat, és próbálgatnák, és nagyon sok kézirat érkezik hozzánk, ezekre bizonyos feltételek mellett, amiben kár most belemenni, belenézünk olyan szerkesztő, aki élesben megjelenő és kiadott könyveket szerkeszt, fordít, olyanok szoktak belenézni, olvasni, véleményt mondani róla, és ez alapján eldöntjük, hogy ki az, akivel érdemes lenne együtt dolgozni, kinek adnánk esélyt arra, hogy az íróink között helyet foglaljon, illetve hát amit mondtál, arra is jól ráéreztél, hogy van néhány a legsikeresebb, meg a legrégebb óta velünk dolgozó magyar szerzők között több olyan van, aki az első könyvét ő maga finanszírozta meg, tehát magánkiadásban adta ki, és aztán azóta 30 plusz könyve jelent meg, mert megtalálta a helyét ezen a piacon, és sőt van olyan is, nem is egy, aki ebből él már. De hát mielőtt mikrofon elé ültünk és bekapcsoltuk, azt mondtad, hogy neked is van valamilyen hasonló kis kéziratod már, amivel szívesen...
3: Pont tegnap raktam rendbe azt a 30 oldalt, amit már így megírtam. Igen, majd
4: egyszer. A könyvetírok kukacálomgyár.hu-ra javaslom, hogy küldd el a kéziratodat, és megnézzük, hogy tudunk-e belőle könyvet csinálni.
3: Köszönöm szépen. Igen, nekem ez egyébként szívügyem. Na, visszatérve a raklapvására, szintén mikrofonon kívül itt a beszélgetés előtt beszéltünk arról, hogy jártatok már Sziget-Szent Miklóson, sőt, az egyik, talán az egyik leglátogatottabb, vagy legsikeresebb volt, de nem csak, igen, itt a Csepel-szigeten nem csak Miklóson, hanem akár Dunaharasztin, de Érdet is említetted például.
4: Igen, jártunk már a környéken, sőt, konkrétan Sziget-Szent Miklóson is jártunk, annyira sikeres volt, hogy ez volt a harmadik legsikeresebb, tehát tavaly 69-70 vásárban voltunk, és a legsikeresebbek között a harmadik helyen foglal. Ennek fokmérője nyilván az eladott könyvek darabszáma és a forgalom, és az alapján Sziget-Szent Miklós dobogós volt. Úgyhogy
3: szeretünk olvasni.
4: Azt gondolom, hogy itt az emberek szeretnek olvasni. Sok mindennel összefügg, hogy hány ember érkezik el egy ilyen vásárra, hogy esetleg milyen lehetőségek van. Nyilván a lakosok száma is befolyásolja az érkezők számát. De az,
3: hogy itt vagyunk egy pár, 42 000, szóval, hogy
5: 42 000. Igen.
4: Igen, meg hát a környék azért szerintem, ez pont olyan agglomerációja a budapesti bonzáskönzetnek, ahol az emberek egyik pontról, nem tudom, Sziget-Szent Miklósról Cseperre, Cseperről Sziget-Szent Miklósra viszonylag sokat mozognak, ezért azt gondolom, hogy annak a közönségnek, aki Csepelen él, annak a közönségnek is érdekes lehetőség, és Csepelen is jártunk szintén, ott is egy sikeres vásárt csináltunk, úgyhogy szívesen jövünk Sziget-Szent Miklósra.
3: Könyvfesztiválok, ott vagytok?
4: Igen, igen, az összes fesztiválon, amik mondhatom azt, hogy központilag vannak szervezve. A központ az a Mekeke, a magyar érdekképviselete az íróknak és a kereskedőknek. Ők szoktak szervezni különböző két nagy rendezvényt, és mindegyiken ott szoktunk lenni, és most idén is kint voltunk a Vörösmarty téren. Úgyhogy igen, igen, ahol tudunk, azért megjelenünk, de igyekszünk a kommunikációnk nagyobb részét azért az online térre fordítani, mert azt látjuk, hogy a vásárlási szokások megváltoztak. Az emberek áttolódtak az online térbe, és onnan vásárolnak, érdeklődnek, tudakolóznak, és vásárolnak.
3: Igen. Hát köszönjük szépen a beszélgetést. Olyan gyorsan eltelt, és még 1000 kérdés van, de majd egyszer privátban. Államgyár, Raklapvásár, Szigetszent Miklóson vasárnap, tehát 10 és délután 4 még óra között. Igen, akartuk is mondani, hogy itt a képben néha látszott. Kutya, gyerek nincs a kocsiba?
4: Nem hoztam, de kutyát azt hoztam.
3: Na, akkor mutasd már be, ki ő.
4: Ő Pino. Ő egy Jack Russell Terrier, és tulajdonképpen, hát hogyha kategorizálnom kéne, akkor valahol a sorozatgyilkos és a raptor között van.
3: Azt akartam kérdezni, hogy esetleg róla egy könyv, vagy már készült.
4: Nem, viszont eszi a könyvet. Az már
3: fajja a könyveket.
4: Igen, szó szerint, igen, tehát volt már vitánk arról, hogy nem.
5: Hát ő szó szerint fajja.
4: Ártatlannak tűnik, de korán sem.
3: Mindig az ártatlannak tűnő emberek egyébként a leggyanúsabbak, mint ahogy az említett 13 című könyvben is végül az derült ki. Hát nagyon szépen köszönjük,
4: köszönöm,
3: menjetek akkor.
4: Legyen szép napotok.
3: És menjetek, találkozzunk. Én is ott leszek, most egy kicsit átírtad így a napi dolgaimat, hogy akkor mégse délelőtt menjünk. Na mindegy, majd meglátjuk minden esetre. Ott leszünk. Nagy Pál Viktor, az Államgyár kiadó egyik alapítója volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
6: A Boltban is csak titeket hallgatunk.
7: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
1: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
9: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
8: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
9: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
8: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
9: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
8: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
10: Fogászati ellátás stresszmentesen.
11: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
10: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
11: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
10: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
11: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
10: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
11: www.sarokvilla.hu.
10: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
12: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 30 éve egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Szigetszentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
14: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
13: Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők. A novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja. Tunaharasztinat szóló koncertet Ján Ziegál. Szeptember 18-án péntek este 7:30-tól a blues zenéjé lesz a főszerep a Laffert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, a brit előadó évente ellátogat Magyarországra, de a településen most lép majd fel először. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy az énekes egy izgalmas produkcióval készül a dunaharaszti közönségnek.
15: Elég érdekes koncert lesz, mert Ján Ziegál nevezető brit blues zenész Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a blues berkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert kúriába szóló koncertet fogadni. Évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra érkezik Magyarországra, mert van a Brain Dogs nevezető zenekar, ahol is Tom Waits dalokat játszanak.
13: Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyományá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila Művelődési Házban. A fődíj ezúttal 2 kerékpár, amelyeket a Petőfi Ligetért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
16: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Herceghalom és a Biatorbágy közötti szakaszon, ez a 30-as és a 20-as kilométer közötti rész. Itt a terelésben a külső sávban az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül pedig élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Mende térségétől, itt a Csepel-szigeten pedig még mindig az 51-es úton, Dunaharasztitól kezdve, bár egyébként picit lejjebb, Taksonytól kezdve élénk forgalomra kell, hogy készüljetek. Aztán torlódás van még mindig a Csépi úton Sziget-Szent Miklóson, illetve a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is lassan tudtok autózni, továbbra is a Veselényi utcától kezdve arra szól a kocsisor, de ugyanígy lassan lehet haladni a Lehel utcában, illetve a Temető utcában is. Aztán élénk a forgalom a Műúton is Szigethalomnál jelenleg mind a két irányban, valamint ha már Szigethalom, a Kossuth-Lajos utcában is jelenleg arra szólva tudtok közlekedni. És amire még mindenképpen felhívnám a figyelmeteket, hogy karbantartás miatt szeptember 12-én és 13-án, vagyis ezen a hétvégén szombaton és vasárnap a H6-os Hév helyett Dunaharaszti külső, illetve Sziget-Szent Miklós gyártelep között pótlóbuszok fognak járni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Egészen pontosan 3:49 van, szeptember 10-e. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfál nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
3: Tegnap még arról beszélgettünk Bettivel, hogy jaj, hát már megint egy ilyen trend a közösségi felületeken, és már minden ismerősünk, vagy bizony, legalább minden második ismerősünk megmutatja, hogy hogyan is nézne ki a 80-as években, vagy ha most akkor lenne, vagy visszautaznánk az időben. Hát ma meg már ott tartunk, hogy nekem is küldött egy barátnőm képet, ahol hárman vagyunk.
0: Most és én is kipróbáltam.
3: Most te is kipróbáltad, úgyhogy
0: csak azért is.
3: Előbb-utóbb. De egyébként olyan érdekes ez, hogy így működik ez a csorda szellem, meg szerintem így működik sokszor az is, amikor bejön egy új sláger, annyira nem tetszik, de mivel annyira sokat játsszák a rádiók, egy idő után azt mondod, hogy nem is rossz. Tehát, hogy valahogy ez is olyan, hogy az elején az agyadra megy, hogy aj, nem, már mindenki ezt csinálja, mindenki ezt osztja meg, aztán nem akarsz kimaradni, biztos, hogy ennek van egy ilyen pszichológiája.
0: Hát,
3: és akkor utána te is megcsinálod. Az a másik kérdés, hogy kiposztolod, nem posztolod. Ugye legutóbb, ami nekem is nagyon tetszett, azt ugye megcsináltuk, ez a, amit te is mondtál, ez a karikatúra.
0: Karikatúra, igen, és akkor ugyanúgy ugye megírod a ChatGPT-nek, hogy mit tudom én, mivel foglalkozol. Én például odaírtam azt is, hogy egyébként van két gyerekem, de szeretek közben, mit tudom én, színházba járni, és akkor ezeket úgy mindezt zsúfolt egy képbe, és szerintem egyébként tök jó lett. Meg ahogy néztem a többi ismerősömnél is, mindenkinél úgy eltalálta. Tehát akik úgy megosztották a közösségi oldalakon. Tehát hogy jókat csinált.
3: Igen, de közben nem vagyok pszichológus, de egyszerűen nem tudok nem belegondolni abba, hogy milyennek a pszichológiája, és hogy most nem akarok így negatív lenni ezzel kapcsolatban, csak hogy azért ez a mostani mindenféle online dolog annyira így az egóról szól, az énről, és egyfolytában mindannyian magunkkal vagyunk itt elfoglalva, hogy legyen szép a kép, akkor hogy néznék így, hogy néznék ki úgy, de közben meg megértem, mert most nyilván engem is érdekel, hogy mit csinál belőlem. Persze. Egyébként az AI. Ugye most arról van szó, hogy most ez az új őrület, de hát ez szerintem pikpak le is fog majd menni, hogy a 80-as évek mesterséges intelligencia fotózási őrülete az, ami elárasztotta. Hát igazából az Instát, a Facebookot, a TikTokot nem néztem, de ugye valószínűleg nem csak fotót, hanem egyébként biztos, hogy videót is meg lehetne egyébként itt csinálni. A szelfik a 80-as évekbeli portrékká alakítják, vagy alakítják, tehát egy ilyen 80-as évekbeli portré készül. Annyi a lényeg, hogy egy jó fotót magadról, egy szelfit, vagy egy jól bevilágított képet fel kell tölteni, és ugye, hát jól kell promptolni, ezt megtanultam, ezt a kifejezést, bár nem szeretek így annyira ilyen angol kifejezéseket használni, de a lényeg az, hogy ugye jól kell megadni az AI-nak, hogy mit szeretnél, hogy mit csináljon ezzel a képpel, ugye leírod, hogy szeretnéd, hogy a 80-as évekbeli stílust elevenítse meg, legyen olyan a hajunk, az arcvonásainkat azért őrizze
0: ezek
3: meg pontosan.
0: Ezek a neoruhák, tudod, meg egyébként nálunk úgy stimmel, tehát hogy volt ilyen ismerősöm, akinél úgy nyilván ő volt a képen, mert mint hogy felismerhető volt, de azért változtak az arcvonásai. Például igen. Nálunk szerintem egész jól megmaradt. Hát nyilván ez lehet, hogy egy fotótól függ, amit ugye mondtál is, hogy egy viszonylag azért közeli, jó minőségű képet kell feltölteni.
3: Igen, meg hát tényleg esetleg bele is lehet írni tényleg, hogy az arcvonás maradjon meg, mert hát én nem nagyon szoktam, de kaptam már olyan képet, barátnőm megcsinálta rólam, ahol úgy tehát látod, hogy az nem te vagy, de valóban ma már szinte meg lehet úgy csinálni, hogy még te is elgondolkozol, hogy mi volt nekem valaha ilyen ruhám, aztán kiderül, hogy ja
0: kiderül,
3: nem, hát
0: ez nem. Igen. Egyébként olyan veszélyesek néha ezek a videók, most nem pont ez a trend, hanem néha, amikor így böngésztem a TikTokot, és mondjuk egy-egy ilyen híresebb amerikai színészről tudott csinálnak ilyen AI-os videót. És múltkor talán pont az új Pókember film kapcsán a két főszereplő, akik ugye a való életben is egyébként házasok, kiraktak egy videót, hogy jön a baba. És akkor ott már nőtt a Zendajának a pocakja, meg nem tudom, és akkor nyilván hát láttam, hogy hát nem. Tehát, hogy ez csak egy ilyen AI-os videó volt, tehát náluk még most nem jön a baba. Istenem. De ezek azért veszélyesek, mert szerintem annyi embert meg tud téveszteni.

0: magunkra.
1: De ez a 80-as évek nem,
0: ez nem, de ez egy sima. Az az igazság, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem meg kell tanulni jól használni az AI-t, tehát, hogy mindenre azért nyilván nem, de ebben most nem is megyünk bele, mert erről már rengeteget beszéltünk, meg mindenhol lehet róla olvasni, viszont képzeld el, hogy bár ugye a ChatGPT a legnépszerűbb eszköz, akár például az ilyen fotók átalakításához, viszont nem az egyetlen, van az Epic, ami a mesterséges intelligencia által vezérelt évkönyv funkciójával úttörő szerepet játszik a nosztalgikus iskolai portrék készítésében, tehát konkrétan neki van egy ilyen évkönyv funkciója ennek az Epicnek. Egyébként az is milyen jó lehet, nem, hogy mondjuk van tényleg egy régi évkönyv, vagy bármilyen tablófotó, és akkor azt egy kicsit megcsinálja, berakod a, nem tudom, a régi osztálytársaiddal van egy csoport, és akkor lehet róla egy kicsit így beszélgetni. Esetleg még össze is hozhattok ezáltal mondjuk egy osztálytalálkozót, meg egyébként vicces ajándékokat is lehet így csinálni. Például én annyira nem szeretem ezt, de azt elfogadtam, hogy nálunk is készült olyan családi fotó, hogy az egyik családtagunk ül egy unikornison, mert az AI így megcsinálta, és akkor azt így ki is nyomtattuk, mert egyébként tök vicces, de én annyira nem szeretem ezt, hogy meg se történt, de azt az egyet elfogadtam, az úgy vicces volt. Persze. Minden esetre most ez egy ilyen nagy divat.
1: Nekem se a kedvencem, de néha jó megnézni egy-egy ilyet, és akkor úgy eltenni, hogy ja, hát mondjuk akár így néztünk volna ki a 80-as években, mondjuk mindenkinek ilyen tupírozott haja volt, nagyon neon ruhája.
0: Igen,
1: nem
0: de...
1: volt rossz trend.
0: Ennek a lényege egyébként sok esetben az, csak ugye mi nyilván nem így gondolkodunk, mert még nem éltünk a 80-as években, de hogy itt nekem több ismerősöm is direkt úgy osztja meg, és ennek ez a lényeg, hogy érzelmeket vált ki, visszarepít az időbe, hogy nagyon sokan ugye éltek a 80-as években, és hogy ez feljön neki egy emlék, hogy fú, tényleg, még akkor ez a hosszú haj volt a divat, meg ez a bubi frizura.
1: A pasiknak is.
0: Igen.
1: Hosszú haj volt.
0: Tehát, hogy mi most ezen mosolygunk, hogy néznénk ki, de ők ugye éltek akkor, és hogy jé, hát mégis tényleg hasonlóképpen néztem ki. És akkor úgy beindul az érzelem, beindulnak az emlékek.
1: Nekem pont anyukám mondta, hogy ő nem csinálja meg ezt a trendet, mert hogy neki van olyan kép, ami gyárilag hasonló, tehát hogy neki tényleg ilyen haja volt, tehát olyan emlék, nem, ez nem jó szó, mert nyilván nem éltem még a 80-as években, tehát nem is emlék, hanem eszembe jutottak anyáról ilyen régi fotók nekem is, hogy hát tulajdonképpen tényleg így nézett ki, hasonlóan, mint ahogy én most így kinézek a képen, amit a ChatGPT így összerakott. Úgyhogy igen, egyébként, ha más nem, egyébként a szülők miatt is, nagyszülők miatt, kinek mi jöhet ilyen érzés föl ilyenkor. Úgyhogy egyébként igen. Tök jó elindít valamit az emberben.
0: Igen. Ugye nagyon sok ilyen trend tényleg emiatt, hogy érzést vált ki, és ma már szerintem ez az, hát ha nem is az egyetlen, de a legfontosabb, amit egy gép sosem fog tudni átvenni, hogy az érzelmeket generálja benned. Bár egyébként, ha úgy vesszük, akkor a gép tehát ennek a funkciónak a hatására már kivált belőled egy érzést, és akkor ebben most nem akarok belemenni, mert ez egy ilyen filozófiai dolog lehetne. Minden esetre, figyelj, én azt mondom, hogy bármennyire is mondjuk lehet, hogy már az agyunkra megy, hogy mindig elkezdenek egy ilyen trendet, inkább ilyeneket nézek, mint a háborúról, meg
1: abszolút.
0: A nem tudom, az éhező gyerekekről, meg a bármiről, legyen inkább ez, sokkal szívesebben nézem ezt. Inkább ez menjen az agyamra, mint mondjuk egy sokkal negatívabb dolog. Kipróbáltátok-e már ezt a trendet? Van-e kedvetek átküldeni a fotót akár Viberen 0620 95 95 107? Ha már itt tartunk, Betty, ma lesz értekezletünk. Hát csináljuk meg. Csináljunk egy közös csoportképet itt a rádióban, és akkor mi is beállunk ebbe a trendbe.
1: Igen.
0: Na hát, mondom, elkezdődött.
1: Itt vannak a feladatok,
0: igen. Hétfőn még, Isten, miért csinálja meg mindenki most meg? Csináljuk meg
1: az egész rádiót. Megnézem azért a többiek arcát is, bár én azt gondolom, hogy olyan jó csapatunk van, hogy biztos mindenki benne lesz.
0: Hát
1: most hallgatnak is minket.
0: Igen, úgyhogy mindenki készüljön
1: rá,
0: úgy. De nem érám direkt úgy felöltözni meg ilyenek, hanem hogy itt...
1: Amúgy ilyen páduc mintás ruha van, ami nem tudom, hogy akkor volt.
0: Egyébként az ilyen...
1: Nem, szerintem akkor ugye inkább, de az ilyen örök, igen. Most
0: meg a farmer is.
1: Igen.
0: Na, úgyhogy lehet tőlünk akkor ilyenre számítani, ha akarják, ha nem, én ezt ma megcsinálom.
1: Na, jó van, helyes.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Bérrendezést sürgetett a rendőröknél a belügyminiszter, egyre többen fektetnek állampapírba. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 12.000 rendőr hiányzik az állományból. Mintegy 20 éve nem változott az illetmény alap, így teljes bérrendezésre van szükség, ezt mondta a belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése és az országon belüli mobilitás ösztönzése is. Arról is beszélt, hogy ezren jelezték, hogy visszatérnének az állományba. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltán az egykori minisztert is meghallgathatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, hogy megszűntek az izzások is, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. Ma kora reggelre eloltották a tüzet. Becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Tegnap több meleg rekord is megdőlt az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet.
4: Időjárás.
5: Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
7: Süss fel nap Bredák Szandival
4: és Somogyi Be-

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. A Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az 50-es és a 20-as kilométer közötti szakaszon a terelésben, a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-as autópályán Budapest felé az M35-ös autópálya csomópontja előtt két autó ütközött össze. A 191-es kilométernél a külső sáv emiatt zárva van, erős a forgalom a Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi szakaszán, a Gerinc úton és az 51-es úton Taksony és Dunaharaszti között is. Jelenleg trafit mi nem látunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne kéne mindenhol is betartani a sebességhatárokat, nehogy aztán baj legyen. Jó utat kívánunk mindenkinek, ha pedig látok bármit, amiről beszámolnátok, és esetleg segítség a többi úton lévőnek, azt megköszönjük, hogyha megírjátok, már is mutatjuk az elérhetőségeket.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: 10 perccel járunk reggel 9 óra után. Kellemes napot kívánunk minden hallgatónknak. Ez a Süsfelnap. Én Bredák Szandi vagyok.
5: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Vendégünk pedig Schmidt van, ezt a marketinges kolléganőnk, de nem marketing témánk lesz, hanem egészen más. Mert hogy hát mindenféle zúzódások, kék, zöld, lila foltok vannak rajtad, és hát beszélni fogunk arról, hogy ez mind mi okozta. Előjáróban annyit, hogy ahogy így utána néztünk a témának, nem vagy egyedül. Na de meséld el, hogy mi, vagy ki, vagy mi, milyen helyzet okozta azt, hogy konkrétan olyan zúzódások vannak rajtad, mintha agyonvertek volna, de hál' Istennek nem erről van szó.
6: Sziasztok, jó reggelt! Amúgy apukám úgy azt hitt, hogy motorbalesetem volt.
0: Úristen! Annál jóval egyszerűbb,
6: de... Vittesebb ennél a történet, és most azon gondolkoztam, hogy már minden héten jövök valami, még mi fog velem történni?
5: Tényleg? Mindig történik valami.
0: Lesz egy ilyen rovatod, jó? Hogy a héten mi történt
5: De most
0: vele?
5: Már valami pozitív, vagy majd legközelebb.
6: Igen, igen. Egyébként ugye egy két napra elutaztam most vasárnaptól keddig, és még az is történt, hogy kicsekkolás előtt negyed órával kigyulladt a szálloda, úgyhogy...
0: Micsoda!
6: Ez csak egy zárójelbe. Szóval történnek velem érdekes dolgok. És amúgy nem volt semmi gond, csak egyből jött a tűzoltóság, meg megoldották.
0: Jó, én úgy képzeltem,
6: nem tudtam,
0: hogy
6: így... kicsekkolni, bent volt a cuccom, én kint voltam, és így indultam kellett volna a reptére, és
5: jaj.
6: De megoldódott.
0: Én ezt úgy képzeltem el, hogy így kilibbensz a szállodából, és mögötted így, puf, így felrobban a szállodat, de ja, te még kitudtál, de tudod. Jó, nem így történt, hál' Istennek, igen.
6: Nem, fogad.
0: De nem ettől vagy kék-zöld.
6: Fogat akartam mosni, és rám törték az ajtót, hogy most el kell hagyni a szállodát.
0: Tényleg? Mm-hmm. Komolyan?
6: De egy fél óra múlva visszamehettem a cuccomért, és akkor ki tudtam csekkolni.
0: Oh.
6: Na mindegy, történnek dolgok. Tehát lehet, hogy ez egy következő téma lesz.
5: Lehet, valami mindig történik veled.
6: Az történt, hogy hozzáteszem, hogy most észrevettem az eset után, hogy valamiért én mindenhova rohanok, ha kell, ha nem. És az volt, hogy mentem egy bizonyos helyre, ahol tudtam, hogy be tudok állni egy ilyen parkolóba, de megszokott a eltérően sorompóval le volt zárva a parkoló. És megálltam a sorompó előtt, hogy bemenjek az épületbe a portára, hogy szóljak, hogy nyissák ki, mert nekem ide be kell parkolnom. Na most én ezt úgy gondoltam, akkor így úgy emlékeztem, vagyis úgy éltem meg, hogy a kocsimat azt most az út közepén hagytam, de amúgy nem, tehát így visszatekintve nem, de egyik automatizmusom, hogy nem szeretnék senkit zavarni, és ezért elkezdtem szaladni a portára. Egy ilyen, hát picit félig meddig sóderos, emelkedős beton úton szaladtam felfelé, földig érő lenge nadrágban, szandálban, és hát a bal lábammal ráléptem a jobb nadrág száramra, akkor már borultam, de úgy éreztem, hogy kicsit mentettem, de aztán fordítva a jobbal a balra, és addig-addig bénáztam, és így dőltem, estem, még elkerülhetetlen volt, és hát elestem a saját nadrágomban végül is, és a legérdekesebb, ami a legbosszantóbb, hogy a jobb kezemben ott volt a telefonom, és az volt a reflex, hogy nem dobom el, tehát, hogy a telefont védtem magam helyett, mert hogy a bal tenyerem is egy kicsit fájt, mert azt leraktam, de hát a jobb az nem. És akkor ennek eredménye, könyök, comb, térd, boka, tehát így nagyon, hát mutattam nektek a sérüléseimet, nem néz ki jól. Ez szombaton volt, és még mindig alakulnak kék-zöld voltok, és amúgy érdekes, mert tudom, hogy ez a nadrág olyasmi, mint egy ilyen maxi szoknya, hogy azért, ha lépcsőzök, akkor egy picit felhúzom, mint ahogy egy szoknyát szokás. És itt valahogy annyira a pánikba voltam, hogy így kikapcsolt az agyam, és valószínűleg, ahogy ugye vezettem, meg kiszálltam az autóból, így lejjebb is csúszott, szóval szerintem lejjebb ért, mint szokott. Plusz ugye hát az a szandálos történet még egy dolog az egészben, úgyhogy nem a nadrágot hibáztatom abszolút, de nagyon egy béna szitu. És akkor ezek után kérdezték tőlem, hogy jaj, hogy te is úgy jártál, mint ahogy a TikTokon így mutogatják ezeket a hosszú nadrágokat, és nem is értettem, hogy miről beszélnek, és akkor találtam meg a videót, amit átküldtem nektek, hogy demonstráljam, hogy hát valahogy így jártam.
3: Igen, mert hogy ennek pont most mi is utána olvastunk, vagy hát amikor küldted, hogy konkrétan hírportálok írnak arról, hogy a TikTokon, ez mondjuk egy nyári, tehát hogy most éppen júliusi, de idén júliusi, hogy konkrétan esnek kelnek a nők az egyik kedvelt üzletnek az új nadrágjában, és hát úgy írja a cikk, hogy sorra szedi idézőjelben áldozatait ez a nadrág, hogy ez egy ilyen hosszú, lenge, széles szárú nyári nadrág, és hát tulajdonképpen ugye itt az a, hát tényleg veszélyes, konkrétan volt, ahol azt olvastam, hogy a gyilkos nadrág.
5: Ja, mert hogy nagyon hosszú.
3: Nagyon hosszú. Mondjuk hozzáteszem, hogy ez nem olyan, ami rajtad volt, mert hát nem tudom, azért én nem vennék fel ilyet, mert konkrétan feltörlöm vele a padló, de tudom, hogy divat, viszont hát ugye koszos lesz,
5: hát
3: az alja,
5: lesz,
3: meg, tehát konkrétan ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak, hogy a cipőt meg a lába teljesen eltakarja, hanem még azon túl is ér, és valóban egyébként tud veszélyes lenni, és valóban a CNN rakott ki egy videót, ami összeszed egy csomó ilyen történetet, meg úgy meg is mutatják, hogy milyen sérülést okozott. Egyébként azt írja, hogy a CNN szerint a legtöbben megúszták térd vagy kéz sérülésekkel, de olyan is van, aki akkorát zakózott a nadrágban, hogy kórházba került konkrétan. Mondjuk azért te is elég szép sérülésekkel.
6: Ezt amúgy elhiszem, én egyébként aznap, ugye szombat reggel történt, és vasárnap reggel utaztam el, és én szombaton így még gondolkoztam, hogy el fogok-e tudni utazni, mert egyszerűen annyira fájt, és amúgy attól féltem, hogy esetleg eltört a bokám. És még amikor vasárnap reggel így indultam el otthonról, mentem le a lépcsőn, akkor éreztem, hogy a lefele lépcsőzés az nem igazán
5: ezért
6: megy.
5: Fáj.
6: És az úgy azóta sem, de úgy jól vagyok, csak nyilván ebből így fel kell épülni, szóval. És én tényleg nem is estem akkor át, mint azokon a videókon, tehát én így kb. Így elborultam, mondjuk, de nagyon nagy sérüléseket sikerült szerezni.
3: Igen, itt azt is írják, hogy volt, aki konkrétan eltörte a vállát, mert hogy úgy esett le, hogy sajnos így törött lett a válla. Meg itt valaki azt írja, hogy akár már a Netflix dokumentumfilmet is készíthetne, mert hogy annyi áldozata van. Egyébként most ez nem az, ami rajtad volt, de hasonló stílusú nadrág, ez a Laza Palazzo nadrág. Egyébként még most is elérhető a webshopokban.
5: És hogy ez amúgy, nagyon direkt ennyire hosszú?
3: Hát a CNN amúgy azt írja, hogy szerintük nem a hosszával van gond, hanem a széltével, mert hogy séta közben túl könnyen akad bele a viselője lába. Egyébként többen megkeresték ezt az üzletet, de a cég nem válaszolt a kérdésekre. Szóval tényleg elképesztő ez. Egyébként egy nő például, sőt nem csak egy, ugye itt a TikTok videókban többen is ilyen trükköket mutatnak, hogy mit csinálj ezzel a nadrággal, hogy valami, nem tudom, hogy hajcsatot, vagy hajgumit. Igen, de akkor meg már minek veszed
5: hát
3: meg azt
5: meg
3: a nadrágot, mert akkor igen. Elképesztő, amikor küldted a képeket, tényleg, hogy nézel ki, hát nem gondoltuk, hogy egy nadrág, és tényleg utána jártunk, és hogy ez, konkrétan most a Telexen olvasok erről egy cikket, tehát hogy azért ez tényleg tud nagyon veszélyes is lenni. Jó, mi a konklúzió? Nem veszel föl többet ilyen nadrágot, vagy nem fogsz rohanni? Vagy ha legközelebb belesel, akkor magadat mented, nem a telefon. Szóval azért úgy szerintem, mert ráadásul te azért tudsz spirituálisan gondolkodni, meg belelátni az üzenetet, amit ezzel üzenni akart egyébként, amit üzen a tested innentől.
6: Mit üzen a nadrág?
3: Mit üzen a nadrág, tényleg? Mit üzen a nadrág, mit üzen a telefon, mit üzennek tárgyaink? Megírhatná Buda László ezt a következő könyvet. Na de hogy mi a konklúziód? Mit tanított neked ez az eset?
6: Na drága, elszakadt.
3: Elesett.
5: Elszakadt?
6: Hát... Nem ketté szakadt, de vannak rajta lukak, úgyhogy maximum otthoni takarításhoz. De lehet, hogy egy picit vágatok az aljából, hogy otthonra jó legyen. Hát az a konklúzió, mert azóta egy kicsit lassabban kell ugye így közlekednem, és annyiszor így megindulok, hogy most sietek, és aztán így konstatálom, hogy hova? Tehát tök érdekes, hogy ez a pár nap így rávilágított arra, hogy egy csomószor sietek, de nem kell, nem vagyok elkésve. Uh-huh. És amúgy, ha meg el vagyok késve, és úgy rohanok, akkor nyerek pár másodpercet, tehát hogy itt az ilyen gyalogos rohanásról van szó, hogy most elmegyek bevásárolni, és 2 perccel korábban végzek, mert átfutok a bevásárlóközponton. És amúgy így érdekes, mert én bennem van egy ilyen kettősség, én vagy nagyon kapkodok, vagy eszméletlen lassú vagyok. Szóval ezt a kapkodást, ezt valahogy azt fogadtam meg, hogy ezt így visszaveszem, meg így észreveszem, hogy azért nem kell rohanni, mert egy csomó baj történhet abból.
3: Én egy csomószor tapasztalom az életben, hogy tényleg ezek a régi jól bevált szólások, közmondások mennyire sokat jelentenek, és tényleg mai napig is aktuálisak, lassan jár tovább, uh-huh, és tehát, hogy abszolút, ez tényleg igen. Így van, hogy oké, hogy egy időben rohangálsz, de lesz ennek egy, meg lesz ennek a böjtje, ezt mondjuk annyira nem szeretem, de ebben az esetben egyébként igaz, tehát tényleg legyen akkor ez a konklúzió.
6: Meg, hogy ugye ott úgy éreztem, hogy zavarok az autómmal, és így mi van, ha egy percig zavarok, mert maximum 1 percig zavartam ott, tehát most ha valaki emiatt türelmetlen, és amúgy tökre nem voltam annyira útban, nem mindegy, de hogyha valaki most ezért türelmetlen, az meg már nem feltétlenül az én gondom, szóval.
5: Igen.
3: Ez egy érdekes ilyen filozófiai dolog, amit így át tud az ember a saját életében gondolni, hogy tényleg annyira durva, hogy ez a szituáció mennyi mindenre rámutat a saját életedben. Hogy mikkel van még az embernek dolga. Hát én azt kívánom egyébként, hogy mindenki valamilyen hasonlóképpen hát gondolja át, hogyha valami történik vele, akkor nem büntetni akarja az élet, hanem pont, hogy valamit üzenni szeretne, és hogy mindannyian tudjuk lefordítani, hogy vajon a saját életünkben ez mit üzen. Köszi, Vani, hogy elmondtad.
5: Köszönjük.
3: És hát most így nyalogatod a sebeidet, vagy most így mi történik?
6: Hát igen.
3: Borogatod. Na jó, köszönjük szépen Schmidt Vaninak, marketinges kolléganő. Ha gondoljátok, akkor nézzétek majd meg a TikTokon az erről szóló videókat, és hát okosan a nadrág vásárlásra.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
7: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgató a rádiónak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
10: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket. Olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlat és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
9: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és bringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpa pályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban. Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
10: Tavasszal májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny, most ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott. Természetesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztály vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
9: Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrzőháló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Megyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az élethajó értékőrző háló közösségi felületein olvashatók.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. Programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Bredák Szandival
8: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. A Süsfel napban az ébresztő műsorunkban az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az 50-es és a 20-as kilométer közötti szakaszon a terelésben, a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-as autópályán Budapest felé az M35-ös autópálya csomópontja előtt két autó ütközött össze, a 191-es kilométernél a külső sáv emiatt zárva van, erős a forgalom a Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi szakaszán, a Gerinc úton és az 51-es úton Taksony és Dunaharaszti között is. Jelenleg trafit mi nem látunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne kéne mindenhol is betartani a sebességhatárokat, nehogy aztán baj legyen. Jó utat kívánunk mindenkinek, ha pedig látok bármit, amiről beszámolnátok, és esetleg segítség a többi úton lévőnek, azt megköszönjük, hogyha megírjátok, már is mutatjuk az elérhetőségeket.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délelőttet kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Folytatódik a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Kutya sétáltatókhoz szólunk most, mert hogy egy nagyon érdekes cikket olvastunk. Én megmondom őszintén, én nem ismertem, hogy ez a növénynek van egy ilyen jellege. Azt olvassuk a Sokszínű vidék oldalon, hogy virágzik a kutya döglesztő fű, és hogy nagyon vigyázni kell, hogy még véletlenül se találkozzon, vagy legalábbis ne ropogtasson belőle az állat. Egyébként egy nagyon szép...
3: Pedig milyen szép lila virág.
0: Igen, az őszi kikerics. Egyébként így lehet, hogy sokaknak eszükbe jut, hogy hogy néz ki, de tényleg nagyon szép. Viszont a kutyákra, illetve a macskákra kifejezetten veszélyes lehet. Egyébként a Sokszínű vidék is a www.vilavdogs.hu oldalról vette át a cikk szerint nem csak a növény augusztustól októberig megjelenő virágai okozhatnak problémát, hanem még a levelei is, amit azért szerintem sokkal nehezebb észrevenni kutyasétáltatás közben. Érdekessége azonban, hogy ősszel teljesen levéltelen a levelei és a toktermése tavasszal jelennek meg. Jelenleg tehát így ebből következően a legnagyobb problémát a növény virága
3: Hát mert most akkor levél nincs neki, igen.
0: Hát ez még szerintem a könnyebbik verzió.
3: Hát ez az egyszerűbb, mert hogy egyébként látványos virága
0: gyönyörű.
3: Van, mert hogy nagyon szép.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ha lenne kutyám, és vinném sétáltatni, egy csomó ilyen mi lenne, ha, és látnék egy ilyen virágot, akkor én lennék az első, aki oda sétál és megnézni, és lehet, hogy akkor ugye a kutyus is megszagolgatja. Hát ezt ne nagyon engedjük meg neki, mert azért elég érdekes jelzőt használnak rá, kutya döglesztő, és itt a döglesztő...
3: Én azt hittem, az egy poém volt egyébként a címben. Nem, egyébként tényleg használják rá ugye ezt a kifejezést.
0: Igen, hogy milyen veszélyes, arra népies elnevezései is rámutatnak, mert hogy egyébként zörgőgaz, pücsökkoma, csicsikoma, kutyadöglesztőfű, vetővirág, őszike, hát mondjuk az őszike az azért annyira nem
3: az
0: egy beszélő név,
3: az igen, cuki. Ez nem olyan ijesztő.
0: Igen, a veszélyt a növényben található úgynevezett kolchicin jelenti, ami ugyan legnagyobb koncentrációban a magjában található, minden részében ennek ellenére jelen van, és problémát okozhat, ha bejut az állatnak a szervezetébe. A növény elfogyasztása után órákon belül jelentkezhetnek különböző tünetek, a kutyusnál vagy a cicusnál szomjúság, nyelési nehézségek, hasi fájdalom, akár hányás, hasmenés, sőt, a gyengeség mellett még sokkos állapotba is kerülhet. És hát ugye egy kutyamacska nem nagyon tudja elmondani, hogy most éppen nyelési nehézségeim vannak, vagy fáj a hasam, tehát hogy azért
3: hát
0: azt
3: nem nagyon,
0: kitalálni.
3: Igen, csak azt látod rajta nyilván, hogy mondjuk oda begubózik akár egy sarokba, olyan kedvtelen, nem eszik, étvágytalan, itt ugye hányás, hasmenés, gyengeség, sokos állapot, ezt mind leírják a tünetek között.
0: Azt is írják, hogyha észlelik a gazdik a tüneteket, és mérgezésre gyanakodnak, akkor minél hamarabb nyilván vigyék állatorvoshoz, mert, és itt jön a lényeg, legrosszabb esetben nyilván, akár halált is okozhat ez az aprócska virág, így egyáltalán ne késlekedjünk azzal, hogy elvigyük őket az állatorvoshoz. És hát tényleg egyébként, amikor így viszi az ember az állatorvoshoz, ugye míg mondjuk megyünk, addig át lehet gondolni, hogy hol sétáltunk, milyen területen, milyen növény volt ott. Milyen furcsa ez, hogy az embernek van egy kutyája, akkor ebben sose gondoltam bele, de egy nagyon minimális növényismeretnek is kell lenni, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amit mondjuk tudod azért, amikor mit tudom én, hogy kutyának gyomorsava van, akkor szokott így füvet enni, hogy melyiket engedhetjük meg neki, és melyiket nem. Tehát konkrétan így a kis növény határozóval lehetne menni, sétálni, na jó, ez most nyilván csak a vicc, de hogy tényleg azért nagyjából tudni kell, mert például oké, egy csalánt felismerünk, vagy mondjuk felismerjük, hogy hát a királydínyében ne menjen bele, de én biztos nem gondolnám azt, hogy ez a gyönyörű virág mondjuk mérgező rá. Tehát ezekkel is tisztában kell lenni. Képzeld

0: szokott talcsó lenni.
1: Jó hír viszont, hogy mindent rendben találtak a vérében, és tényleg, ha már itt tartunk, akkor ne felejtsük el az állatokat oltásra vinni, mert volt már olyan szakemberünk, aki azt nyilatkozta, hogy így valahogy elég sokan gondolják azt, főleg a cicáknál, hogy akkor van egy cicánk, és akkor így hello ennyi, hát nem, hát neki is kell évente
0: persze,
1: oltás.
0: Ugyanúgy.
1: Persze, úgyhogy ne feledkezzünk meg róluk sem, meg legyen bennük csip, meg ilyesmi, és hát vigyázzunk, hogy akkor ezt a, mi ez, kikerics?
0: Őszi ez kikerics. Az őszi kikerics, ami szép lila színű. Egyébként azt gondolom, hogy aki mondjuk mindig a megszokott helyen sétáltatja a kutyát, tehát mondjuk a lakóhelyét ismeri annyira, hogy esetleg hol szokott lenni ilyen virág, akkor próbálja elkerülni, de lehet, hogy a nagyobb gond azzal van, hogy talán sokan nem tudják, hogy ez veszélyes ugye az állatokra.
1: Így van.
0: Korábban én sem hallottam egyébként erről.
1: Így van, igen. Meg hát nyilván arról beszélni se kell, hogy véletlenül se hagyjuk, hogy elkoboroljon a kutya, mert egyrészt veszélyes, igen, lehet másra, másrészt ő rá is veszélye lehet egy csomó minden, például az őszi kikerics. Úgyhogy erre majd figyeljünk, jó? 8 perc múlva 10 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Hajni érkezik majd hozzátok, mi pedig holnap jövünk újra élőben, és hát bízom benne, ma lesz egy értekezletünk, hogy mindenki benne lesz, és akkor elkészül
0: ja,
1: ez a fotó.
0: Megcsináljuk ezt a 80-as évek trendet. Hoztam farmer kabátot, figyelj meg. Helyes. Van is hozott, úgyhogy mi már
1: az igazság az, hogy én is, ahogy rátok néztem meg magamra, a helyzet az, hogy amúgy annyira nem áll messze a stílusunk a 80-as évektől,
0: abszolút.
1: Főleg most én ebben a bő rózsaszín nadrágban. Egyedül a frizuránk, ami nem
0: hát
1: ilyen tupíros.
0: Hát a frizuránk
1: nem tupíros. Azt majd az AI megcsinálja, így van, úgyhogy majd a Facebook oldalon kövessétek, egyébként nem csak emiatt, hanem más tartalmak is kerülnek majd fel. Holnap találkozunk, szép napot mindenkinek!
0: Sziasztok! Oh.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek.
1: Időjárás.
6: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, nagyon-nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok nektek. Lement már a reggeli nagy csúcsforgalom, az előrejelzések azt mutatják, hogy torlódások, például útlezárások miatt nem nagyon várhatóak. Az M0-ás teljesen jól járható, viszont azért van még Sziget-Szentmiklóson az 51-101-es út környékén egy olyan szakasz, ahol jelenleg még lépésben haladnak az autók. Útfelújítással kapcsolatban Dunaharaszti utcából kaptunk információt, szóval ott egy rövid szakaszon dolgoznak a szakemberek. Sok a kocsi, lépésben lehet haladni a Sziget Centernél, ugye a bevásárlóközpontnál, de egyébként minden rendben van, szóval jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok ma is a Lakihegy Rádióval. Friss közlekedési információkkal egy óra múlva várlak benneteket újra.
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, töltsük együtt ezt az órát is. Itt a 107 egészen Szendi Hajni vagyok, remélem jól telik a napotok, minden rendben volt, úgy indult ez el. És hát egyébként egészen 3-ig együtt lehetünk így az éteren át. Ma a Hunorokat és a Nikoletteket köszönhetjük fel, hogy mit jelent a név, el fogom mondani, de szó lesz a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulásáról is.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, de nem kell helyben maradni, hiszen vonulni kell, mert hogy ebben az évben ismét megrendezik a Duna-Varsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabáját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombaton délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündér ország bölcsődével szembeni füves területen. A felvonulás 2-kor indul majd el innen, és végig halad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán és a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyerekek előadását lehet majd megnézni. Ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végeztével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buk Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. Este 8-tól kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodik majd a jó hangulatról. Jó szórakozást!

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, és már is egy októberi programmal folytatjuk, hiszen Sziget-Szent Miklóson 4 napos fesztivált tartanak. Először szervezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programmal várják majd az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény részét képezi egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők, melyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diákcsapatait várják. Több ponton feladatokat kell elvégezni, és így mindenki megmérettetheti magát ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni, figyelni az időre, mert hogy minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része lesz az első Miklósi Városnapoknak. Nos, felújításra gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei program. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervező, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. A befolyt összeget teljes egész a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött, és egészen október 18-áig tart.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
6: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
7: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
6: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
7: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
6: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
7: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklos@autocarma.hu-n,
6: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
8: Jó neked! A Vicink tűzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szentmiklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösség oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor került többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére. Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken. A diákok iskolakezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Két kulcsterületen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosár csapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a zöld asztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnok sem lehetnek sikeresek. Nagyszerű győzelemmel kezdte az idény Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e az előzetesen esélyesebb Kozár Mislenynek esélyt sem adott hazai pályán, és már az első félidő után 18-13-ra vezetett. A fordulás után gólgazdagabbá vált a találkozó, és a vendégek közelebb tudtak zárkózni, de itt sem voltak közel a pontszerzéshez. A végeredmény 36-33 lett. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a második félidős védekezést leszámítva nem tud mibe belekötni, A kulcsemberek hozták magukat, és a padról beállók is mindig hozzá tudtak tenni valamit, így büszke a lányokra és a győzelemre. Végig szoros meccsen vereséggel hagyta el a pályát Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata a bajnokság első fordulójában. Az SKSK a Nyitányon a Pler otthonában játszott, és a találkozó nagy részében egy kicsit előrébb járt ellenfelénél. Elhúzni azonban nem sikerült, és a hajrában a Pest-Szentlőrinciek fordítani tudtak, így végül 26-25-ös eredménnyel behúzták a találkozót és a két pontot. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, egy döntetlen talán igazságosabb lett volna a meccsképe alapján, de a sport ilyen, ezért ők most nem esnek majd össze, hanem mennek tovább.
9: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, Patek Edina vagyok, a következő néhány percben pedig a térség legfrissebb programjait ismerhetitek meg. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszoros díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmód tanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

névnapozunk, szeptember 10-e van, és ma a Nikoletteket és a Hunorokat köszönthetjük fel. A Nikoletta Nikol névből származik, amely a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfi név francia változatának női párja. A Nikolett igen gyakori a 90-es évek óta Magyarországon. Sok kisbaba, kislány ezt a nevet kapja, amikor világra jön. Híres Nikolettekből sokat találunk. Szepesi Nikolett úszó, Szőke Nikoletta jazz énekesnő, de itt van Nicole Kidman színésznő is. Ma a Hunorokat is felköszönhetjük. A Hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a Hun, latinul Hunnus név, kicsinyítő képzős számazéka. A Hunor ritka névnek számít idehaza, de a név viselői ünnepelhetnek április 24-én, szeptember 30-án és december 30-án is. Isten éltesse a névnaposokat, holnap a Teodórák következnek.

Azokhoz szólok most, akik jogosítvánnyal rendelkeznek, mert ugye azt, amikor meg kell újítani, jönnek az orvosi vizsgálatok, és talán sokan nincsenek azzal tisztában, hogy a szív- és érrendszeri betegségek is akadályt jelenthetnek a jogosítvány megszerzéséhez vagy megújításához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokon. A jogosítványhoz kapcsolódó alkalmassági vizsgálat elsősorban azt hivatott kideríteni, hogy az adott egyén egészségi állapota jelente közvetlen veszélyt a közlekedés többi résztvevőjére. Ezt a házi orvos végzi, aki ha olyan egészségügyi eltérést tapasztal, amely ronthatja a reakcióidőt vagy a biztonságos vezetés képességét, szakorvosi véleményt kérhet, hiszen súlyosabb krónikus tüneteknél a döntést nem hozhatja meg egyedül csak a házi orvos. Nos, nyilvánvalóan a látásromlás, kettős látás, szűkült látómező, szürkületi látás zavara esetén a szemészeti szakorvost is bevonják, hogy biztonsággal ki lehessen állítani a jogosítvány meghosszabbításával kapcsolatos papírt. Mindenképpen javasolnak szakszerű vizsgálatot azoknak, akik szívinfarktuson estek át, szívritmus szabályozó beültetése történt náluk, vagy súlyos billentyű hibái vannak, bizonyos neurológiai, pszichiátriai, diabetológiai és belgyógyászati problémák szintén indokolhatják a szakvizsgálatokat. Egy kezeletlen szív- és érrendszeri betegség vagy súlyos ritmuszavar akár ájuláshoz is vezethet a volán mögött, tehát érdemes eljárni kardiológushoz is. Hasonló veszélyeket rejthet a cukorbetegségre jellemző hirtelen vércukoresés, ami zavartságot okozhat. Ezen kívül nem szabad megfeledkezni a gyógyszerek esetleges mellékhatásairól sem, melyek szintén kockázatot jelenthetnek vezetés közben. Nos, ha valami

0: megkérdeznek, mondd el te is. A Laki Hegy Rádiót hallgatod.
1: Szeptember 10-e van, ma a Hunorokat és a Nikoletteket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Gibraltárban ma nemzeti ünnepet tartanak, 1967 óta mindig megteszik ezt szeptember 10-én. És 2003 óta a mai nap az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Erről majd külön fogok beszélni, de most nézzük, milyen események köthetőek szeptember 10-éhez. Nyissuk a kalendáriumot 1913-mal, amikor is megnyitották az első fizetős autópályát az Amerikai Egyesült Államokban. Az Antant hatalmak aláírták Ausztriával a békeszerződés Franciaországban. Ennek értelmében Ausztria elismerte Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia és Jugoszlávia függetlenségét. A Lajtabánság Burgenland néven Magyarországtól Ausztriához került. Mindez 1919-ben volt. Kanada hadat üzent Németországnak 1939-ben, rá 4 évre a német csapatok pedig megszállták Rómát. Bemutatták Pablo Picasso freskóját, a Guernicát Spanyolországban. Nagy, hát megdöbbenést keltett, maradjunk annyiban, 1981-ben történt ez. Magyarország szerződést írt alá, melynek értelmében 1986-tól Forma 1-es autóversenyfutamokat rendezhet. 1985-ben történt ez, és azóta minden évben itt van a száguldó cirkusz. 1990-ben Saddam Hussein Irak elnöke kőolajat ajánlott azoknak a fejlődő országoknak, akik támogatják őt az öböl háborúban. Ez tehát 1990-ben volt, és az öböl háború 91. január 16-án kezdődött el, és február 28-áig tartott a perzsa öbölben, ez egy fegyveres konfliktus volt. Ennek során az ENSZ koalíció szabadította fel az Irak által megszállt Kuvaitot. 2002-ben ezen a napon Svájc az ENSZ tagjává vált, és merényletet követtek el Anna Lindh svéd külügyminiszter ellen egy bevásárlóközpontban, 2003-ban történt ez meg. És végül, de nem utolsó sorban, 2008-ban Svájc alatt megnyitották a nagy hadron ütköztető gyűrűt, ami az emberiség eddigi legnagyobb fizikai kísérlete volt, és hát egyébként én a Ken Follett regényeket nagyon

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Bérrendezést sürgetnek a belügyi ágazatban. Ma van az öngyilkosság megelőzésének a világnapja. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pusvai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pótlékot vezetnének be. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek vezetői. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta. Egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben kevesebb fizetést kap, mint egy pályakezdő szakoktató. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását. Ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés, bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Szakemberek szerint az öngyilkosságok akár 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, csak az esetek töredékében talált hiányosságokat. 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból az akció során, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik.
5: Időjárás.
6: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
8: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, és jó hírem van azoknak, akik nem szeretnének helyben maradni, hiszen a reggeli csúcsforgalom már oda van, és nagyon szépen lehet közlekedni vételkörzetünk útjain. Van azért egy-két szakasz, ahol találkozhatunk több autóval. Jelenleg lépésben haladnak a kocsik, Sziget-Szent Miklóson az 51-101-es környékén, kb. 5 perc alatt lehet áthajtani ezen a szakaszon. Ismét van trafipax, az M0-án a Csepeli pihenőhely előtt a benzinkútnál van mérőautó, erre kell készülni. Felgyűlt az autós forgalom Sziget-Szent Miklóson a Rév utcán, 14 km per órával tudnak haladni jelenleg az autósok, tehát lehet menni, csak kicsikét lassabban, mint a megszokott. Ezeket leszámítva teljesen jól járhatóak az útjaink, hiszen már régen túl vagyunk a reggeli csúcson, és hol van még a délutáni. Friss közlekedési infók egy óra múlva újra. Jó utat kívánok nektek!
5: Lakihegy Rádió.
8: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
8: 0620 95 95 107.
9: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, további kellemes, szép csütörtököt kívánok nektek, én Szendi Hajni vagyok. Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szent Miklóson. Hamarosan erről is szó lesz, no meg ellátogatunk Dunavarsányba, a nagy őszi bolha piacra. Minden mellett Friedrich Antal séffel is főzünk majd egyet. Tunézia lesz az úti célunk, és köszöntjük születésnapján az én egyik kedvencemet, Guy Ritchie-t.

Dunavarsányban a nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel is megszervezik a bolha piacot. Szeptember 26-án a hétvégi bevásárlás, tehát izgalmas lehet. Az érdeklődőket már reggel 8 órától várják a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják a résztvevők. A bolha piacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, kézműves és dísztárgyakat is találhatnak. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein minden részletet megosztanak az érdeklődőkkel.

0: Kinek mit jelent a város? Erre a kérdésre lehet választ adni. Mondom is a részleteket most itt a Lakihegy Rádióban, mert hogy vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a várossá avatás 40. évfordulója. A novella terjedelme maximum 5 oldal lehet, a téma pedig Sziget-Szentmiklós, de eltérő témákat is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje szeptember 30, nyomtatva vagy digitálisan is el lehet a műveket juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja. Részletek a lakihegyrádió.hu-n.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 30 éve egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Sziget-Szentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
8: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
7: Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól, a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségjáz igazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
9: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutatón lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
7: Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Életmentő tettéért tüntették ki a Dunaharaszti rendőrőrs egyik munkatársát. Taksony polgármestere személyesen mondott köszönetet a férfinak. Nagy Sándor Tamás nemrég vehette át elismerő oklevelét. A rendőr törzszászlós egy Taksonyban történt vészhelyzet során nyújtott segítséget. Munkáért és helytállásáért Zsolnai Pál polgármesteri dicséretben részesítette. A rendezvényen Molnár Szilvia alezredes és kapitányságvezető is részt vett.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit. Azon a napon ugyanis New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Nagyon fontos nap a mai, szeptember 10-e az öngyilkosság megelőzésének világnapja, amelyet 2003 óta tartanak világszerte. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az öngyilkosságok megelőzésének lehetőségére, és arra ösztönözze a társadalmat, hogy merjünk beszélni erről a nagyon-nagyon nehéz témáról. A világnapot a Nemzetközi Öngyilkosság Megelőzési Társaság kezdeményezte a WHO-val együttműködésben. Az első világnapot 2003. szeptember 10-én tartották. Azóta minden évben ezen a napon különböző programokkal és kampányokkal próbálják erősíteni és felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára. A világnap egyik legfontosabb üzenete, hogy az öngyilkosság megelőzhető, és ezért minden egyes embernek lehet szerepe abban, hogy segítséget nyújtson. Sok esetben ugyanis már az is nagyon sokat jelenthet, hogyha valaki meghallgatja a másikat és komolyan veszi a jelzéseit. A magány, a reménytelenség vagy a tartós lelki fájdalom olyan érzések lehetnek, amelyekkel nagyon nehéz egyedül megküzdeni. Éppen ezért fontos, hogy ne tekintsük gyengességnek, hogyha valaki segítséget kér. Szerintem ennek pont az ellenkezője igaz. A segítségkérés sokszor éppen az erő és a változtatás első jele lehet. A szakemberek szerint érdemes odafigyelni azokra, akik hirtelen visszahúzódóvá válnak. Elvesztik az érdeklődésüket a korábban fontos dolgok iránt, vagy reménytelenségről beszélnek, hogy nincs kiút. Fontos azonban, hogy egyetlen ilyen jel önmagában még nem biztos, hogy veszély. A legfontosabb az együttérző odafordulás, és az, hogy ne maradjon egyedül az, aki nehéz élethelyzetben van. A világnaphoz kapcsolódó egyik ismert jelképes üzenet, a figyelem és a kapcsolódás életeket menthet. A környezetünkben élőknek ezért nem feltétlenül nagy dolgokra van szükségük, hanem arra, hogy valaki valóban meghallgassa őket. A beszélgetés nem old meg minden problémát, de megteremtheti annak a lehetőségét, hogy az érintett eljusson a megfelelő segítséghez. Magyarországon nem állunk túl jól, hogyha a statisztikai adatokat nézzük. A Központi Statisztikai Hivatal 2024-es adatai szerint Magyarországon 1601 ember halt meg öngyilkosság következtében. Ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta több mint 4 ember vesztette így életét hazánkban. A 2024-es adatok szerint az öngyilkossági halálozási arányszám 16,7 eset volt a 100 ezer lakosra vetítve. A nemek között egyébként jelentős a különbség. 100 ezer lakosra ugyanis 27 férfi és 7,1 nő jutott, vagyis a férfiak körében az öngyilkossági halálozási arány csak nem 4-szerese, mint a nőké. Az életkor szerinti bontásban az látszik, hogy a 2024-ben bekövetkezett esetek közül 729 a 60 éves vagy annál idősebbek, 568 a 40-59 évesek, 298 pedig a 15-39 évesek között történt. Hogyha a területi eloszlást nézzük, is jelentős a különbség. A legmagasabb öngyilkossági halálozási arányszámlát a KSH tábláján 2024-ben a Dél-Alföldön regisztrálták, ahol 100 ezer lakosra majdnem 30 eset jutott. Ez követte az Észak-Alföld, majd Észak-Magyarország. A legalacsonyabb értékek között a Nyugat-Dunántúl és a Közép-Dunántúl szerepelt. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ezek a statisztikák a halállal végződött eseteket mutatják, az öngyilkossági kísérletek száma nem szerepel benne. Ha valaki úgy érzi, hogy segítségre szorul, tegye meg az első lépést, merjen segítséget kérni. Van ugye a Magyar Lelki Elsősegély telefonszám, a Telefonszolgálatok Szövetsége, ez a LESZ 116-123. Ez a számuk, éjjel-nappal hívható a hét mindennapján, belföldről ingyenesen és anonim módon működik a szolgálat. A LESZ e-mailben is elérhető. A szervezet tájékoztatása szerint, ha e-mailt kapnak 72 órán belül, arra mindenféleképpen fognak válaszolni. De egyébként, hogyha valaki úgy érzi, hogy bajban van, és hát mindenféleképpen segítségre szorulna, az is teljesen járható út, és talán a legegyszerűbb, ha tárcsázza a 112-t.
1: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.

0: képlet.
1: Tunéziában biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink közül már sokan jártak, hiszen ez egy elérhető távolságban lévő ország, és hát biztonságos is, ugye sokan mondják, meg hát nagyon jó éttermek, illetve hát nagyon jó szállodák is vannak. Bár jó a gettó turizmusból kicsit kiszabadulni és megkóstolni a helyi ételeket is, erre már sokszor hát példálózott Friedrich Antal séf is, aki itt van velünk a vonal túlvégén, és ma is ellátogatunk Tunéziába, és egy különleges csorba frik recept lesz ma a témánk. Szia, Anti.
2: Szia, Hajnék, köszöntöm a hallgatókat is. Ez valóban egy különlegesség. Tunéziában maga a csorba frik nevű étel az egy nagyon sűrű, ragú-szerű leves, ami bárányal, marhahússal készül. Maga a frik az a lényeg ebből a szempontból, mert még a zölden betakarított, pörkölt és zúzott búza, búzát nevezik friknek, tehát ezzel készül az étel, és ez az egész országban el van terjedve. Hogy ez a csorba frik, ez egy hagyományos, mint nálunk a húsleves. Úgyhogy ha a szállodában valamiért nem adnak, mert arra van szansz, ezért érdemes kimenni a városba, és kipróbálni a helyi éttermet, vagy a helyi kifőzdét, hogy ilyenek vannak, mert vannak, kínálják. És van az a különleges része, amikor a tengerparti részen ezt a csorba frikket megvariálják, és azt mondják, jó, akkor én nem marhahússal készítem, hanem legyen a neve csorba frik au poisson, és halakkal készíti el, és egy nagyon finom tengeri halas. A lényeg az, hogy ilyen tömörebb húsú halakkal készítik, tőkehal, durvincs, meg ördöghallal, és ez egy felkockázott, darabos, hogy is mondjam, nekünk ez a pörkölt-szerű ragú van elkészítve, ez ebből a halból, többek között ez a frik zúzott zöld búza is van benne, de rengeteg ízesítővel, paradicsom, fokhagyma, vörös hagyma, a harissa, ez csípős. Nagyon hozzá kell tenni, hogy Észak-Afrikában nagyon sok étel csípős, tehát ez lehet, hogy kiváltja azt az okot, hogy jó, akkor a gyomrom nem annyira bírja, de a lényeg az, hogy náluk át van alakulva az ő gyomruk, sokkal jobban jó.
1: Igen, nekik azért más.
2: Csípős és fűszereset. Úgyhogy emiatt azt mondom, jó, igen, emiatt mindenképpen pálinkázni kell egy kicsit, hogy akkor oldjuk ezt a feszültséget, de ez jót tesz mindenkinek. A magyarok, mi is szeretjük a csípőset, tehát nagyon-nagyon szeretjük a csípőset.
1: De mi csípősünk valahogy máshogy csíp, nem?
2: Én próbáltam nagyon sokféle csípős paprikát, különböző verziót, ezt a harisszát is megpróbáltam, és volt, amikor egyszerű magyar pepperoni, vagy ilyen savanyított pepperoni, olyan atomerős volt, hogy nem a könnyem, a hajam kigyulladt, nem csak a könnyem kicsordult, iszonyatos, és közben pedig volt, amikor ilyen akárhány szkóvi fokos paprikát kóstolja meg, ez kegyetlen atom minden, megkóstolom, finom, oké, csíp, igen, de most már vége is. Aha. A magyar, meg még fél óra múlva próbáltam tejjel meg vajjal kenegetni a számot, hogy már egy kicsit enyhüljön a dolog. Úgyhogy nem tudom, ez változó, abszolút mértékben. Ez az étel nekem kimondottan nagyon tetszik, én a különböző halakat ilyen ragúba, levesbe, a halas ételeket én nagyon szeretem, és amikor megvariálják az ételeket, és többek között egy ilyen halas ragúba, ebbe a hallevesbe még mentát is raknak, onnantól az ember, hoppá, mondom, itt valami nagyon érdekes, mert a ment az megint egy olyan íz, ami nem biztos, hogy egyből megy a halakhoz, és mégis. Tehát ők ezt használják, és működőképes. Én azt mondom, hogy ez a következő verzió, elmondom meg, hogy leírom meg egyebek, tehát az ilyeneket szeretem elkészíteni is. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az eredeti általam elkészített képet is, ételről készült képet fogom majd föltenni.
1: Úgyhogy Na, így legyen. Várjuk, Anti, hogy mit hozol össze a saját konyhádba. Köszönjük szépen!
2: Nagyon szívesen!
0: FM 107 Lakihegy Rádió.

0: Guy Ritchie-t köszöntjük születésnapja kapcsán. 1968-ban született szeptember 10-én Angliában Guy Ritchie, aki már gyerekkorában a filmek szerelmese volt, és egy mozielmény különösen nagy hatással volt rá. Megnézte a Sundance kölyök című westernt, és hát eldöntötte, hogy ő a filmekkel akar foglalkozni. Nem járt egyébként filmrendezői iskolába, és 15 évesen az egész iskolát úgy, ahogy volt, ott hagyta, és már a filmek felé fordult, fiatalon különböző filmes kisegítő munkákat vállalt, majd reklámfilmek, videóklippek rendezése következett. Az így megszerzett tapasztalatot és pénzt később saját filmes ötleteinek megvalósításába fektette. 95-ben készítette el az első rövid filmjét, ez volt a The Hard Case, fontos előfutára lett az első nagy játékfilmjének. Ezután jött 98-ban a klasszikussá vált A ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső, amely gyakorlatilag egyik napról a másikra világhírnevet hozott Guy Ritchie-nek. A film különleges, gyors vágásokkal, fekete humorral, szellemes párbeszédekkel és a londoni alvilági figurákkal teli stílussal felismerhetővé tette rögtön Guy Ritchie kézjegyét. A film ráadásul több színész, köztük Jason Statham és Vinnie Jones pályafutásának is fontos állomása lett. Két évvel később jött a megunhatatlan Bluff, amely még nagyobb sikert aratott. A filmben Jason Statham, Vinnie Jones mellett már feltűnt Brad Pitt és Benicio del Toro is. Brad Pitt cigány boxolójának figurája a film egyik legemlékezetesebb karakterévé vált, döbbenetes nyelvet beszélve. Ritchie ekkora már egyértelműen kialakította a saját filmes univerzumát, amelyben a gengszterek, szerencsejátékosok, piti bűnözők, nagy dumások különös világába keveredünk. A rendező magánélete közben legalább olyan mozgalmas volt, mint a filmjei. 2000-ben feleségül vette Madonnát, a világhírű énekesnőt. Házasságuk 8 év múlva véget ért, és közös filmes projektjük is született 2002-ben, a Swept Away, amely azonban komoly kritikákat és közönség sikertelenséget hozott. Ritchie később a Rock and Roll című filmmel tért vissza bűnügyi történetekhez változó fogadtatás mellett. 2009-ben hatalmas fordulat következett be a karrierjében, mert hogy elkészítette a Sherlock Holmes című filmet Robert Downey Jr. főszereplésével. A modern lendületes Sherlock Holmes egészen új közönséghez is eljuttatta Ritchie rendezői stílusán. A film sikerét 2011-ben a Sherlock Holmes árnyjáték folytatta. Ritchie ezután többféle műfajban is kipróbálta magát, például elkészítette az Uncle című kémtörténetet, illetve Arthur király legendáját. 2019-ben újabb meglepetést okozott az Aladdinnal, amely több mint 1 milliárd dolláros világbevételt ért el. Ugyanebben az évben visszatért ahhoz a műfajhoz, amelyben igazán otthonosan mozog, és megcsinálta az Úriemberek című gangsterfilmet. A későbbi években is rendkívül termékeny maradt, és hát az, az igazság, hogyha látjuk a nevét, én legalábbis, ha látom, biztos, hogy megnézem a filmjét. Ritchie saját bevallása szerint tudatosan szereti válogatni a műfajokat, olyan történetekbe is belevág, amelyek számára ismeretlen területet jelentenek. Rendezőként az egyik legfontosabb védjegye a pörgős történet vezérlés, a gyors vágás, a sajátos humor és a karakterek különlegessége. Egyszer Guy Ritchie azt mondta: gyerekkoromban azt szerettem az amerikai filmekben, hogy valahogy nagyobbak voltak az életnél, és azt hiszem, még mindig ennek a hatása alatt vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Nagy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Az emelkedő energiaárakról is egyeztetnek a visegrádi négyek. Sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon dolgozói. Folytatódik az enyhe idő egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni összehangolt fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája. Közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt, úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég felülvizsgálja a bérekre vonatkozó álláspontjukat, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester. Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. Mától pénztárgép portál néven elérhető lesz az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. 5000 dolláros juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha a pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, melynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. Csak nem 2 órára leállították a forgalmat 2 dél-kelet-lengyelországi repülőtéren. Az intézkedés azután történt, hogy a Lengyelországgal határos, nyugat-ukrajnai Volinyi megyében orosz dróntámadások veszélyére figyelmeztettek, ezért mozgósították a lengyel légierőt. Később, miután a veszélyhelyzet elmúlt, helyreállt a forgalom a lublini és a zsesúvi repülőtéren.
3: Időjárás.
4: Többnyire országszerte napos idő van. Délután már több felé lehet eső és hűvösebbre fordul az idő. Egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, jó étvágyat kívánok nektek, hogyha már ebédeltek. Én Szendi Hajni vagyok, és közlekedünk. Jelenleg nagyobb torlódásra nem kell készülni vételkörzetünk útjain. Dunaharasztiban közepes a forgalom a Némedi úton, tehát egy picit lassabban lehet menni, de nem vészes, illetve Szigetszentmiklóson Rév utcában is ugyanez a helyzet, tehát hogy ott úgy felgyűltek az autók, de nem azt jelenti ez, hogy satúfék és araszolunk, csak hát kicsit lassabb a haladás. Minden mellett viszont lépésben lehet haladni az 51-es út leágazásánál, egészen pontosan a Sziget Center parkoló irányába, tehát ott lehetséges sokan akarnak most vásárolni, mert hogy egy kicsit úgy begyűlt a forgalom. Egyébként jól járhatóak az útjaink, nincsen jelentősebb torlódás, és szerencsére balesettel kapcsolatos információ sem érkezett hozzánk. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok nektek a Lakihegy Rádióval. Egy óra múlva hozok újabb frisseket.
3: Lakihegy Rádió.
6: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
6: 0620 95 95 107.
5: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, további kellemes szép napot kívánok nektek, és jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel. Töltsük együtt ezt az órát, és a 107 egészen Szendi Hajni vagyok. Kibeszélik a könyveket a könyvklubban Szigetszentmiklóson, erről is szó lesz hamarosan, illetve a szüreti kézműves napról, amelyet Dunaharasztiban szerveznek meg. Minden mellett várlak benneteket a világhíradóval is, és Palagi Alexandra dietetikust is hívom majd telefonon, a terhességi cukorbetegség lesz ma a témánk.

Ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében a Könyvklub Sziget-Szent Miklóson. Egy könyvről beszélgethetnek a résztvevők szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon elérhető lesz a Lázár című regény, és annak témáját fogják a résztvevők átbeszélni. Az Olvasó Sziget Könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz szombaton 17 órától. A lépés díjtalan, de regisztrálni kell a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtárban személyesen, telefonon vagy e-mailben. Az Olvasó Sziget Könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de szeretnének ezzel kapcsolatban egy kis információhoz jutni. Hagyjuk!

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk. Idén is megtartja hagyományos születi rendezvényét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Nem most szombaton, hanem rá egy hétre szombaton, tehát szeptember 19-én. Kreatív foglalkozás, felvonulás és hajnalig tartó mulatság várja a Schwab tájházba látogatókat. A program már reggel 9-kor egy közös kézműveskedéssel kezdődik, ezt követően délután 17:30-tól indul el a szüreti menet a Szent István templomtól. A vendégsereg ezután a helyi egyesületek és az óvodások produkcióit tekintheti meg. Este pedig jön a bál, ahol a Dunau Musikanten zenekar húzza a talpalávalót. A belépés ingyenes, de érdemes előre asztalt foglalni.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Egész hónapban tart a tüdőszűrés Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig várják a helyieket. A vizsgálatra az alábbi időpontokban lehet menni, előzetes bejelentkezés nélkül. Hétfő és szerda dél és este 6 óra között, kedden csütörtökön és pénteken pedig reggel 8 és délután 2 óra között. A szűrésre szükséges dokumentumok a személyi igazolvány, a taj és lakcímkártya, és ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. A vizsgálat 40 éves kor felett évente egyszer térítésmentes, 40 éves kor alatt 1700 forintba kerül. Ezt az összeget a helyszínen kapott csekk befizetésével lehet kiegyenlíteni, de ehhez nem szükséges messzire menni, ugyanis közvetlenül a közösségi ház mellett található a posta. Aki pedig összekötni a kellemest a hasznossal, a tüdőszűrés helyszínén a Hungarikum kiállítást is megnézheti a közösségi ház aula galériájában. A tárlat idén a cifraszűrt mutatja be. A kiállítás szeptember 13-áig látogatható ingyenesen. Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A halásztelki intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
6: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes idő. Szakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
5: Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a városreavatás 40. év fordulója. A követelmények a következők, a novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szent Miklós, tartós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja. Magabiztos győzelmet aratott az Aranyszarvas Ese otthonában a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában. A térségi együttes már az első félidőben rengeteg helyzetet alakított ki, de akkor még csak egy gólt tudott szerezni. A fordulás után aztán beindult a henger, és további 3 találatot értek el a varsányiak, így 0-4 lett a végeredmény. Hollik András, az együttes sportigazgatója elmondta, ez egy kötelező győzelem volt, amit a sok hiányzójuk ellenére magabiztosan vittek véghez, így nem lehetnek elégedetlenek.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 19:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajné vagyok. Jön nálunk a világhíradó. Kezdjünk azzal, hogy kanadai alkoholokra és motorokra is import tilalmat vetett ki az Egyesült Államok. Számos kanadai termék tehát import tilalom alá esik most már, mert hogy életbe léptek az amerikai árukra kivetett kanadai vámok, írja a BBC. Trump, az amerikai elnök, több elnöki rendeletben jelentette be az intézkedéseket, amelyek szeptember 29-én lépnek életbe. A Fehérház szerint Kanada diszkriminálja az amerikai vállalkozásokat azzal, hogy egyes amerikai termékeket korlátoz, miközben más országok hasonló áruira nem vonatkoznak ugyanilyen intézkedések. A teljes importtilalom többek között a tejsavóra, a nátszukor melasszra, az alkoholmentes sörre, számos bor, rum és vodka termékre, malátából készült sörre, valamint motorkerékpárokra és még mopedekre is vonatkozik. Más kanadai termékekre magasabb vámokat vetnek ki. Ezek közé tartoznak különböző sajtok, nyers állatbőrök, papírtermékek, egyes bútorok és matracok, alumínium és vastermékek, motorcsónakok, golfkocsik, horgászfelszerelések alkatrészei és kapcsolótáblák. Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A Fehérház már a múlt hónapban 50%-os vámot vetett ki, mint egy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura. Ezek a vámok többek között a kanadai bútor, a boripart és egyes sport és horgász felszerelések gyártóit érintették, és hát most ezt folytatják. A hideg is kirázhatta annak a kis osztrák településnek a lakóit, ahol szinte horrorfilmbe élő jelenet játszódott le a napokban, minthogyha Stephen King Rém autó című regénye kelt volna életre, amikor egy szervízben álló kocsi hátsó ülésén rejtélyes holttestet találtak. Egy tiroli szervízben egy magyar férfi holttestére bukkantak az autó hátsó ülésén. A 79 éves tulajdonos autója lerobbant, ezért a helyi szerviz telephelyére szállították pénteken. Aztán vasárnap felfedezték, hogy benne van egy holttest, miután az egyik alkalmazott visszament a telephelyre. Miután felfedezte az élettelen testet, rögtön riadóztatta a rendőrséget. A halott az autó 79 éves magyar tulajdonosa volt. A rendőrség boncolást rendelt el, ami megállapította, hogy az idős férfi természetes halált halt, így kizárták az idegenkezőséget. Műszaki hiba okozott káoszt a brit reptereken, több száz járatot törölni is kellett. 300 járatról van szó, a fennakadás a legnagyobb repülőtereket is érintette, tehát komoly fennakadás alakult ki kedden a brit légi közlekedésben a műszaki hiba miatt. A problémát a brit légiforgalmi szolgálat rendszerében észlelték, ami miatt számos járatot egyszerűen nem tudtak megfelelően kezelni. Egy 4 éves kisfiút nem engedtek ki a mosdóba a Wizz-Air járatán, végül megszégyenítették őt. Kellemetlen repülés élményről számolt be egy finn online portál. A magyar Wizz-Air egyik járatán turbulencia miatt egy 4 éves gyermeket nem engedtek be a mosdóba, és ezért kénytelen volt a folyosón egy palackban könnyíteni magán. A kisfiúnak ez volt élete első repülő útja, és úgy érezte, megszégyenítették. A méltatlan szituáció miatt a család panaszt tett a légitársaságnál. És akkor zárjuk azzal a világhíradót, hogy két repülőtéri alkalmazott életét vesztette Frankfurtban, miután egy landoló repülőgépből kiszabadult, fertőzött szúnyog megcsípte őket. A ritka tragédia szomorú módon mutatja azt, hogy milyen veszélyes lehet, ha az orvosok későn ismernek fel egy trópusi kort. Szóval megrázó tragédia történt Németország legforgalmasabb légi kikötőjében, a frankfurti repülőtéren. 4 a legfrissebb közegészségügyi jelentések szerint pedig már 6 dolgozó alkalmazottnál mutatták ki a maláriát júliusban. A fertőzöttek közül 2 sajnos már nem élték túl a szövődményeket. Az esetet a szakértők úgynevezett repülőtéri maláriaként kezelik. A megbetegedett dolgozók egyike sem járt külföldön a közelmúltban. Itt szinte biztos, hogy a kórokozót hordozó szúnyog egy nemzetközi járat potyautasaként érkezett Frankfurtba. A vizsgálatok kiderítették, hogy a fertőzést a legveszélyesebb parazitafaj okozta. Ez a típus a megfelelő és azonnali orvosi beavatkozás nélkül akár 24 órán belül is képes megölni egy embert. A végzetes kimenetelben óriási szerepet játszott az időveszteség, mivel az érintettek nem utaztak trópusi országokba, az orvosoknak eszükbe sem jutott, hogy maláriáról van szó. Ez volt a világhíradó.

0: Az egészségünkkel Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajmi, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Ha valakinek cukorbetegséget diagnosztizálnak nála, akkor ugye azt gondolja, hogy na hát akkor ez így ennyi volt, és élete végéig cukorbeteg marad, viszont van az embernek, a nőknek egy olyan időszak az életükben, amikor mondjuk csak egy bizonyos időszakra lesznek cukorbetegek. Ezt mindenki ismeri és hallott róla, terhességi diabétesről van szó. Egészen pontosan mi is ez?
1: Igen, ez a terhességi diabétesz, vagy hívják gesztációs diabétesznek is, egy olyan szénhidrát anyagcsere zavar, amely alapvetően a terhesség során kezdődik, vagy akkor kerül felismerésre. De nem zárja ki ugye ez annak a lehetőségét, hogy már a terhesség előtt is fennállt a probléma, de akkor nem volt erre vonatkozó vizsgálat, tehát nem derült ki, de nagyon sokszor ez ténylegesen a terhesség alatt kezdődik a hormonális változások következtében.
0: Ugyanolyan tünetei vannak-e a terhességi diabétesznek, mint a hagyományosnak, és az értékekről mit mondhatunk el ebben az esetben?
1: Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ugyanolyan tünetei vannak, mert ugye nincsenek tünetei, úgyhogy ugyanúgy, mint egy normál cukorbetegségnek. Alapvetően van egy rutinvizsgálat a kiszűrése, általában ez a 24.-28. hétben történik meg, egy orális glukóztolerancia teszt, ugyanezt erről a tesztről korábban beszéltünk is, de nem biztos, hogy mindenki hallgatta, úgyhogy el is mondom, hogy ez micsoda. Be kell menni a kórházba, vesznek vért, majd egy cukros folyadék elfogyasztását követően 120 perccel szintén megnézik a vérben a vércukor mennyiségét, és hogyha a 120. percben mért érték magasabb, mint 7,8 millimol per liter, akkor az gesztációs diabétesznek tekinthető, és csak egy érdekesség, hogyha valakinek az első várandósága alatt ez diagnosztizálásra került, és van egy következő várandóság, ott már nem csinálják meg ugyanezt a terhelést, akkor automatikusan őt már gesztációs diabétesznek tekintik, tehát teljesen felesleges ilyenkor újra megterhelni a szervezetet.
0: A kismamákra nagyon kell ugye vigyázni, tehát hogyha fáj a fejük, se mindegy, hogy mit vesznek be. Tehát, hogyha valakinek kialakul a terhességi diabétesz, akkor mondjuk ugyanolyan gyógyszeres vagy esetleg inzulines kezelést kap, mint aki nem terhes?
1: Igen, hogyha kialakult, tehát tegyük fel, hogy akkor mondjuk 8-as volt ez a 120 perces érték, akkor utána diabetológust kell felkeresni, a diabetológus pedig elküldi dietetikushoz, és az első lépés az a diéta. Ez hasonló lesz egyébként a hagyományos diétához, de erről akkor majd még beszélünk. A lényeg az, hogy az első lépés diéta, életmódváltás, tehát amennyire lehet azért egy pici mozgás, séta, ilyesmit érdemes beiktatni, és abban az esetben, hogyha a diéta önmagában nem bizonyul megfelelőnek, vagy elegendőnek, mert ilyen is van, hiába csinálja valaki a nagykönyv szerint a diétát, ha a hormonok annyira felborulnak, átveszik az irányítást, akkor szükség lehet inzulinra is.
0: Mi a rizikó?

0: Már azért akkor is ez előfordul, hogy hiába valaki sportol, vékony, annak ellenére egyre gyakrabban alakul ki mindenkinél ez a terhességi cukorbetegség, és nagyon sokszor a rendszertelen étkezésnek köszönhető egyébként.
1: Érdekes. Említetted ugye, hogy terheléses cukorral nézik meg. Ezt, hogy van-e valami probléma, és hogy rokoni példa az anyuka ikreket várt, és akkor a apuka elvitte anyukát ugye a laborba, mert hogy mondták, hogy terhességi cukor lesz, és akkor megcsinálták ezt, és akkor az anyuka jött ki, és mondja az apuka, hogy hát figyelj, mert te neked nem is folyik a víz a fejedel, meg hogy semmi. Te szerintem miért folyna? Hát azt mondja, terheléses volt, nem? Tehát ilyen futópados. Nem, az a kardiológus, de nem gondolt, hogy ikerterhesen majd rá fognak pakolni egy futógépre. Csávó nem értette, hogy most mi történt. De természetesen hát itt közel nincs ilyen problémáról szó. Az utolsó kérdésem, Szandi, ha valakinél kialakult ez a terhességi diabétesz, megszületett a baba, minden oké, akkor ez ahogy jön, ugye el is szokott múlni?
0: Alapvetően igen, a placenta távozását követően az esetek 80-90%-ában ez megszűnik, de a szülést követő 6. hétben végeznek egy újabb cukorterhelést, annak bizonyítására, hogy akkor ez ténylegesen nem áll fent többé. Előfordulhat olyan, hogy megmarad, de ez nagyon ritkán szokott előfordulni, és inkább akkor, hogyha esetleg már a várandóság előtt is volt valamilyen szénhidrát anyagcsere zavar.
1: De érdekes, én azt hittem, hogy azért ennek egy folyamata van, de hát ahogy mondod, rögtön a szülés után, akkor ez így oda is van. Nagyon érdekes. De azt hittem, igen, még a szoptatás idejében valamennyire kitart, vagy tehát, hogy egy lecsengés van. Szandi, köszönöm szépen, vissza fogunk még térni erre a témára. Köszönöm.
0: Én is köszönöm. Szia.
2: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: A térség kedvenc rádiója. Magyar helyszínek is feltűnnek Ryan Reynolds új filmjében, ami pontosan tudja, hogyan kell szórakoztatni a nézőket. A Mayday visszarepít minket a hidegháború korszakába, miközben gondoskodik arról, hogy egyetlen percig se legyen unalmas, még akkor sem, amikor teljesen elszabadul az őrület. Az egyik streaming szolgáltatón megjelent akció vígjáték a kritikusok szerint újabb bizonyíték arra, hogy megfelelő kezekben a streamingre készült film is tud hollywoodi szintű látványt nyújtani. A Mayday már az első másodpercekben bedobja a nézőt az akció közepébe. A film szó szerint a tundrán kezdődik. Hősünk egy lelőtt repülőgép roncsai között tér magához, és nekünk fogalmunk sincs, hogy hogy került oda. Egy biztos, berántja rögtön a nézőt ebbe a különleges világba az alkotás, megszólal egy igazi 80-as évekbeli klasszikus, és visszagurulunk az időben is egy pár napot. 87 a következő állomás, a hidegháború utolsó évei, és megismerhetjük a pilótánkat, Troy Kill hadnagyot, aki nem más, mint Ryan Reynolds. A korszak bemutatása kifejezetten ügyesen sikerült, egy rövid beszélgetést hallhatunk a pilóták között, néhány Top Gun hangulatú repülős jelenettel, a szovjet-amerikai feszültségről, és már is ott érezzük magunkat a 80-as évek végén. A Szovjetunió ekkor már komoly válságban tengődött, Gorbacsov pedig megpróbálta megmenteni az országot, miközben reformjai éppen azt a rendszert kezdték megingatni, melynek a túlélésért dolgozott. A Mayday nem akar történelmi leckét adni, de a háttérből azért szépen kirajzolódik, hogy milyen világban is járunk. A repülős jelenetek is kifejezetten jól működnek, és hát aki szereti Ryan Reynoldsot és a humorát, az ebben a filmben sem fog csalódni. Ryan Reynolds nem egy egyszerű Tom Cruise paródia szerepét vállalta magára, de láthatóan jól érzi magát ebben a szerepben. A film valódi meglepetése egyébként Kenneth Branagh, mert hogy általában azért komolyabb filmekben szokott szerepelni, de ebben a filmben is egy nagyon jó karaktert vállalt magára. A verekedős jelenetek, az akció jelenetek is teljesen jól sikerültek, szóval van látvány, van izgalom, és természetesen humor is, az, ami egyébként nem mindig működik, de ebben a filmben igen, és hát még budapesti helyszíneket is felfedezhetünk ebben az alkotásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: A dráguló energiáról is egyeztetnek a visegrádi négyek, sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon dolgozói. Országszerte süt a nap, de több felé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek lesznek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő, úgy fogalmazott. Örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap és pótlékok növelését, emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság. Az esetek töredékében találtak csak hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Pákás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot.
6: Időjárás.
7: Többnyire napos idő van, nyugaton hűvösebb az idő, keleten melegebb. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. Késő este 15-23 fok valószínű.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, jó étvágyat kívánok nektek, ha még most ebédeltek, Szendi Hajni vagyok, na nézzük, mi a helyzet az utakkal. Minden rendben van, az M0-ás teljesen jól járható, viszont már reggel óta Sziget-Szentmiklóson az 51-101-es környékén nagyon erős a forgalom, és ez jelenleg sem változott. Ahol volt trafipax, ott már nincs. Tehát lehetséges, hogy most keresi az autó a következő mérési pontot. Hogyha leparkoltak, akkor természetesen erről is be fogok nektek számolni. Dunaharasztiban a főúton nagyon erős a forgalom, illetve a Némedi útról a főútra való kihajtás sem egyszerű. Ez itt a Dózsa-György utca környékét jelenti Dunaharasztiban. Ott is csak lépésben lehet egyelőre haladni. Friss közlekedési infókat természetesen egy óra múlva, tehát kettőkor is hozok majd nektek. Addig is jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Laki Hegy Rádióval.
6: Laki Hegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, további kellemes szép csütörtököt kívánok nektek. Isten éltesse a szülinaposokat, illetve a hunorokat és a Nikoletteket, ma ők ünnepelnek. Holnap egyébként majd a Teodórák következnek. Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szentmiklósi Csillag Musical stúdiónak, mert hogy szeptemberi karácsonyt tartanak, mindjárt mondom a részleteket.

Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, Szendi Hajni vagyok. Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén, szeptember elején egy előadás ismert darab tanulására majd későbbre készülnek. Idén azonban ezt másképpen teszik meg, tehát eltérnek az eddigi gyakorlattól. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi, vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek. Ezt láthatják az év végén majd a szülők és az érdeklődők.

Idén is meghirdette Tököl önkormányzata a szép városrendezett környezet elnevezésű felhívását, mondom is nektek a részleteket. A kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat, akik környezetük gondozásával, virágosításával, növények telepítésével foglalkoznak, azért, hogy Tököl szebb, rendezettebb legyen. A felhívásra három kategóriában lehet jelentkezni. A lakossági kategórián belül a kertek, előkertek és utcafrontok növény kiültetését, valamint a társasházak előkertjének, ablakainak, esetleg erkélyeinek virágosítását és környezetük növényesítését várják. Az intézményi kategóriában az utcai homlokzatok, előkertek és belső udvarok gondozását, növényekkel való ellátottságát értékelik. A harmadik kategóriában pedig az ipari, kereskedelmi és szolgáltató telephelyek, létesítmények tartoznak. A jelentkezési határidő október 15-e, a jelentkezési lap átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, de letölthető a város honlapjáról is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgató igazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
7: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlat és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
6: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és bringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpa pályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban. Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
7: Tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny, most ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott. Természetesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztály vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
6: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A Kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncház invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a Közösség színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekinthette meg a közönség.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, Patek Edina vagyok, a következő néhány percben pedig a térség legfrissebb programjait ismerhetitek meg. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt, családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
8: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A klímaváltozás azt hiszem minden eddiginél jobban megmutatta hatását, illetve azt, hogy itt van, ugye, idén nyáron. És sokan már évekkel ezelőtt beszéltek arról, hogy Magyarország elsivatagosodhat. Nos, most drámai felvételeket tettek közzé a délalföldi erdészet munkatársai, és sokan fel is tették a kérdést. Új sivatag van a láthatáron Magyarországon. Amíg korábban elsősorban a Duna-Tisza közi homokhátságra voltak jellemzőek az elsivatagosodás jelei, ezek már egyre erősebben mutatkoznak Békés északi és középső területén is. Most a délalföldi erdészet súlyos erdőpusztulásra hívta fel a figyelmet a térségben. Békés megye középső és északi részén is egyre látványosabb az erdők kiszáradása. Egy friss bejegyzésben fel is tették a kérdést. Új sivatag a láthatáron a délalföldön. Az írás szerint a homokhátság után most Békés megye középső és északi része is egyre látványosabban szembesül a klímaváltozás egyik legsúlyosabb következményeivel, az erdők kiszáradásával. A jelenség okaként az emelkedő hőmérsékletet, a tartós vízhiány és a szélsőséges időjárást jelölték meg. A poszt szerint a folyamat már nem csupán tájképi probléma, mivel a felhalmozódó száraz faanyag egyszerre jelent fokozódó erdőtűz és balesetveszélyt is. A tömeges elpusztult faanyaggal kapcsolatban azt írták, a megváltozott helyzet felelős kezelést igényel. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy a már elpusztult, kiszáradt és veszélyessé vált faanyagot eltávolítják és hasznosítják. Kiemelték, hogy viszont fontos különbséget tenni, mert nem az élő egészséges erdő kivágásáról van szó, éppen ellenkezőleg azoknak a fáknak és faanyagoknak a kezeléséről beszélnek, amelyek már elpusztultak, kiszáradtak, közvetlen tűz vagy baleset veszélyt jelentenek. Ugyanakkor jelezték, hogy a holtfa minden elemét sem szabad automatikusan eltávolítani. Annak 5-10%-át vissza kell hagyni az erdőben, mivel az élőhelyet biztosít számos élőlénynek. Az erdőgazdaság szerint a cél az, hogy legyen újra élő erdő, amely azonban nem feltétlenül lesz ugyanaz, mint korábban megszoktuk. A jövőben ugyanis a megváltozott, melegebb és szárazabb éghajlathoz jobban alkalmazkodó növények kialakítása kell, hogy a cél legyen.

nem esik jól, amikor szombat hirtelen munkanap lesz, de mindig azt mondom, hogy az kell, hogy lebegjen ilyenkor a szemünk előtt, hogy oké, hogy szombaton dolgozni kell, meg be kell menni az iskolába, óvodába, de ezért cserébe kapunk majd hosszú hétvégéket. Melyek a ledolgozó szombatok 2026-ban? Már is mondom, a munkanap áthelyezések teljes rendjét, mert ahogy a 2026-27-es tanév elkezdődött, természetesen lesznek olyan szombatok, amikor az általános munkarendben munkába kell menni. Na nézzük akkor a munkanap áthelyezéseket. A ledolgozós szombat valójában egyébként egy áthelyezett munkanap, tehát ilyenkor egy hétköznapot pihenő nappá nyilvánítanak, az így kieső munkanapot pedig egy szombaton kell ledolgozni. Ennek leggyakoribb oka, hogy az ünnepekhez kapcsolódóan egy hosszabb, egybefüggő pihenő idő alakuljon ki. Természetesen ehhez már hozzászokhattunk az elmúlt években, és idén sincsen változás. December 12, na nem most van még itt, de mondom, szóval lesz ledolgozó szombat, december 12-én szombaton kell majd munkába menni, a gyerekeknek pedig iskolába, de cserébe december 24-én csütörtökön lehet pihenni. A 2026-os hivatalos munkarend része és az általános munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozik ez. Idén ezen kívül január 10 és augusztus 8 is áthelyezett munkanap volt, ezek azonban nyilván már az előttünk lévő időszakot nem érintik, tehát ebben az esztendőben már csak a december 12-e szombati nap lesz munkanap. A munkanap áthelyezés célja, hogy az ünnepnapok körül hosszabb legyen a pihenő, és hát idén a karácsonyi szünet jócskán meghosszabbodik majd.

0: Azt mondtam a napokban, hogy amikor esett pár csepp eső, akkor én ilyen esőtáncot jártam örömömben, de nem fizikálisan, csak az agyamban. Aztán, ahogy ezt átgondoltam, el is állt az eső, tehát rájöttem, hogy lehet, hogy tényleg kellett volna esőtáncot táncolni, nem mint hogyha bármit is befolyásolna, de tényleg, szóval ez a csapadékhiányos időszak, ez botrányos. Nézzük, változik-e a következő pár napban valami. Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, csak rövidebb napos időszakok jelenhetnek meg. Többfelé kialakulhat végre eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A csapadék esője az országban egyébként nem mindenütt lesz egyforma pénteken, de összességében ez lehet a három nap közül, ami előttünk áll, a legcsapadékosabb nap. Az északi a szél többfelé megélénkül, ezért a hőérzetünk is hűvösebbnek tűnik. A hét utolsó munkanapján, azaz holnap hajnalban 11-17 fok várható idehaza, délután pedig 17-22 fok közé emelkedik csak a hőmérséklet, tehát végre nem pusztulunk meg a kánikulában. Szombaton már kedvezőbb időjárás körvonalazódik, a felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A csapadék esélye csökken, napközben már csak elszortan fordulhat elő csapadék. Az északi a szél továbbra is élénk lesz. Szombaton hajnalban 10-15, délután 19-26 fok valószínű. Vasárnap, ami szeptember 13-a lesz, tehát a babonásoknak jó hír, hogy még véletlenül sincsen péntek 13-án, szóval a vasárnap már gomoly felhős napos időt ígér, időnként több felhő is érkezhet, de összességében több napsütéses órában lesz részünk. Néhol kialakulhat majd idehaza egy-egy futó zápor, hajnalban 8-15, délután 20-26 fok lesz majd. Tehát a következő napokban a péntek lesz a hűvösebb, a csapadékosabb, aztán szombattól fokozatosan javul, vasárnapra pedig kellemes, késő nyárias időkör vonalazódik térségünkben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.

0: Isten csodálatos! Pont így képzeltem el!
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapd le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 30 éve egy munkahelyének kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Sziget-Szentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
7: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
6: Profi BMX riderek Sziget-Szentmiklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
8: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, miklósi majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
6: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és bringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpa pályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban. Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
8: Tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny. verseny. Most, ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott. Természetesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztályok vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
6: Vers és novella író pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők, a novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novella író pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja. Két kulcs területen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a zöld asztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokságban sem lehetnek sikeresek. Nagyszerű győzelemmel kezdte az idény Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNK-se az előzetesen esélyesebb Kozár Mislenynek esélyt sem adott hazai pályán, és már az első félidő után 18-13-ra vezetett. A fordulás után gólgazdagabbá vált a találkozó, és a vendégek közelebb tudtak zárkózni, de így sem voltak közel a pontszerzéshez. A végeredmény 36-33 lett. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a második félidős védekezést leszámítva nem tud mibe belekötni. A kulcsemberek hozták magukat, és a padról beállók is mindig hozzá tudtak tenni valamit, így büszke a lányokra és a győzelemre.
5: Időjárás.
6: Pénteken tovább szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, kelet-délkelet felé haladva ennek egyre kisebb az esélye. Az ország délkeleti felén van nagyobb esély esőre, záporra. Az északi szelet élénk lökések kísérik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Kellemes szép napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok, közlekedünk már is. Reggel óta mondjuk, hogy az 51-101-es úton egy szakaszon felgyűlt a forgalom. Egészen Sziget-Szentmiklóson a körforgalomtól araszolni lehet szinte csak és kizárólag a következő körforgalomig, szóval ha arra jártok, mindenféleképpen legyetek türelmesek, vagy érdemes talán ezt az útszakaszt elkerülni. Egyébként a főúton is hasonló a helyzet, van egy rész Dunaharasztiban, amely reggel óta araszoló autókról szól. Ezt az útszakaszt is érdemes egy kicsit kikerülni, hogyha tehetitek. Itt a Sportszigeti parkerdő melletti részről van szó. Egyébként teljes mértékben jól járhatóak az utak. Vételkörzetünkben balesetről nem érkezett információ, és jelenleg azt sem látom, hogy valahol működne trafipax, bár ez nem jelenti azt, hogy pár perc múlva nem fog. Szóval tartsuk be a szabályokat, közlekedjünk óvatosan. Közlekedési hírek legközelebb, majd 3 órakor lesznek, akkor a frisseket majd Petyko Ági mondja el.
5: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
9: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, és előfordul ugye az, hogy éjszaka álmunkban nem vagyunk egy helyben, hanem szaladunk, futunk, rohanunk, mert vagy egy szörny, vagy egy ismerősünk, rokonunk, barátunk, vagy egy ismeretlen valaki üldöz minket. Mit jelentenek a menekülős álmok? Erről is fogok ma beszélni.

Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk. Különleges akciót hirdetett meg az Álomgyár kiadó. Közel 10 000 kedvezményes áru könyv közül lehet majd válogatni a Dunaharaszti Raklap vásáron. Az érdeklődőket szeptember 27-én vasárnap reggel 10 és délután 4 óra között várják majd a József Attila Művelődési Házban. Az Álomgyár könyvek mellett más kiadók sikersorozatait is megtalálhatják majd az olvasók. Ezen kívül egy nyereményjátékot is mindenféleképpen megtapasztalhatunk, mert aki elmegy, részt vehet ebben. A kínálat csak a készlet erejéig tart, további információ a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán, az esemény leírásban olvasható.

Lakihegy rádió helyben vagyunk. A remény emberei. Hogyan maradhatunk emberek egy bizonytalan világban? Ezzel a címmel tart előadást Fábrik Kornél Taksonyban. Az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától várják a Petőfi Sándor művelődési házban. A Püspök atya többek között azokra a kérdésekre igyekszik választ adni, hogy miért magányosak a mai emberek, mi lehet az oka a szorongásnak, és mit jelent keresztény reménnyel élni. Az előadást követően egy kerekasztal beszélgetésre is meghívják a résztvevőket. Az est zárásaként pedig egy kötetlenebb személyes találkozásra is lehetőség nyílik. A program ingyenes, de előzetes regisztráció sem kell hozzá. További tudnivalók a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének hivatalos Facebook oldalán.

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetjátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen, a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Engedj a csábításnak!
7: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
6: Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. 30 év egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Szigetszentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
10: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
9: Nagy sikerrel zárult a nyár záróra rendezvény Ráckevén. Szeptember 5-én rengeteg izgalmas állomással készült a település. Az Ács Károly Művelődési Központban nyomozójáték, autós mozi és tombola húzás várta az érdeklődőket. Az Árpád Múzeumban pedig az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállítás. A nyárbúcsúztatón természetesen gasztronómiai és közösségi élményekből sem volt hiány. A kertplac lecsóbárral és ügyességi vetélkedőkkel kedveskedett a vendégeknek, míg a Ráckertben görög táncházba invitálták a résztvevőket. A programban közreműködött továbbá a közösség színpad, valamint a régi városháza is. Ezeken a helyszíneken többek között Bodor Áron és a Brass Dance formáció koncertjeit tekintette meg a közönség. Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyományá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila Művelődési Házban. A fődíj ezúttal 2 kerékpár, amelyeket a Petőfiliget ért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Ösztöndíjpályázatot hirdettek meg Dunaharasztin. A képviselőtestület oktatási, művelődési és sportbizottsága a 2026-27-es tanévben is támogatja a településen élő és tanuló diákokat. A felhívás elsősorban a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért általános és középiskolásoknak szól. Az érdeklődők ennek megfelelően két kategóriában pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek állandó bejelentett dunaharaszti lakcímmel és tanulói jogviszonnyal. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőknél, az osztályfőnököknél, valamint a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben. A kérelmek leadására szeptember 14-ig, hétfő délután 17:30-ig van lehetőség.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szerintem borzasztó rossz érzés, amikor az ember egész éjszaka álmában menekül, ugye? Ilyen üldözéses álma szerintem a legtöbbünknek már volt, és ezek különösen intenzívek lehetnek. Az érintettek pedig arról számolnak be, hogy kifejezetten rossz érzést keltett ez bennük. Persze semmi furcsa nincs ebben, hiszen futni, menekülni, bujkálni nyilván nem egy jó élmény, még akkor sem, ha ez csak egy álomban történik. Az efféle álmok kapcsán mindig felmerül a kérdés, hogy mi lehet a jelentésük. Bár nincs egyetlen mindenkire érvényes magyarázat, de azért a pszichológusok szerint összefügghetnek a stresszel, a szorongással. Az üldözésről szóló álmok egyébként a leggyakrabban visszatérő álomtípusok közé tartoznak, és sokszor annyira valóságosnak érződnek, hogy az ember heves szívveréssel vagy szorongással ébred fel, még akkor is, ha néhány másodperccel később már tudja, hogy nincs valódi veszély. Sokakban ilyenkor jogosan feljön a kérdés, miért üldöztek álmomban? Nos, a szakértők azt mondják, hogy ezeket az álmokat érdemes inkább metaforikusan, semmint szó szerint értelmezni. Nem feltétlenül azt jelzik, hogy valaki valóban fenyeget bennünket, sokkal inkább arra utalhatnak ezek az álmok, hogy van valami az életünkben, amitől szabadulni szeretnénk, vagy amellyel nehezen nézünk szemben. Nos, több álomelemző szerint az üldözéses álmok egyik leggyakoribb témája az elkerülés. Ez lehet egy kellemetlen beszélgetés, egy döntés, egy munkahelyi probléma, egy konfliktus, vagy akár egy érzés is, amelyet nem szeretnénk igazán megélni. Ha nappal folyamatosan félretolunk valamit, az éjszaka szimbolikus formában visszatérhet. Az üldöző ebben az értelemben nem feltétlenül egy konkrét szemét jelképez, inkább magát a problémát vagy a nyomást, amelytől menekülünk. Ide tartozhatnak hétköznapi stresszforrások is, közelgő határidők, pénzügyi gondok, nagy elvárások vagy egy olyan helyzet, amelyen túl megterhelőnek érezzük már ezt. A szakértők szerint mindezek ellenére érdemes lehet megfigyelni azt, hogy kiüldöz minket, valamint azt, hogy milyen érzések kavarognak bennünk, félelem, tehetetlenség, dű vagy bűntudat. Ha például egy ismerős üldöz minket, érdemes végig gondolni, milyen a kapcsolatunk vele éber állapotban. Ha azonban egy arctalan alak vagy valamilyen lény jelenik meg, lehet, hogy inkább egy nehezen megfogható belső feszültségről van szó. Az üldözéses álmok egyik gyakori változata, amikor menekülni próbálunk, mégsem tudunk megmozdulni, mintha a lábunk ólomból lenne, vagy homokban futnánk. Ez az élmény gyakran kapcsolódhat a tehetetlenség érzéséhez, mert lehet, hogy egy helyzetet ébenen is túl nehéznek érezzük, vagy kezelhetetlennek, nem látjuk, hogyan tudunk ebből kilépni. Ha az üldözéses álom egyébként újra és újra felbukkan, az gyakran azért lehet, mert hogy az alapjául szolgáló stressz vagy a konfliktus is tartósan jelen van. Egy intenzív álom után elsőként érdemes emlékeztetni magunkat arról, hogy ez egy álom volt, csak egy álom. Lassú légzés, néhány perc nyugodt ülés segíthet csökkenteni a feszültséget. Van, akinek az is jól esik, ha elkezd erről beszélni valakinek, vagy röviden leírja, mi az, amire emlékszik. Nos, a kérdés az önreflexió elindítására. A következő: mi az, ami elől mostanában menekülök? Nem kell feltétlenül rögtön nagy drámai választ keresni, lehet, hogy csak egy halogatott feladatról vagy egy kellemetlen beszélgetésről van szó. És hogyha rájövünk, hogy mi az, ami elől mostanában menekülünk, az is lehet, hogy a menekülős álmaink is megszűnnek egy időre.

Minden évben megadják nekünk az év ritmusát, az ünnepek. Régen is ez így volt, manapság is ez megtörténik, viszont vannak olyan ünnepek, ünnepnapok, amelyeket mindenki fejből tud, és van olyan, amiről pedig van, aki még soha nem is hallott. Vannak olyan ünnepek és hagyományok, amelyek nagyon fontos helyet foglaltak el az emberek életében régen, már azonban háttérbe szorultak. Nos, az őszi napi egyenlőséghez kapcsolódó Mabon a modern neopogány évkerék egyik ünnepe, amely minden évben szeptember 22-23 körül a csillagászati ősz kezdetén érkezik el. Ez az az időszak, amikor a nappal és az éjszaka hossza közel azonos. Ahogy a föld a nyári melegből az ősz hűvöse felé fordul, ez a kevesek által ismert ünnep arra hív minket, bennünket, hogy gondolkodjunk el azon, miként van jelen az egyensúly az életünkben, hogyan adhatunk hálát az elmúlt időszakért, és miként készülhetünk fel a ránk váró hónapokra. Szóval ahhoz képest, hogy nem tartjuk már, szerintem az üzenete nagyon szép a Mabon ünnepnek, mely nem csupán azok számára lehet értékes, akik spirituális szemmel tekintenek a mindennapokra. Meggyőződéstől függetlenül egyfajta emlékeztető lehet ez az ünnep arra, hogy kapcsolódnunk kell a természet ciklusaihoz, és értékeljük mindazt, amit a természettől kapunk, hiszen tagadhatatlanul hatással van ránk. Még az ősz beköszöntése mostanra egyet jelent, ugye tulajdonképpen a pumping spice latte-val és sorolhatnám, meg a fahéjat, ugye gyertyákkal és a töklámpásokkal. Mindemellett azért régen a közösségek sokkal szorosabb kapcsolatban éltek a természettel, az évszakváltásnak egészen más jelentősége volt. Az ősz hálával érkezett el, így köszöntötték, mert hogy véget ért az aratás, véget értek a nyár dolgos hónapjai, és megérkezett a nyugalom. Már a Mabon elnevezés a 20. század második felében bekapcsolódott a neopogány évkerék őszi napi egyenlőségéhez köthető ünnephez. Az aratáshoz, a természet ciklusához és az évszakváltáshoz kapcsolódó rítusok története jóval régebbre nyúlik vissza. A Mabon nevet Mabon ap Modron, a velszi mitológia egyik alakja ihlette, akinek a neve az anyafiát jelenti. A modern évkerék 8 ünnepe közül a Mabon az őszi napi egyenlőséghez kapcsolódik, és az aratási időszak egyik állomását jelenti. Mabon ep Mordon történetében a hőst csecsemőként elszakították az édesanyjától, Modrontól, majd hosszú idő után kiszabadították. A történetben megjelenő veszteség és visszatérés motívuma más kultúrák mítuszaiban is felbukkan. Hasonló gondolatokat fedezhetünk fel például Déméter és Preszofiné görög mítoszában is. Bár a görög történet nem a Mabon eredet mítosza, a veszteség és megújulás, a világosság és a sötétség és az évszakok körforgásának motívuma jól illeszkedik ehhez a szimbólumhoz. Szóval hamarosan jön Mabon ünnepe.

0: Jönnek a hírek már is itt a Lakihegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. A hírek után már Petyko Ágival rádiózhattok, aki rögtön majd a közlekedési információkkal nyit. Legyen szép a csütörtök délutánatok, és találkozzunk holnap is délelőtt 10-kor, itt a 107,1-en. Szendi Hajni vagyok, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora,

0: vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Az ország nagy részén elsős hűvös idő lesz. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Béremelésért tüntetnek a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozás. Kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
3: Időjárás.
4: Esős hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
5: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 3 óra múlt 3,5 perccel, és erős a forgalom a Nullás déli szektorán, de most még folyamatos a közlekedés, bár az M5-östől Gyál térségében már most olyan erős a forgalom, és lassabb is a tempó az M3-as irányába, mint amilyen ilyen 4:30 környéké szokott egyébként lenni. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán is élénk a forgalom, de folyamatos a közlekedés, lassulásra Lakihegy Kőbányánál az M0-ás közelében és a Massányi Károly úti kereszteződésnél számíthatok. Nagyon nagy a forgalom a Csepeli úton, Sziget-Szent Miklós és az M0-ás irányába, a fővárosi szakaszon a 0-ás előtti részén van is torlódás, itt a Sziget-Szent Miklósin még ha lassan is, de lehet haladni. A Gerinc úton is telítettek a sávok, valamint a Gyártelepi Hévát járónál, illetve az 510-esen Taksony és Dunaharaszti térségében is lelassult a közlekedés. Az 51-esen pedig a két település között torlódásra készülhettek, valamint, hogyha jól látom, akkor Dunaharasztiban rendőrök vannak az Árok utca végénél. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
3: Lakihegy Rádió.
7: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
7: 0620 95 95 107.
6: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 10-e csütörtök van, kispénteknek is szokták ezt nevezni, hát a forgalomból ítélve abszolút igaz ez. Végignéztem a nulláson, és mindkét irányban tényleg nagyon erős volt a forgalom, ahogy ezt az előbb el is mondtam. Meg Csepel felől érkeztem, és a Csepeli úton, hát igen, tényleg olyan már ez a csütörtök, mint hogyha péntek lenne. Hát remélem, hogy vannak olyanok, akik legalább hosszú hétvégéznek majd, és tényleg nem kell pénteken dolgozniuk, nekik jó láblógatást kívánok, a többieknek pedig kitartás természetesen a hátralévő munkához. Én pedig próbálom majd ezt oldani, már ha van feszültség, a legjobb zenékkel, illetve ne felejtjétek, csütörtök van, ez azt jelenti, hogy a Ráckevei Aqualen termál és élményfürdő jóvoltából játékom is van. A részletek jönnek majd az óra második felében, tartsatok akkor is velem, Billy Eilish-el és a Bad Guy-jal kezdjük ezt az órát.

A foci VB-n hallottuk eleget ezt a dalt. Shakira és Burna Boy közöse a Die Die szólt az FM 107 egészen a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen. Hát több szempontból is izgalmas volt egyébként a futball VB. Már csak az is, hogy több helyszínen játszottak például az USA-ban is mérkőzéseket. És az USA-ba kalauzolnak titeket egy nagyon jó kis programon, sorsfordító napokat. Tudjátok, ez egy ilyen történelmi előadás sorozat Sziget-Szent Miklóson, aminek mostani címe, mármint a következő előadásnak a címe, Terror New Yorkban. Lehet, hogy itt meg is kellene állnom az ismertetővel, mert pontosan jól tudja szerintem mindenki, hogy mi lesz a téma, viszont azt nem tudjátok, hogy ez a rendezvény szeptember 16-án 18 órakor lesz Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Na jó, azért vannak még infóim, úgyhogy mondom, hogy mire számíthattok ezen az estén. 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika? És hogyan hat mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az előadás zárásaként pedig Balog Éva, a helytörténeti gyűjteménynek, a múzeumnak egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményét, ugyanis azon a napon New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. Úgyhogy ez vár rátok szeptember 16-án 18 órától Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Szerintem egy nagyon izgalmas előadás. Menjetek el, ha pont ráértek. Giant Rooks-szal és a Slow Dance-szal pedig már robogunk is tovább. Wow.

Bieber's felvételét hallottátok a Laki Hegy Rádióban, 7 perc múlva pedig 3:30 van, megyünk majd tovább térségi hírekkel és információkkal. Közben az úton lévőket szeretném segíteni egy picit, hát arra mindenképpen számítsatok, hogy így csütörtökön, kispénteken erős a forgalom, tényleg olyan, mintha már péntek délután lenne. A Nullás déli szektorán is élénkebb a forgalom, de egyébként folyamatos a közlekedés, bár ahogy már említettem, az M5-ös csomópontjától Gyál már most is lassulásra kell készülni, annyira sokan vannak igazából a nulláson, úgyhogy legyetek körültekintőek. Meg megérkezett a hidegfront, lehet, hogy ez sok mindenkinél egyébként is problémát okoz, például a koncentrációban. A 6-os főút az M0-ás közelében jól járható, a 2. Rákóczi-Ferenc úton erős a forgalom, egészen a Lámpás utcáig utána jól lehet haladni, majd az M0-ástól a Massányi-Károly úti kereszteződésig megint csak lelassul a közlekedés. Torlódás van a Csepeli útnak a fővárosi szakaszán, a Lámpás utca előtti részen. Aztán, ha átverekeditek magatokat a Nullás felüljáróján, onnantól kezdve már megint csak jól lehet haladni. A Gerinc úton viszont telítettek a sávok, ott torlódás van. Főként a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál, a bevásárlóközpontnál, sőt a bevásárlóközpontnak a parkolójában torlódás van, mert onnan nem tudnak kifelé hajtani. És a Gyártelepi járónál a műúton is torlódás van. Az 510-es jelen pillanatban Dunaharasztinál hát ott lassú a tempó, viszont Taksonynál jól lehet közlekedni, az 51-esen pont fordítva van, Taksony térségében torlódás van, Harasztinál pedig folyamatos a közlekedés, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében remekül lehet autózni, vigyázzatok nagyon-nagyon magatokra. Én a következő fél órát egy jó kis játékkal kezdem majd, hiszen csütörtök van, a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából vannak belépőjegyeim, részletek egyébként már a Facebook oldalunkon kint vannak, de ha velem tartottok a következő fél órában, akkor itt adásban is fogtok tudni majd válaszolni a kérdésemre. Ha nagyon nem megy, akkor ígérem, majd segítek. Zain felvételem, a Die For Me még jön a hír.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Nézze csak, főnök úr, a Fontos Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget gyárváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
9: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd, amit itt a bemutatón lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
8: Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A halásztelki intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
10: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
8: Tuna Harasztinat szóló koncertet Jánziegál. Szeptember 18-án péntek este 7:30-tól a blues zenéjé lesz a főszerep a Laffert kúrjában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, a brit előadó évente ellátogat Magyarországra, de a településen most lép majd fel először. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy az énekes egy izgalmas produkcióval készül a dunaharaszti közönségnek.
11: Elég érdekes koncert lesz, mert Ian Siegel nevezető brit blues zenész Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a bluesberkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert kúriába szóló koncertet fogadni. Évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra érkezik Magyarországra, mert van a Brain Dogs nevezető zenekar, ahol is Tom Waits dalokat játszanak.
12: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Honey Beast és a Bárcsak lennék című felvétele itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából játékon van, ugyanis szezonváltásra készülnek évszakváltással és szaunázással. Megérkezett az ősz, úgyhogy sarkig tárták a szaunák ajtaját, hogy minél többen beléphessetek rajtuk. Relaxációra alkalmas területeiken több szabad térbe nyíló szaunával várnak titeket, mint például az Infraszauna, a Herbál Szauna, a Tenebris Szauna, vagy éppen a Solaris Szauna. Az Infraszauna és a Herbál Szauna a teljes nyitvatartási időben elérhető egyébként, a Tenebris és a Solaris Szauna a szauna programok idején látogathatók. A mai nyereményünk egy páros Vitál Központ belépőjegy, amit egy hónapon keresztül tud majd a nyertesünk felhasználni, és ez a jegytípus érvényes a Vitál Központ és az ott zajló szaunaprogramok látogatására, kivéve a péntek és a vasárnapi szaunaestekre, de minden információt megtaláltok a Lakihegy Rádió Facebook és Instagram oldalán is. Hát most már jöhetne ugyebár a kérdés is ehhez kapcsolódóan. Például legyen több válasz lehetőség is, nyilván szaunához kapcsolódik a kérdésem, ami így hangzik, hogy mennyi a szaunában javasolt optimális bentartózkodási idő egyetlen etap alkalmában. Az A szerint körülbelül 5-7 perc, mert a kevesebb több. A B szerint körülbelül 10-15 perc, vagy ameddig még teljesen kényelmesnek érezzük. A C szerint viszont minimum 30 perc, különben nem indul be az izzadás. Nos, a helyes válasz betűjelét és a keresztnevedet várom Viberen a 0620 95 95 107 számra, és megint 6 óra után fogom hívni majd a szerencsés nyertest, aki remélem, hogy boldog lesz a nyereményével. Alan Walker és a Broken Strings, ezzel pedig megyünk tovább.

Laki Híd Rádió helyben vagyunk, a kutya tulajdonosok figyelmére számítok elsősorban, de persze mindenkinek jól jönnek a következő információk, főként, hogyha természetben sétáltok, réteken, mezőkön, és mondjuk tényleg a kutyusotokat is viszitek magatokkal is, ugyanis gyönyörű, kedves kis színfolt a természetben az őszi kikerics. A kutyákra, illetve a macskákra viszont kifejezetten veszélyes lehet. Nem csak a növény augusztustól októberig megjelenő virágai okozhatnak problémát, hanem a levelei is. Érdekessége azonban, hogy ősszel teljesen levéltelen, a levelei és a toktermése tavasszal jelennek meg. Jelenleg tehát a legnagyobb problémát a növény virága okozhatja, amit a legelő állatok jó esetben elkerülnek, a kutyák viszont nem feltétlenül ilyen elővigyázatosak vele. Hogy milyen veszélyes, arra népies elnevezéssel is rámutatnak: kutya döglesztő fű, vetővirág, őszike, zörgőgaz, pücsök koma és csicsi koma névvel is illetik. A veszélyt a növényben található kolcsicin jelenti, ami ugyan legnagyobb koncentrációban a magjában található, minden részében jelen van és problémát okozhat, ha a szervezetbe jut. A növény elfogyasztását követően órákon belül jelentkezhetnek a tünetek, amelyek a következők lehetnek: szomjúság, nyelési nehézségek, hasi fájdalom, hányás, hasmenés, gyengeség, illetve sokkos állapot. Figyelmeztetnek arra is, hogyha észleljük a tüneteket és mérgezésre gyanakszunk, minél hamarabb vigyük el kedvencünket állatorvoshoz. Legrosszabb esetben akár halált is okozhat ez az aprócska virág, így ne késlekedjünk vele. Úgyhogy, ha nem tudjátok, hogy néz ki az őszi kikerics, akkor keressetek rá a neten. Egyébként egy csodálatos növényről van szó, gyönyörű lila virágokkal, de jobb megjegyezni és inkább elkerülni, pláne hogyha kutyánk is van. Megyünk tovább a BSV-vel, már is szól a boldogtalanság.

0: A Backstreet Boys slágerével zártuk az órát a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és tovább erősödött a forgalom a térségi utakon, és igazából szinte mindenütt most már lassú tempóra kell készülni, a nullás déli szektora jól járható egyébként, és ami a legfontosabb, hogy balesetről nincs információ, maradjon így.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pék.

0: Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigetholm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Esős, hűvös időre számíthatunk, megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozás. Kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
2: Időjárás.
3: Esős, hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 4:04 a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható, balesetről nincs információm, de erős a forgalom az M5-ös csomópontjától Gyál térségében, az M3-as irányába lassulásra készüljetek. A 6-os főút most még jól járható, viszont a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is torlódásra, lassú haladásra kell készülni. Ugyanez a helyzet a Csepeli út fővárosi részén is, a Lámpás utcától az M0-ásig nagyon lassan lehet közlekedni. Még itt a Sziget-Szent Miklósi szakaszon, az M0-ástól nem távol, még jól lehet haladni, de természetesen a város határában, a Lehel utcánál most is lelassul már a közlekedés és torlódás alakult ki, ahogy egyébként a Gerinc úton, a Gyártelepi Hévát járónál és a Csépi út két végénél is. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is csak lépésben lehet közlekedni, és Budapest Dunaharaszti belterületén a főút és a Dózsa-György út kereszteződésénél szintén torlódás alakult ki. Az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között számíthattok lassulásra, erős forgalomra. Délebre Dunavarsány-Majosháza Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont jól lehet haladni, vigyázzatok magatokra.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
4: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 10-e csütörtök van, a hunorok névnapja, Isten éltesse őket nagyon sokáig, és tudjátok, a csütörtök az nálam azt jelenti, hogy a ráckevei Aqualent termális élményfürdő jóvoltából játékon van. Részletek egyébként már a Facebook oldalunkon kint vannak, de az óra második felében hozom a feladványt is, ami úgy tűnik, hogy nem sikerült nehézre ma sem, nyilván nem ez feltétlenül a lényeg, sokkal inkább az, hogy boldog legyen majd a nyertesünk, akit 6 óra után fogok egyébként hívni, és a szaunázás világában merülünk majd el, na de mindent a maga idejében. Nem sokára hozom a részleteket a Sziget-Szentmiklósi városnapokkal kapcsolatban, mert rengeteg programon lehet majd részt venni egy szuper októberi hétvégén, úgyhogy hozom a részleteket ezzel kapcsolatban is, és természetesen közte jönnek a legjobb slágerek, ha pedig közlekedési infótok van, azt léci küldjétek el nekem a 0620 95 95 107-es számra, előre is köszönöm.

Sophie Tucker slágerét hallottátok a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és nem tudom, arról hallottatok-e, bízom benne, hogy igen, mert már több helyen, több fórumon és nálunk is volt róla szó, hogy városnapokat rendeznek Sziget-Szentmiklóson október 8-a és 11-e között, és igazából hát óriási programkavalkádra kell majd készülni. Kezdjük október 8-a csütörtökkel. Ott lesz egy dokumentumfilm vetítés, méghozzá este 6 órától a Nádasdi Filmszínházba. 40 év, 40 történet a címe. Erről egyébként már hallhattatok részleteket a Süsfelnapban a lányoknál, és sőt készült ugye felvétel is ezzel kapcsolatban, úgyhogy vissza tudjátok nézni, hogyha esetleg lemaradtatok róla. A közösségi felületeinken megtaláljátok ezt is. Ezen kívül pénteken, október 9-én egy ifjúsági vetélkezdőt szerveznek, melynek részleteiről a sárgaház.com oldalon tudtok tájékozódni. Egy városjáró, városi ifjúsági vetélkedőről van szó, aztán lesz egy ünnepi testületi ürés, aztán 18 órától Város Vibe, hát ezt az ilyen kis nevet, a fantázia nevet adták a programnak, 2 koncert is lesz, pontosabban az egyik egy koncert, az Orevoir lép majd színpadra, őket pedig DJ Wilcox zenéje követi majd, ő áll a DJ pult mögé, és 11 óráig keveri majd a legjobb slágereket. Aztán október 10-én szombaton megrendezik a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt, ezen a napon tartják a festészet napját is, és este a 4S Street ad majd koncertet szombaton, őt pedig DJ Pixa követi majd, szintén este 11 óráig lehet bulizni. Vasárnap lesz egy városnapi zsibongó, ez egy gyerekprogram tulajdonképpen, illetve Ádám Jenő 130 koncert, ez pedig egy komoly zenei koncert lesz majd, de ezekről mindről részletesebben a későbbiek folyamán beszélünk majd. A lényeg október 8-a és 11-e között városnapok Sziget-Szentmiklóson.

Blaha Louisiana és az Úszunk az Árral című slágerük szólt 7 perccel fél öt előtt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és még mindig nagyon erős a forgalom. Most már torlódásra kell készülni az M5-ös felé, a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között a nulláson, illetve gyár térségében az M3-as felé is lassulásra számítsatok. Telítettek a sávok a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli, Lakihegyi és Halásztelki szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi és a Sziget-Szent Miklósi részén, a Gerinc úton a gyártelepi Hévát járó környékén, Gyári úton, Műúton a Hunyadi utcában is, aztán a Csépi út, Bajcsi-Zsünészki út, Gyári úti körforgalom térségében, az 510-esen pedig Dunaharaszti belterületén, az 51-esen pedig Taksony térségében számíthatok lassulásra. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infó van az utakról, azt várom a 0620 95 95 107-es számra Viberen keresztül, ahová egyébként a játékkal kapcsolatos üzeneteitek is érkeznek, és továbbra sem kell egyébként segítenem, úgy tűnik nem nehéz ez a mai feladvány sem, eddig még rossz válasz nem érkezett. Hogyha kíváncsi vagy rá és szeretnél menni Ráckevére az Aqualandbe, ahol rendkívül jó sauna programokkal indítják az őszt és várnak mindenkit nagy szeretettel, akkor tarts velem a folytatásban is, hiszen hozom a részleteket a játékunkkal kapcsolatban is, meg persze jönnek a legjobb zenék is, Amanna, előtte Drake és a Which One, most viszont a hírek előtt két ikona 80-as, 90-es évekből, vagyis hát igazából folyamatosan porondon vannak. Néha-néha tartanak egy kis szünetet, alkotói szünetet gondolom én. Madonna és Kylie Minogue viszont örökre vissza és vissza és visszatér. Már is szólt tőlük a Love Sensation.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők. A novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Szigetszentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet. Tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Szigetszentmiklósi Városnapok kiegészítő programja. Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők. Végéhez közeledik a tanszerosztás Halásztelken. A diákok iskola kezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók. Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. B osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára. Két kulcsterületen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosár csapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a zöld asztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokságban sem lehetnek sikeresek.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
2: A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangon. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Manna és a Majd megérkezik című slágere szólt a Laki egy rádióban az FM 107 egészen, és nagyon ügyesek vagytok. Rossz válasz a játék feladványomra eddig még nem érkezett, úgyhogy nem kell segítenem nektek. De hogy mi a játék? Csütörtök van, tudjátok, a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából most is vannak belépő jegyeim. Ők szezont váltanak, évszakváltással és persze szaunázással, hiszen megérkezett hozzájuk is az ősz, de ők ezzel együtt sarkig tárják a szaunák ajtaját, hogy minél többen beléphessetek rajta, és igazából messze földön híresek a szauna szeánszaik. Van infraszaunájuk, herbál szauna, tenebris szauna, solaris, szóval mindenki megtalálja magának a legmegfelelőbbet, és hát minden további információ erről is olvasható a Laki egy rádió Facebook oldalán. A kérdésem pedig a mai napon a következő. Mennyi a szaunában javasolt optimális bentartózkodási idő egyetlen etap alkalmával? Az A szerint körülbelül 5-7 perc, mert a kevesebb több. A B szerint körülbelül 10-15 perc, vagy ameddig még teljesen kényelmesnek érezzük. A C szerint viszont minimum 30 perc, különben nem indul be az izzadás. A helyes válaszokat Viberen várom, a 0620-95-95-107-es számra. Egy keresztnevet írjatok az üzenet végére, és 6 óra után fogom hívni a szerencsés nyertest. Ja, és hogy mit vihettek el tőlem? Ez alkalommal páros Vitál központ belépőjegy, egy hónapotok lesz arra, hogy ezt felhasználjátok, és igazából ezzel a jeggyel a Vitál központ és az ott zajló szauna programok látogatására nyílik lehetőség, valamint érvényes az egész évben üzemelő 3 kültéri medencére, valamint a csütörtöktől vasárnapig tartó vízimozi programra is. Hajrá, hajrá, sok sikert kívánok, és ha játszottok, 6 óra után legyen kéznél a telefon.

John Summit és a Shadows című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107, egészen hát nem tudom ki mikor keresett kincset utoljára, lehet, hogy néha megérni ilyen fémkereső pálcával járni az utcákat, ugyanis képzeljétek, több ezer ezüst pénzt talált egy amatőr fémkeresős Finnországban. A szakértők szerint a Lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érme halma lehet. A helyi múzeum hálózat közlése szerint a pénzeket egy Kale Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Sziszme nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a Lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számukat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kilogramra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst ród is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakéregből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temették el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Hogy pontosan milyen okkal földelte el gazdájuk a kincseket, nehéz megmondani. Lehetett rituális, vallási célja, ám az is elképzelhető, hogy egyszerűen el akarta rejteni, biztonságban akarta tudni vagyontárgyait. Az ilyesmi nem volt példátlan a viking korban. Nemrég Dániában fedeztek fel egy óriási ezüst tárgyakból álló kincshalmot, amelyet szintén szándékosan temettek el. A tulajdonos ráadásul nem egyszerűen beleszórta minden kincsét egy edénybe, amit aztán eltemetett, hanem gondosan súly alapján rendezte el azokat, ezzel érték szerint csoportosítva tárgyait. A szakértők ez alapján feltételezik, hogy nem valamilyen veszély elől hirtelen felindulásból rejtette el értékeit, hanem megfontolta. A skandináv országokban a mai napig rendszeresen kerülnek elő vikingkori kincsek, és gyakran nem kis érdeklődést váltanak ki az ott élők körében. Hát igen, szerintem, ha idehaza találnánk ilyen érméket valaki ilyen fémkeresővel, az is elég nagy érdeklődésre tartana számot. Minden esetre így olvasva a hírt kicsit az jutott eszembe, hogy vajon hányan csinálhatják most is, vagy ha a nagyszüleinkre gondolunk, hogy a pénzüket, értékeiket eldugdossák. Aztán utána az a nagyobb baj, ha nem emlékeznek rá, hogy hová került és az egész család ássa a kertet azért, hogy a mamának az aranygyűrűjét megtalálják. Szóval azért gondoskodjunk arról, hogyha ilyen elrejtésen próbálkozunk, és így szeretnénk a vagyontárgyainkat biztonságban tudni, egy térképet legalább készítsünk hozzá, és akkor az unokáink is legalább

0: Ez volt a Dance itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107, egészen 2 perc múlva 5 óra van, megyünk tovább friss hírekkel. Erős a forgalom a legtöbb főútvonalon, torlódásra kell készülni, de a részleteket hozom a hírek után, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: kenyér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a

0: Lakihegy Rádióban.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, mondta a közlekedési miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lipicai lovat. Tájékoztatások szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera, a Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpad állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek.
0: Időjárás.
1: Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
3: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 5 óra múlt 4 perccel is nagyon erős a forgalom a térségi utakon. A nullás déli szektorán például, akik az M5-ös felé tartanak, emiatt lassabb tempóra készüljenek az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába is lassú a haladás az erős forgalom miatt. Ezen kívül torlódás van a Csepeli útnak a fővárosi és Sziget-Szent Miklósi szakaszán, a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, Lakihegyi és most már a Halásztelki szakaszán is. Egyébként a Csepeli részén ott a hévvégállomás környékén még trafi is van. A Gerinc úton Sziget-Szent Miklóson szintén telítettek a sávok, valamint a gyártelepi hévát járó környékén Gyári úton és a Műúton is lassú a haladás, valamint a Csépi útnak a két végénél is torlódás alakult ki, illetve a Műút és az 510-es kereszteződésénél is mind két útszakaszon torlódás van. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is torlódás van, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti térségében is lassú az előrejutás az erős forgalom miatt. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
0: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy rádió hallgatónak. Szeptember 10-e csütörtök van, ami kis péntek, és tudjátok ez mit jelent nálam? Természetesen játékot, hiszen a Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő jóvoltából ma is vannak belépő jegyeim, amit szeretnék majd odaadni egy nyertessel, akit még el is vihet magával a pihenésre valakit. A részletek kint vannak a Facebook oldalunkon, de az óra második felében erről is beszélek majd, ahogy arról is, hogy űrhajószerű gigamúzeumot nyit a Star Wars atya Los Angelesben landolt George Lucas futurisztikus építészeti szempontból is lenyűgöző történetmesélési múzeuma, hogy néz ki, mi található benne, mennyibe került, hányan dolgoztak rajta, erről is beszélek majd, illetve Dunaharasztiból hozok holnap estére egy jó kis programot. A The Script felvételével pedig már is kezdünk. Ébensz!

Ariana Grande és a Twilight Zone szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és a Dunaharaszti Online ír róla, hogy bolgár zenével, néptánccal és hagyományos ételekkel várják az érdeklődőket szeptember 11-én pénteken, vagyis holnap a József Attila Művelődési Házban Dunaharasztiban. A már hagyományosnak számító bolgár est ezúttal Dunaharaszti Város Önkormányzatának szervezésében valósul meg. Mondjuk fel is hívják a figyelmet rá, hogy helyszínváltozásra kell számítani. A várható időjárás miatt a József Attila Művelődési Házban lesz a rendezvény, nem pedig szabadtéren. A rendezvénynek korábban a helyi bolgár nemzetiségi önkormányzat volt a házigazdája, a testület azonban a legutóbbi önkormányzati választást követően nem tudott megalakulni. A város ugyanakkor továbbra is támogatja a Dunaharasztin élő bolgár közösséget és azokat a programokat, amelyek segítik a nemzetiségi hagyományok megőrzését és a közösség összetartását. A bolgárest 18 órakor kezdődik, 19 órától a Rosica gyermek néptánc együttes és a Jantra néptánc együttes mutatkozik be, a táncosokat a Pravó zenekar kíséri. 19.30-tól álló fogadással folytatódik az este, ahol a vendégek hagyományos bolgár ételeket is megkóstolhatnak. A program természetesen zene nélkül sem marad, az este további részében élő muzsika szórakoztatja a közönséget. A szeptember 11-i rendezvény így nem csak egy kulturális program lesz, hanem egy több éve élő dunaharaszti hagyomány folytatása is. Ha van kedvetek, menjetek el, és érezzétek magatokat nagyon jól. Én ezt kívánom!

Blanche és a Nem is akarom című felvétele itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és továbbra is nagyon sűrű a forgalom, és éppen ezért torlódás is van a nullás déli szektorán az M5-ös irányába, az M6-os felhajtójai és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között, illetve az M5-östől Gyál térségében az M3-as irányába. Ezen kívül torlódás van a Csepeli út fővárosi és Sziget-Szentmiklósi részén, ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli, Lakihegy és Halásztelki szakaszán is, és még a Gerinc úton is azt látom, hogy sűrű a forgalom, a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál, és ott a bevásárló központ környékén, meg a gyártelepi hévátjárónál is lassú az előrejutás, illetve a Csépi útnak a két végénél is torlódás alakult ki. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is továbbra is lassú a haladás, és ugyanez a helyzet egyébként az 51-esen is, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskulacháza térségében viszont továbbra is jól lehet haladni, és ami a legfontosabb, hogy balesetről nincs információm, mert mindaddig még torlódás van, azt még csak-csak elviseli az ember, de ha már baleset is történik, az már egy rosszabb dolog. Viszont trafi is van, erre is fel akarom hívni a figyelmeteket, még hozzá Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton, a szokott helyen ott a hívvégállomás környékén mérik az autósok sebességét, úgyhogy legyetek óvatosak, és ha már Csepel, akkor a Kossuth-Lajos utcában és az Ady Endre úton is torlódásra készülhettek. Vigyázzatok nagyon magatokra, illetve Viberen jött egy üzenet a 0620 95 95 107-re Zsoltitól, egy közlekedéssel kapcsolatos észrevétel, azt mondja, hogy nagyon bosszantó, hogy az M0-ásról, amikor Dunaharaszti felől érkezünk és Sziget-Szentmiklósnál szeretnénk lehajtani, és ott a benzinkút mellett, hogyha halad el az ember, akkor a hídon végig megállni tilos tábla van. Minden nap kamionok állnak, sőt néha még a haladó sávban is, és hogy ezzel hogy lehetne valamit kezdeni? Hát én nem tudom speciál, de gondolom, hogy vannak szervek, akik erre fel tudják hívni a figyelmet, viszont annyit meg tudok tenni, küldött egy videót is erről egyébként, hogy kirakom a Facebook oldalunkra, és hogyha gondoljátok, akkor írjátok meg, hogy szerintetek mi lehet a megoldás erre, illetve meg is oszthatjátok természetesen ezt a videót, és a közlekedési infókat is várom, ugyanerre a számra 0620 95 95 107-re, ja, és persze ne felejtsétek, hogy játékom is van, részletek a hírek után, tartsatok vele, most viszont Meghan Trainor zenél.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
6: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 30 éve egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Szigetszentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
9: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
8: Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak, ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrzőháló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Megyesi Melinda elnöknél, illetve az Egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó Értékőrző Háló közösségi felületein olvashatók. Humánpolitikai ügyintézőt keres a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább egy év szakmai tapasztalatot is elvárnak, emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a sal.barbara@taksony.hu e-mail címen.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Időről időre ez a nő valami nagyon jó zenét alkot. Rózsa Magdi és a Rúzs szólt a Lakihegy Rádióban az imént az FM 107 egészen, a mikrofonnál pedig Petyko Ágit halljátok, és van egy nagyon szuper hírem, játékom van, és még most ebben a fél órában el tudjátok nekem küldeni a helyes választ, hiszen megérkezett az ősz, és az Aqualen termális élményfürdőben Ráckevén sarkig tárják a szaunák ajtaját, hogy minél többen beléphessetek rajta. Relaxációra alkalmas területükön több szabadtérbe nyíló szaunával várnak mindenkit, tehát van infra, herbál, tenebris és szoláris szauna is. Az infra szauna és a herbál szauna a teljes nyitvatartási időben elérhető, a tenebris és a szoláris szauna a szauna programok idején látogathatók, a szauna mesterek pedig a hét minden napján programokkal és a programok közötti bőrápolással várják a vendégeket. Egyébként ez tényleg messzeföldön híres, és nagyon jó szauna mestereik vannak, de bővebb információkat erről is a Facebook posztunkban találtok, van egy link, arra kattintotok, és már el is éritek ezeket. No, de a belépő jegyekért a következő a kérdésem. Mennyi a szaunában javasolt optimális bentartózkodási idő egyetlen etap alkalmával? Az A szerint körülbelül 5-7 perc, mert a kevesebb több, a B szerint körülbelül 10-15 perc, vagy ameddig még teljesen kényelmesnek érezzük, a C szerint viszont minimum 30 perc, különben nem indul be az izzadás. A helyes válasz betűjelét és a keresztneveteket várom Viberen a 0620 95 95 107-es számra, és 6 óra után legyen kéznél a telefon, mert hívni fogom a kiválasztottat, aki remélhetőleg nagyon boldog lesz, és ősszel is szeret Ráckevére járni. A folytatásban megyünk tovább az Empire of the Sun-nal, már is szól a Lego.

Rocky Rádió helyben vagyunk, Star Wars rajongók, figyelem, űrhajószerű gigamúzeumot nyit a Star Wars atya, mondom is a részleteket. A modern kor egyik legnagyobb meséje, mesevilága, a csillagok háborúja atya, George Lucas bő egy évtizede döntött úgy, hogy múzeumot szentel a történet mesélés művészetének. Az elképzelés pedig mára érett valósággá. Szűk két hét múlva, szeptember 22-én nyílik a Lucas Museum of Narrative Arts Los Angelesben. A Lucas és felesége Melody Hobson által elképzelt és finanszírozott intézmény eredetileg 2014-ben még Chicagóban szánták, de aztán változtak a tervek, az épület is átalakult, a helyszín is más lett. A Mad Architects stúdió által tervezett űrhajószerű épületen több mint 150 építész, mérnök és dizájner dolgozott. A teljes projekt körülbelül 1 milliárd dollár, tehát nagyjából 315 milliárd forintot emésztett fel. Az 5,3 hektáros területen álló, ebbe beletartozik egyébként a sétányos, függőkertes, vízeséses park is, elnyújtott 8-ast formázó, egyszerre futurisztikus és organikus épület, 5 emelet magas, földrengésnek ellenálló beton és acél szerkezetére 1200 darab üvegszállal erősített polimer panel került. Utóbbiak mind egyedi darabok, gyártásuknál a legkorszerűbb robotikát és az emberi kézműves szakértelmet ötvözték. Az említett vízesés egyébként a múzeum hűtő-fűtő rendszerének a része, mely összesen 714 geometrikus kútra épül. A zöld megközelítést, a fenntarthatóságot az íves tetőre épített napelem rendszer erősíti. Ami a belsőt és a tartalmat illeti, több mint 30 kiállító teremben adják át az emberi történetmesélés több évezredes sztoriát. A múzeumban megfér egymás mellett az ókori egyiptomi kerámia és Obi-Wan Kenobi űrhajója, Frida Kahlo önarcképe és Luke Skywalker és Darth Vader párbajának storyboardos vázlata, de akad két csúcs technológiás moziterem, könyvtár, oktatási és konferencia termek, bolt és étterem is. Érdemes megnézni egyébként a fotókat, amik készültek az épületről. Hát nem e világi egyébként, tényleg nagyon-nagyon futurisztikusra sikerült, de hát mi másra sikerülne, a Star Warsról van szó. I don't even

0: Zaporozsánc és a Köszi című daluk itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és még mindig erős forgalomra készülhettek a Nullás déli szektorán, ha az M5-ös irányába tartottok, akkor az a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi kihajtó közötti részen még lelassul a haladás. Vigyázzatok magatokra, ha infó van, az pedig jöhet a 0620-95-95-107-es számra Viberen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A Kat

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk, enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke, kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett

0: Tehát otthon start program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lipicai lovat. Tájékoztatások szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpad állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
1: Időjárás.
0: Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 6 óra múlt 4 perccel, és továbbra is erős a forgalom a térségi utakon, például a Nullás Déri szektorán, aki az M5-ös felé tart, a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi kiajtó között lassú tempóra készüljön, illetve Gyál térségében az M3-as irányába még mindig sűrű a forgalom. Ezen kívül a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába szintén torlódás van a fővárosi és a Sziget Szent Miklósi részen is, és még a Gerinc úton is telítettek a sávok, valamint a gyártelepi Hévát járó környékén, Gyári úton, Műúton és a bevásárló központnál is. A második Rákóczi Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is lassú a haladás, és korábban volt egy trafi is Csepelen, a második Rákóczi Ferenc úton, ott a Hévvég állomás környékén, ezt most már nem jelzi a térkép. Nézem közben az 510-est, hát Taksony és Dunaharaszti között még mindig lassú a haladás, és az 51-esen Taksony térségében szintén torlódás van még délebre. Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskullacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
2: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 10-e csütörtök van, kispéntek, cséntek, ki hogy szereti hívni. Elkezdhetjük szerintem már most a ráhangolódást a hétvégére. Mondjuk azzal, hogy megtervezzük, hogy mit fogunk csinálni, hogy fogunk kikapcsolódni, feltöltődni. Akár ezt is megírhatjátok nekem a 0620 95 95 107-re Viberen, hogyha szeretnétek játszani, akkor is szükségetek lesz.
3: lesz erre a számra, hiszen hát most már tényleg csak néhány percetek van arra, hogy elküldjétek a helyes választ. A Ráckevei Aqualen termális élményfürdő jóvoltából van páros belépőjegyem. Még egyszer el fogom mondani a játékkérdés, de egyébként kint van a Facebook oldalunkon is, úgyhogy onnan tudtok egy kicsikét puskázni. Egyébként pedig szó lesz majd sétahajózásról, kiderül az is, hogy a magyarok hová utaztak idén nyáron a legtöbbet, melyik országot választották, megnézzük, milyen lesz az időjárásunk, és közte pedig sorakoznak a jobbnál jobb slágerek. A Purple Disco Machine-nál már is kezdünk.

Rádió helyben vagyunk, ha vasárnapra még nincsen programotok, akkor figyeljetek, sétahajózáson lehet részt venni. Szeptember 16-án vasárnap, és ez most a Sziget-Szentmiklósi kikötőből induló hajójárat egyébként, nem pedig Ráckevéről, onnan több szokott egyébként általában indulni, de most vasárnap innen Sziget-Szentmiklósról indul majd. A másfél órás sétahajózáson a Szigethalmi Holtág, akik csodálhatjátok meg a Kis-Duna élővilágát, és az úszólápokat. Az út során a hajó vezetője tájékoztatást ad a Dunaág állat- és növényvilágáról és egyéb érdekességeiről. Több járat is indul, az első az 9:30, a második az 11 órakor, a harmadik pedig 12:30-tól. A programra előzetesen jelentkezni kell, minden további információ pedig megtalálható a kisdunamente.hu oldalon, látogassatok el oda, és további programokat is találtok természetesen. Hozzám pedig még most néhány percig egyébként el tudjátok küldeni a helyes válaszaitokat, feltéve, hogyha szeretnétek egy páros belépő jegyet nyerni a Ráckevei Aqualand termális élményfürdőbe. A kérdésem a következő. Mennyi a szaunában javasolt optimális bentartózkodási idő egyetlen etap alkalmával? Az A szerint körülbelül 5-7 perc, mert a kevesebb több. A B szerint körülbelül 10-15 perc, vagy ameddig még teljesen kényelmesnek érezzük. A C szerint viszont minimum 30 perc, különben nem indul be az izzadás. A helyes válasz betűjelét és a keresztneveteket várom Viberen a 0620 95 95 107-es számra, és mindjárt hívom tényleg perceken belül a nyertesünket, úgyhogy még van néhány másodpercetek, hogy elküldjétek a helyes választ. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: Egy rádió helyben vagyunk, és van egy nagyon szuper játékom a mai napon is. Egy páros belépőjegyet szeretnék odaadni valakinek a hallgatóink közül, akik jelentkeztek a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő játékára. Volt egy kérdésem is, ami a szaunázáshoz kapcsolódott, hogy mennyi a szaunában javasolt optimális bentartózkodási idő egyetlen etap alkalmával. Egyébként azok válaszoltak jól, de ezt a kérdést még felteszem azért a nyertesünknek is, hogy akik azt válaszolták, hogy körülbelül 10-15 perc, vagy ameddig még teljesen kényelmesnek érezzük, annyi az optimális idő, amit bent tölthetünk. De mi történik a testünkben ebben a 10-15 percben? Hát amikor belépünk a 80-100 fokos finn szaunába, a szervezetünk azonnal beindítja a hőszabályozási folyamatait. Mivel a levegő rendkívül forró, a test nem tud a megszokott módon párologtatással hűlni, ezért radikálisabb lépésekhez folyamodik. Először a bőr alatti erek tágulni kezdenek, hogy a vér a testfelszín felé áramoljon és megpróbálja leadni a hőt. Ez a folyamat a belépés után első 3-5 percben indul be. Aztán körülbelül az 5.-10. perc között a verejték mirigyek maximális fokozatra kapcsolnak, ekkor indul meg a méreganyagok kiürülése és a bőr pórusainak mély tisztulása. A szívverés felgyorsul, ami olyan, mintha egy könnyű vagy közepes intenzitású kardió edzést végeznénk. Ez javítja egyébként a keringést, és rugalmasan tartja az érfalakat. Tehát az aranyszabály, hogy a testünkre kell hallgatni, a 10-15 perc egy tudományosan megalapozott átlag, de a legfontosabb tényező mindig az egyéni hőtolerancia. Ha valaki kezdő vagy fáradtabb, lehet, hogy már 8-9 perc után jelzi a teste, például széldüléssel, légszomjal, hogy elég volt. A szaunázás lényege az egészség megőrzése és a relaxáció, nem pedig a rekordok döntögetése. Na, hogy ezzel hogy van a hallgatónk, ezt már is kiderítjük.
1: Halló, tessék!
0: Petyko Ági vagyok a Lakihegy Rádiótól, és Rékát keresem.
1: Üdvözlöm, én vagyok.
0: Kedves Réka, tegeződhetünk?
1: Hogyne, köszönöm szépen.
0: Én is, volt egy játékkérdésem. Mennyi a szaunában javasolt optimális bentartózkodási idő egyetlen etap alkalmával?
1: Igen, azt hiszem a B-t írtam, a 10-15 perc, most jól emlékszem?
0: Így van.
1: 15 az biztos, mert szoktam járni, úgyhogy...
0: Nagyon jó, helyes a válaszod, és képzeld el, az a jó hírem van, hogy te vagy a nyertes.
1: Nem mondok de... komolyan, soha életemben nem nyertem semmit.
0: Hát akkor épp itt volt az ideje, ezért kell próbálkozni. Minden héten elmondom ezt a játékosainknak egyébként. Hogy aki nem nyerne, adja fel, nyugodtan próbálkozzon következő héten is. Helyes, de jó, hogy ennyire örülsz neki. Egyébként, ha mondtad, akkor ugyebár szoktál járni, szaunázni, akkor te ezt tartod egyébként, és figyelsz a tested jelzéseire, tehát igen, nem maradsz igen, bent tovább.
1: Nem is bírnék, mert igen, én ezekre nagyon figyelek.
0: Helyes. Hát nem a rekordok döntögetése a cél, ugyebár.
1: Nem, semmiképp se. Még... Ameddig jó és kényelmes a testemnek.
0: Így van. Kivel fogsz menni, még azt áruld el nekem?
1: Szerintem barátnőmmel, mert ő is nagyon szeret szaunázni, úgyhogy így azt gondolom, hogy ő is nagyon fog neki örülni.
0: Ebben biztos vagyok. Végre egy csajos nap, vagy délután, vagy igen, este, amit szeretnétek. Szuper. Érezzétek magatokat nagyon jól, kérlek, tartsd a telefont, és megbeszéljük a részleteket.
1: Rendben, köszönöm szépen.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgató igazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
6: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket. Olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutatón lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlat és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
5: Életmentő tettéért tüntették ki a Dunaharaszti rendőrőrs egyik munkatársát. Taksony polgármestere személyesen mondott köszönetet a férfinak. Nagy Sándor Tamás nemrég vehette át elismerő oklevelét. A rendőr törzszászlós egy Taksonyban történt vészhelyzet során nyújtott segítséget. Munkáért és helytállásáért Zsolnai Pál polgármesteri dicséretben részesítette. A rendezvényen Molnár Szilvia alezredes és kapitányság vezető is részt vett. Elkészült az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsányi intézmény immár egy korszerűbb, biztonságos sportolást alkalmas térrel kezdhette meg a 2026-27-es tanévet. A beruházás során a pálya új burkolatot és vonalazást kapott, emellett kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is kihelyeztek. A projekt a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szent Miklósi Tankerületi Központ együttműködésével valósult meg. Keresztesi Balázs hivatalos közösség oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az elkövetkező időszakban további munkálatok várhatók a területen. A polgármester hozzátette, hogy sor kerül többek között a sportpálya teljes környezetének fejlesztésére. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz ilyen izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handpen a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Box Laktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
7: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laferkúriában, mégpedig a Handpen a kertben. Program lesz, ahol is Víg Levente Levis egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen létéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
10: A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Pecskó Ágit halljátok. Képzeljétek, Horvátország volt a legnépszerűbb úti cél augusztusban, a magyar utazók körében talán ez nem is annyira meglepő, és az egész nyarat tekintve is a horvát tengerpart volt a befutó. Egy utasbiztosítás kalkulátorával megkötött utasbiztosítások adatai alapján a nyár első felében még nagy volt a verseny Olaszországgal, de augusztusban már semmi nem veszélyeztette Horvátország elsőségét. A nyári hónapokban megkötött utasbiztosítások több mint 23%-a Horvátországba szólt, és így az előző évekhez hasonlóan idén is a déli szomszédunk volt a legnépszerűbb a nyaralók körében. Az Olaszországot az utazók 18%-a választotta, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig kis doppergés Görögország került 9%-kal. Spanyolországban az utasbiztosítási szerződések 7%, Ausztriában pedig 5%-át kötötték meg ezen az oldalon keresztül. A horvát tengerpart évek óta egyébként az első helyen szerepel a nyári népszerűségi listán, de egyre többen választják ebben az időszakban Olaszországot is, ami rendszerint a tavaszi időszakban és nyár elején vonz egyébként több turistát. Az utasbiztosítás megkötése általában az indulás előtti utolsó pillanatra marad. És hát adatok alapján a szerződő közel 20% az elutazás napján köti csak meg a biztosítást, 36%-uk pedig mindössze egyetlen nappal az elutazás előtt. Erre van lehetőség, hiszen a biztosítás megkötése online néhány perc alatt megoldható, a kalkulációt és a fizetést is beleszámolva. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a kötést követően nem minden biztosítónál ugyanakkor és ugyanolyan feltételek mellett kezdődik meg a kockázatvállalás. Az utazás napján megkötött biztosításoknál lehet egy néhány órás várakozási időszak, vagy csak bizonyos eseményekre, például közlekedési balesetekre indul el azonnal a fedezet. Ez azt jelenti, hogy az elutazás napján megkötött biztosítások hát nem feltétlenül biztosítanak teljes körvédelmet, ezért mindig érdemes az adott biztosító feltételeit ellenőrizni a kötvényen és az általános szerződési feltételekben. Egyébként a legtöbb szerződést egy vagy két főre kötötték, és egy szerződés átlagosan 2-3 fő számára jelentett biztosítást a nyári hónapokban, egy átlagos utazás hossza pedig 6,9 nap volt, ami a tavaly nyári átlaghoz képest 0,4 nappal rövidebb, tehát tavaly hosszabb utakat szerveztünk, legalábbis a biztosító felmérése szerint. Én egyébként borítékolni mártam volna, hogy Horvátországba utaztak a legtöbben idén nyáron, bár egyébként, ha körülnéztem, akkor ilyen nagyon fej-fej mellett tényleg Olaszország és Görögország, meg Spanyolország, hát a magyarok körében igen népszerű, nem is csodálom, mert mindegyik ország.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem ma kifejezetten jól esett ez a hűvös idő, úgy érzem, hogy így felfrissülök és végre kapok levegőt, mondom, hogy mire számíthatunk hétvégén, vagyis hát előtte még pénteken, vagyis holnap a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz egyébként a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak, a csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre, végre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, korra reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk, délkeleten maradhat még nyáriasabb egyébként az időjárás, szóval holnap esernyő nélkül ne nagyon induljatok el, és hát lehet, hogy egy vékony kabát vagy pulcsi is el kell mostantól. Szombaton nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék egyébként sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge első futó zápor. Az északi szelet sok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel napközben. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Kedves hallgatók, megint eljött a búcsú ideje, hiszen perceken belül jön a Sziget Krónika térség hírösszefoglalója, az 7 órakor kezdődik, aztán utána 1 óra magyar zene, Klóval kezdünk, majd érkezik a Jetlag, Bócsányi, Skyline, Nagybogi,

0: 1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. Profi BMX riderek lesznek Sziget-Szent Miklóson. Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika.
7: 30 év egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Sziget-Szent Miklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
8: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyuk alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
7: Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket.

0: őket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
1: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
0: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és bringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpa pályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban. Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
1: Tavasszal májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny, most ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott. Természetesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztály vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
0: Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők: a novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
0: Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők. Dunaharasztinat szóló koncertet Jánziegál. Szeptember 18-án péntek este 7:30-tól a blues zenéjé lesz a főszerep a Laffert kúrjában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, a brit előadó évente ellátogat Magyarországra, de a településen most lép majd fel először. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy az énekes egy izgalmas produkcióval készül a dunaharaszti közönségnek.
3: Elég érdekes koncert lesz, mert Ian Siegel nevezető brit blues zenész Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a blues berkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert kúriába szóló koncertet fogadni. Évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra érkezik Magyarországra, mert van a Brain Dogs nevezető zenekar, ahol is Tom Waits dalokat játszanak.
0: Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyományá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila művelődési házban. A fődíj ezúttal két kerékpár, amelyeket a Petőfi Liget ért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Ösztöndíjpályázatot hirdettek meg Dunaharasztin. A képviselőtestület, oktatási, művelődési és sportbizottsága a 2026-27-es tanévben is támogatja a településen élő és tanuló diákokat. A felhívás elsősorban a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért általános és középiskolásoknak szól. Az érdeklődők ennek megfelelően két kategóriában pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek állandó bejelentett dunaharaszti lakcímmel és tanulói jogviszonnyal. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőknél, az osztályfőnököknél, valamint a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben. A kérelmek leadására szeptember 14-ig hétfő délután 17:30-ig van lehetőség.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Két kulcsterületen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a Zöldasztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokságban sem lehetnek sikeresek. Nagyszerű győzelemmel kezdte az idény Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e az előzetesen esélyesebb Kozár Mislennek esélyt sem adott hazai pályán, és már az első félidő után 18-13-ra vezetett. A fordulás után gólgazdagabbá vált a találkozó, és a vendégek közelebb tudtak zárkózni, de így sem voltak közel a pontszerzéshez. A végeredmény 36-33 lett. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a második félidős védekezést leszámítva nem tud mibe belekötni. A kulcsemberek hozták magukat, és a padról beállók is mindig hozzá tudtak tenni valamit, így büszke a lányokra és a győzelemre.
2: Időjárás.
0: Pénteken tovább szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, kelet-délkelet felé haladva ennek egyre kisebb az esélye. Az ország délkeleti felén van nagyobb esély esőre, záporra. Az északi szelet élénk lökések kísérik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió, FM 107.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: 107. Lakihegy Rádió.
1: Mámoros éj diablóval, még az

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. Profi BMX riderek lesznek Sziget-Szent Miklóson. Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: 30 év egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Sziget-Szent Miklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
4: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyuk alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
3: Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
5: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal

0: többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
1: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és bringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpa pályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban. Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
0: Tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny, most ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott. Természetesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztály vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
1: Vers és novella író pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők: a novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novella író pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
1: Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők. Tuna Harasztinat szóló koncertet Jánzi Egál. Szeptember 18-án péntek este 7:30-tól a blues zenéjé lesz a főszerep a Laffert kúrjában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, a brit előadó évente ellátogat Magyarországra, de a településen most lép majd fel először. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy az énekes egy izgalmas produkcióval készül a dunaharaszti közönségnek.
4: Elég érdekes koncert lesz, mert Ian Siegel nevezető brit blues zenész, Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a bluesberkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert kúriába szóló koncertet fogadni. Évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra érkezik Magyarországra, mert van a Brain Dogs nevezető zenekar, ahol is Tom Waits dalokat játszanak.
1: Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyományá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila Művelődési Házban. A fődíj ezúttal két kerékpár, amelyeket a Petőfi Liget ért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Ösztöndíjpályázatot hirdettek meg Dunaharasztin. A képviselőtestület oktatási, művelődési és sportbizottsága a 2026-27-es tanévben is támogatja a településen élő és tanuló diákokat. A felhívás elsősorban a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért általános és középiskolásoknak szól. Az érdeklődők ennek megfelelően két kategóriában pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek állandó bejelentett dunaharaszti lakcímmel és tanulói jogviszonnyal. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőknél, az osztályfőnököknél, valamint a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben. A kérelmek leadására szeptember 14-ig, hétfő délután 17:30-ig van lehetőség.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Két kulcs területen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a zöld asztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egy egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokságban sem lehetnek sikeresek. Nagyszerű győzelemmel kezdte az idény Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e az előzetesen esélyesebb Kozár Mislennek esélyt sem adott hazai pályán, és már az első félidő után 18-13-ra vezetett. A fordulás után gólgazdagabbá vált a találkozó, és a vendégek közelebb tudtak zárkózni, de így sem voltak közel a pontszerzéshez. A végeredmény 36-33 lett. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a második félidős védekezést leszámítva nem tud mibe belekötni. A kulcsemberek hozták magukat, és a padról beállók is mindig hozzá tudtak tenni valamit, így büszke a lányokra és a győzelemre.
2: Időjárás.
1: Pénteken tovább szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, kelet-délkelet felé haladva ennek egyre kisebb az esélye. Az ország délkeleti felén van nagyobb esély esőre, záporra. Az északi szelet élénk lökések kísérik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsor.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Én Bredák Szandi vagyok, és itt ül mellettem, mint mindig, Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens. Szia, Gabi!
2: Köszöntöm a hallgatóinkat, a nézőinket, meg mindenkit itt a stúdióban.
1: Mert hogy nem csak ketten beszélgetünk, hanem ennek a könyvnek, amit itt tartok a kezemben, a szerzőivel, sőt, majd itt a beszélgetés során kiderül, hogy nem csak szerzője, hanem a történethez, amiről szól, illetve a történetekhez elég szorosan kapcsolódik. Lévai Ágnes Melinda, szakpszichológus, családterapeuta, vendégünk, a Választás című könyv szerzője. Köszönjük, hogy itt vagy.
3: Köszönöm a meghívást.
1: Azért így a címéből lehet sejteni, hogy nagyjából úgy miről szól, bár egyébként a választás sok mindenről szólhat, viszont felolvasnám, ami itt a hátoldalán van, mert az azért, hogy valamennyire körvonalazza, egy kicsit közelebb hozza a nézőket, hogy valóban miről is fogunk ma beszélgetni. Pszichológus szerzőként a bántalmazás és a trauma feldolgozás témájával foglalkozom a könyvben, személyes tapasztalataimat és szakmai tudásomat ötvözöm, hogy érthető, támogató módon mutassam meg a gyógyulás lehetőségét, és akkor ebből adódóan sejthetik, hogy megint egy hát elég komoly és nagyon fontos, ám de lehet, hogy olykor-olykor megrázó témáról beszélgetünk. Bántalmazás, trauma feldolgozás. Ez is lesz majd a fókusz a beszélgetésnek. Mire utal a cím, a választás?
3: Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor nem tudtam, hogy mi lesz a címe. Igazából két valós történetet foglaltam össze ebben a könyvben, amiben nagyon sok olyan szituáció található, amiben lehetett választani, és nagyon sok olyan, amiben nem lehetett választani. Tehát a történetek mentén is mindig voltak olyan lehetőségek, amelyek válaszút elé állíthatták akár a főszereplőket, akár a szereplőket, hogy hogyan tovább, hogyan vigyék tovább a gondolatmenetüket, a cselekedetüket, és a végén pedig egy pszichológiai értelmezési keretben azt próbálom megfejteni, vagy azt próbálom értelmezni a saját megközelítésemben, hogy hogyan van választásunk az életben egy gyerekkori történet után egy felnőttkori történetben.
1: Fú, nagyon érdekes kérdés, erről majd fogunk is mindjárt beszélgetni, de először beszéljünk arról, hogy könyvírás, hogy ezt az eszközt tulajdonképpen, ha jól értem, akkor használtad, és azt tudom, Gabi, hogy te is dolgozgatsz már ilyen jellegű feldolgozáson, meg hát ez egy eszköz tulajdonképpen, maga az alkotás. Gabi, most akkor hozzád fordulok, hogy maga az írás, az tud például akár, te szoktál ugye feladatokat is osztani a hozzád érkezőkhöz, akár egy történetírás, akár egy rajzolás, tehát hogy ez jó eszköz lehet akár egy traumatikus helyzet, ha nem is teljes feldolgozására, de legalább elkezdeni vele foglalkozni.
2: Én a gyógyítóírást ezt rendszeresen használom a klientúrában, és azt gondolom, hogy az írás az nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy saját magunkat is gyógyítsuk. És én szerintem nagyon sok szakember is használja már a praxisában ezt a fajta technikát.
1: Igen, pláne például itt most olvasom az előszót. Ezt a rövidet, ezt felolvashatom? Köszönöm. Tehát úgy kezdődik az előszó, hogy kedves olvasó, e könyvben két megtörtént eseményt írtam meg, amelyek elsőre talán nehezen kapcsolhatók össze. Az egyik egy gyermekkori, a másik pedig egy felnőttkori traumát mesél el. Ha a történetek befogadása nehéznek, bizonyul érdemes szünetet tartani az olvasásban, időt adva arra, hogy végig gondolja, mi és miért érintette meg. Az árásban ehhez egyfajta értelmezést kínálok, pszichológusi szemlélettel támogatva az összefüggések felismerését, ami bárki más történetére is alkalmazható. Nem mehetek el anélkül, vagy amellett a kérdés mellett, hogy ugye itt hátul azt írod, hogy személyes tapasztalat. Tehát azt azért így akkor ki lehet mondani, hogy ez a két történet, ez erősen kötődik hozzád, a gyermekkorod, majd a felnőtt korodhoz?
3: Igen. Ez egy nehéz kérdés, hogy miért is írtam meg, és miért írtam meg pszichológusként, de pontosan ebben van a válasz, hogy egy olyan megdolgozottságot, egy olyan önismereti utat kellett ahhoz bejárni, hogy akár az írás ne ráncson be érzelmileg, tehát egy olyan megfelelő távolságból tudja már a történeteket megírni, a visszaemlékezéseket, amik hitelesek, sajátok, de mégis egy olyan távolsággal tudok rá tekinteni, ami nem szubjektív teljesen, hanem mások számára is adhat sokat. Ez az egyik megközelítés, ami szerintem nagyon fontos, a másik pedig az, hogy talán a pszichológus szakmával kapcsolatban vannak még hiedelmek, hogy a pszichológus élete milyen, hogy a pszichológus biztosan sebezhetetlen, hogy a pszichológus nem téved, vagy a másik véglet, hogy csak a tankönyvből ismeri az életet, és akkor hogyan tudna ő nekünk segíteni. És azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen össze lehet ezzel kötni. Én most megmertem mutatni azt, hogy a pszichológus életében is vannak krízisek, vannak nehézségek, vannak nehéz történetek, és egy kellő önismerettel, egy kellő önreflexióval, ami szerintem a szakmának egy alapvető elvárása lehet, vagy kellene, hogy legyen, én erről így gondolkodom. Azt gondolom, hogy ezzel meg lehet mutatni, hogy a pszichológus is közülünk való, akinek van egy szakmai tudása, hogy miként tud segíteni, de hogy ő is éli az életét, és ezzel az együttessel talán lebonthatóak hiedelmek, és talán közelebb lehet vinni a segítő szakmát is az emberekhez.
1: Egy zene után folytatjuk a beszélgetést itt a Szívhangok podcastben. Vendégem Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, valamint Lévai Ágnes Melinda, akinek a Választás című könyve egyébként éppen mától elérhető mindenféle platformon, és hát beszélgetünk arról, hogy pszichológusként tulajdonképpen miért is enged be egy személyes történetébe, sőt nem is egybe, hanem mindjárt kettőbe a könyve által. Innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Folytatjuk a témát, továbbra is a Választás című könyvről beszélgetünk, amelyet Lévai Ágnes Melinda írt pszichológusként, és beszélgető partnerünk természetesen továbbra is Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens. Mikor egy pszichológus vagy egy mentálhigiénés szakember megnyílik valamilyen szempontból a vele szemben ülő fél előtt, akkor olyan, mintha így lebomlana egy fal. Én megint személyes sztorit hozok be, mert szoktam, hogy én nem egy pszichológusnál jártam már. Hosszú kutató munka volt, mire megtaláltam azt a pszichológust, akinél úgy hosszú távon is kikötöttem. Volt többször olyan, amikor akkora távolságot éreztem, hogy egyszerűen valahogy ott úgy nem éreztem úgy azt a kémiát. Viszont arról egy picit itt zárójában beszéljünk már, hogy ugye Gabi, te diplomás mentálhigiénés szakember vagy, tehát nem egy 6-7-es képzést végeztél el, annál jóval többet. Melinda, te pedig pszichológus, de hogy én azt látom, megtapasztalom, de javítsatok, ha nem így van, hogy nem tudom, hogy mit oktatnak nektek, hogy ti mennyire engedhetitek be egyébként a páciensek előtt a ti életeteket, mennyire nyithatjátok meg, mert úgy tudom, hogy a Gabi nálad ez valamennyire lazább, de ha nem, akkor beszéljünk erről, mert hogy nekem mondom az a tapasztalatom, hogy a pszichológusok sok esetben valahogy nagyobb távolságot tartanak a pácienssel, mint mondjuk a mentálhigiénés szakember.
2: Nem tudom, én azt gondolom egyébként, hogy a szakembertől függ, hogy egyébként ő hogyan működik. Vannak keretek, amiket tartani kell, és nekem nagyon tetszett, amit a Melinda mondott, és ez tényleg így van, hogy nem a munkánk vagyunk. És ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, csak a mi munkánk az arról szól, hogy mi segítő szakemberként dolgozunk.
1: De mondja, ez tényleg igaz, amit a Melinda mondta, hogy sokszor gondolhatja azt, mert én is a másik oldalon, hogy a pszichológus, ő minden tökéletesen tud, minden helyzetet megold, tökéletes gyermekkora volt.
2: Hát igen, nekem ugye, amikor, tehát az én életemben is voltak olyan szakaszok, amiről mondjuk több mindenki tudott. És én kimerem azt mondani, hogy én nem vagyok a munkám. És szerintem, hogyha egy szakember kimeri mondani azt, hogy nekem most egy nehéz időszakom van, vagy ilyen nehéz dolgon mentem keresztül, szerintem annál nagyobb bátorság nincsen. És az, hogy valaki meg tud dolgozni egy folyamatot az életén, hiszen mindannyiunknak vannak nehéz pillanatai, az azt is mutatja, hogy egyébként valószínű, hogy ő is elmegy egy másik szakemberhez, elmegy önismereti folyamatba, elmegy szupervízorhoz, mert hogy te tudod jól, hogy számomra nagyon fontos az, hogy szakemberként én rendszeresen járjak szupervíziója, járjak pszichológushoz, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez az életünknek a része, de mi is tévedhetünk, nekünk is lehetnek hibáink, mert nem vagyunk tökéletesek, de én azt gondolom, hogy Melinda is ugyanezt gondolja.
1: Igen, ez olyan, mintha egy fogorvos nem menne el fogorvoshoz, vagy hasonló, tehát, hogy, de látom, hogy tudsz kapcsolódni ehhez a kérdéskörhöz.
3: Igen, nagyon tudok ahhoz kapcsolódni, amit Gabriella mond egyrészt, másrészt pedig azt is gondolom, hogy itt azért fontos a határokat egy picit tisztázni. Tehát a munka során én abban a szemléletben dolgozom, hogy saját magamról nem beszélek, de én azt gondolom, hogy van egy olyan működési mód, amiben akár egy pillantással, akár egy visszajelzéssel érzi a kliens, bár nem tudja, hogy miért, de érzi, hogy az teljesen hiteles, amikor én őt validálom. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy azokat a határokat meghúzni, hogy nem azért jön, hogy a saját története mellett az enyémet hallgassa természetesen. De azt, hogy a pszichológus, ahogyan Gabriella is mondta, megdolgozott múlttal rendelkezzen. Mert hogy azért ez egy óriási felelősség, hogy hogyan nyúlunk mások életéhez, hogyan engednek be bennünket abba a bizalmi körbe, hogy mondjuk a legfájdalmasabb és a legsérülékenyebb részüket megmutassák. Ahhoz szerintem a szakembernek önmagával rendben kell lennie. És a könyv azt gondolom, hogy annak a célközönségnek szólhat, akik ettől nem riadnak el. Egyfelől érdekli a téma őket, lehet, hogy első lépésként könnyebb kívülről olvasni egy ilyen történetet, függetlenül attól, hogy pszichológus írta el vagy sem, de az is lehet, hogy ebben már kapnak egy olyan fajta erőforrást, muníciót, hogy azt mondják, hogy akkor igen, lehet, hogy az ő útja is valahová el kell, hogy vezessen egy szakmabeli segítő szakemberhez.
1: Térjünk akkor rá egy kicsit bővebben részleteiben a könyvre. Az a címe a könyvnek, hogy Választás. És ugye azt írod az előszóban, hogy egy gyermekkori és egy másik, egy felnőttkori traumáról szól. Gyermekkorban is van bizonyos helyzetekben választásunk? Vagy akkor még nagyon ki vagyunk szolgáltatva? És most itt nem feltétlenül csak a szülőre gondolok, hanem egy pedagógusnak, egy felnőttnek, egy szomszédnak, bárkinek. Tehát, hogy van valamiféle választásunk, vagy ez majd később jön, amikor így tudatosul is, hogy mi történt velünk, vagy miket éltünk át.
3: Én azt gondolom, hogy óriási a felnőttek felelőssége a gyerekek életében. Akár az elsődleges gondozó, akár a szülő, akár a pedagógus, szomszéd, közelebbi, távolabbi rokonok felelőssége, hogy hogyan tanítják meg a gyerekeknek az önérvényesítést, hogy milyen szabályok mentén tanítják meg számukra azt, hogy mire mondhatnak igent és mire nem. Nagyon egyszerű példákat fogok mondani, tehát ez a családon belüli pusziadás, ez a családon belüli simogatás, ez a családon belüli menjél el vele ide vagy oda a felajánlások, ezek már olyan kérdések, amikbe sokszor a gyerekek belekényszerülnek, mert azt érzik, hogy nincs választásuk, hiszen aki kéri őket, mondjuk azt mondja a nagymama, hogy adjál már egy puszit nekem, hát ha szeretsz, akkor adsz egy puszit nekem, akkor tulajdonképpen ő azt érzi, hogyha nem adja ezt a puszit, akkor ő azt üzeni, hogy nem szereti azt a családtagot. Miközben a kettő nem kell, hogy összefüggjön. De itt már egy határsértés történik ebben a helyzetben. Tehát gyerekkorban lehetne választása mindenkinek, de ez mind a felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa választani a gyereket. Ha szeretnél oda menni, menj oda. Ha nem szeretnél, ne menj oda. És hát ahogyan előre haladunk az életkorban, nyilván ezek a szocializációs helyzetek és közegek, ezek mind-mind további tapasztalásokat nyújtanak a gyerek számára, de hogy fontos, hogyha gyerekkorban nagyon megsérülnek ezek a határok, és nagyon nincsen választása, akkor később sem gondolja, hogy neki lehet választása. Ilyen mértékben is összefügghetnek ezek a kérdések.
1: Folytatjuk a beszélgetést egy zene után Niki Gabriellával, diplomás mentálhigiénis szakemberrel, valamint Lévai Ágnes Melindával, Választás című könyv szerzőivel, pszichológussal maradjunk.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Többször esett már egyébként hasonlóról szó itt a podcastünkben. Ugye te is már többször behoztad akár ezt a fehér nemű szabálykérdést a családon belül. Ugyanerről beszéltünk már korábban mi is, hogyha a nagybácsinak én nem akarok pusztit adni, már pedig azt mondják a szülők, hogy már pedig kell, akkor az olyan diszonáns érzés. Meg hát ugye a liberális nevelésről is hol van a határ? Hol lehet a határt megtalálni a liberális nevelés, meg a határhúzás között, tehát hogy arra próbálok itt célozni, hogy az még oké, okay, hogy én a gyereknek mondjuk megengedem, hogy válasszon, hogy ad elpuszít a nagymamának, nagypapának, vagy nem, mert most ha visszamegyünk pár generációt, hát ott nem volt kérdés, hogy a gyerek döntse el, hogy most ad vagy te, hogy dönti el. Ma meg már az van a tudatosabb szülőknél, hogy mondjuk hallgat egy ilyen beszélgetést, hogy ja, hogy végül is mondhatom azt a gyereknek, hogy választhat. Tehát, hogy itt, ez itt összemosódik a liberális neveléssel, vagy a kettő tök különböző. Gabi, most tőled kérdezem, mert te többször mondtad már, hogy a liberális neveléssel nem feltétlenül értesz egyet, de ez szerinted az?
2: Szerintem ez egy választás.
1: Ez inkább itt a határozás kérdése,
2: ugye? Én azt gondolom egyébként, hogy a gyerekeknek kicsikoruktól kell megtanítani azt, hogy választhat. Ez csak egy egyszerű példa, hogy nálam a gyerekeknél mindig kétfajta ruha volt kirakva. Volt egy A ruha blokk, meg egy B csoport. És ő eldöntötte, hogy mit akar fölvenni.
1: Tehát, hogy mit
2: ez az első választás.
1: Szoknyát vagy nadrágot, de nem raksz elé 6 szoknyát, nem. Meg 6 nadrágot.
2: Nem. Hanem tehát én azt gondolom, hogy egy szülőnek, és ebben nagyon egyetértek a Melindával, hogy a gyereknek választani kell tudnia. És egyébként az is egy választás, hogy nálunk például, hogyha ő akar adni, a puszit ad. Ha nem akar, nem ad. És ebben nincsen sértődés. És az, hogyha ebből valamelyik családtag sértődik, azt gondolom, hogy a szülőnek a felelőssége az, hogy ő oda fog állni ahhoz az a családtaghoz, és elmondja, hogy nálunk ez a szabály, pont. Mert hogy megvédem a gyerekemet. Mert az elsődleges védelem én kell, hogy legyek a gyerekem számára. Azt gondolom. És tudod jó, hogy a legjobb tanítás az a példamutatás. És amit én gondolok egyébként a határokról meg a választásról, az, hogy egy családban kellenek keretek. Viszont a szülőnek kellően ébernek kell lennie ahhoz, hogy tudja, hogy ezek a határok, ezek legyen kellően rugalmasak. Jó, mert teljesen másképpen kell viselkedni egy 5 éves gyerekkel, egy tinédzserrel, egy fiatal felnőttel. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a két szülő ugyanazt az elvet vallja a gyermekneveléssel kapcsolatban.
1: Legalábbis a gyerek előtt, aztán majd
2: négy szem közt, de a gyermek előtt mindenféleképpen.
3: Én még behoznék ide egy gondolatot.
2: Igen?
3: Tehát, hogy nagyon klassz szerintem az, hogy melyik ruha közül választhat a gyerek, mert az egyfajta önállóságra is neveli, hogy tanul döntéseket hozni. De hogy ezek a határhúzások és azok a választások, hogy hogyan viszonyuljon családtagokhoz, barátokhoz, barátnőkhöz, szülőhöz, az szerintem az érzelmi szükséglet kérdése is. Tehát, hogyha egy szülő kellően nyitott és elérhető a gyerek számára, akkor a szülő leolvassa a gyereknek azokat a jeleit, amik arra utalnak, hogy ő szívesen van-e valakinek a társaságában, vagy sem, vagy ez a másik felnőtt jól tartja-e a határokat a gyereke felé. Tehát, hogy az érzelmi szükséglet megléte, az szerintem egy alapvetés ahhoz, hogy későbbiekben akár felnőtt korban, akár párkapcsolatban, akár munkahelyi kapcsolatban, akár a saját gyerekével kapcsolatban az érzelmi szükségletet mindig meg tudja fogalmazni, és ez is valahol gyerekkorból indul.
1: Itt közben lapozgatom a könyvet. Könnyű olvasmány ez, vagy ahogy írtad is, azért lele kell tenni egy picit, hogy úgy az ember úgy picit szünetet tartson.
3: Hát ha most így engedély nélkül hozzájárul a szerkesztőm ahhoz, hogy egy mondatát idézzem, akkor ő azt mondta, hogy volt, amikor le kellett tennie 2 napra. Azt gondolom, hogy mindig akkor kell letenni, hogyha valami túlterheli az idegrendszert, akár azért, mert személyes érintettsége van, akár azért, mert elgondolkodik valamin, tehát, hogy nem kell egy falásra elolvasni egy ilyen könyvet, és ez az illusztráció azért van itt, és az összes többi is, hogy egy picit felkészítse az olvasót, érzelmileg rá tudjon hangolódni, valahogyan az idegrendszere szintén összeköttetésbe tudja hozni, hogy vajon mi vár rá a következő sorokban.
1: Furcsa ezt egyébként, hogy furcsa veled beszélni erről, olyan érdekes ez, hogy ugye nyíltan beszélsz arról, hogy személyes érintettséged is van, de közben ugye pszichológus is vagy. Tudsz már távolságot tartani? Tudod már úgy kézbe venni ezt a könyvet, mintha nem is lenne személyes érintettséged benne? Tehát, hogy ugye azt mondtad, hogy már megdolgoztad ezt, de hát azért biztos nem lehetett egyszerű még pluszban írni a dolgokról, a történtekről, újra esetleg megélni, átélni.
3: Éppen ez a lényege, hogy már olyan távolságban van bennem érzelmileg, hogy nem borított ki a megélése. Természetesen ez mindig egy olyan része lesz az életemnek, aminek hát van egy bizonyossága. Tehát, hogy a könyvespolcomon ott van egy saját magam által megírt könyv, és azt a következő generációk számára átörökítem, akkor annak nyilván van egy olyan üzenete, hogy ez nagyon fontos volt számomra, de hogy nem az a feltétlenül fontos már nekem, hogy nekem mennyire volt fontos, mert én ezzel már rendben vagyok. Hanem most már az a fontos, hogy akár a további generációk számára az én családomba ne adjam tovább ezeket a terheket, és hogyha mások felismernek ebből egy-egy mondatot, egy-egy megélést, egy-egy kapcsolódást érzelmileg, történetileg, akkor láthassák, hogy van kiút, és van fejlődés, van növekedés minden traumatikus helyzetben.
1: Ez jó hír. És innen folytatjuk a zene után, továbbra is a Szívhangok podcastet hallgatott vendégünk Lévai Ágnes Melinda, pszichológus, a Választás című könyv szerzője, írója, valamint Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, én pedig Bredák Szandi vagyok a kérdező szerepében.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Továbbra is a Választás című könyv szerzőjével, Lévai Ágnes Melindával, aki nem mellesleg pszichológus, beszélgetünk, valamint Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel. Én Bredák Szandi vagyok. Én nagyon szeretek, jobban szeretek konkrét dolgokról beszélni, mint általános dolgokról, és akkor itt tulajdonképpen ezt mondtad meg, tulajdonképpen ez már egy konkrét, hogy traumatikus dolgokról. Nyilván most akkor nem megyünk bele, hogy konkrétan milyen traumatikus, mert hogy trauma és traumát nem is nagyon kell, meg lehet összehasonlítani, de az, arról beszéljünk már egy picit, hogy alapvetően kinek ajánlod a könyvet. Tehát azért arról igen beszéljünk, hogy kinek tud mondjuk ez segítségül szolgálni, meg egyébként amikor még itt mondtad, hogy ugye pszichológusként ott az üléseken nem feltétlenül szoktál a magánéleti dolgokról beszélni, de mondjuk, hogyha valamelyik pácienset kezébe kerül a könyv, hát akkor nyilván valamennyire belelát személyes történetekbe is, és nekem ez azért is tetszik, mert teljesen hitelessé válsz ezáltal. Tehát, hogy bármennyire is megvan ez a hiedelem, hogy a pszichológusnak olyan tökéletes idilli élete van, szerintem sokkal jobban el tudja magát, legalábbis én engedni egy olyan ülésen, amikor tudom, hogy a másikkal is történtek, és akkor már tudom, hogy tényleg nem csak a könyvből elmondja azt, amit megtanult az egyetemen, hanem ő maga is tudja, hogy miről van szó. Na, de vissza az eredeti kérdéshez, hogy alapvetően kiknek ajánlod, milyen élethelyzetben, életszakaszban?
2: Azért egy mondattal még visszautalnék a kérdésed későbbi részére, hogy attól még lehet a pszichológusnak nagyon teljes, elégedett és boldog élete, hogy ilyen dolgok történtek vele. Nem volt még ilyen helyzet, hogy valaki olvasta a könyvet és besétált hozzám, hiszen még nem kaphatta senki így a kezébe, úgyhogy ez egy új szituáció lesz. De én azt gondolom, hogy akkor sem ezen lesz a fókusz. Kinek ajánlom, amikor már úgy alakult, hogy ebből mégiscsak egy könyv lesz, és nem így magamnak írogatom meg ezeket a sorokat, akkor azt gondoltam, hogy olyan fiatal, felnőtt hölgyek számára írom, akik talán fogékonyak a pszichológia iránt, az önismeret iránt, akik mondjuk nehezebben bánnak mondjuk a határhúzásaikkal, és mondjuk nehezebben tudnak nemet mondani. És aztán, ahogy így beszélgettem emberekkel, és voltak előolvasói, és valahogyan átkereteztem magamban ezt a helyzetet, és a klientúrában is vannak olyan tapasztalásaim, hogy hát ezt nem lehet leszűkíteni nőkre, ezt az olvasó közönséget, hiszen nagyon sok olyan férfi van, aki szintén szenved el gyermekkori bántalmazást, traumát, akár verbálisan, érzelmileg, szexuálisan, és felnőtt korában is akár egy olyan bántalmazó kapcsolatban él, amit nem mer a felszínre hozni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem nembeli kérdés, hanem ez azoknak szól, akik valamiért foglalkozni akarnak ezzel a témával.
1: Oké, tehát mindenkinek. Szinte. Beszéljünk egy picit, Gabi, most akkor hozzád fordulok, határhúzás. Ez már sokszor szóba került. Hogyan tudunk újra úgy kapcsolódni saját magunkhoz? Tehát mik az első lépések, hogy az ember, és ezt szerintem tudod, hogy én is, hát hogy mondjam, így magamnak is felteszem a kérdést, meg szerintem sok nézőnknek, hogy hol kell elkezdeni, milyen apró lépésekkel gyakorolni azt, hogy tudjunk határt húzni, mert nyilván, aki abban nőtt fel, hogy nem volt szabad, vagy, tehát ez nem úgy megy, hogy akkor egyik napról a másikra hirtelen én mindenre nemet tudok mondani, mert hogy ahhoz meg kapcsolódik egy érzés, ez nem tapasztalatból tudom, hogy akkor én most rossz ember vagyok, akkor én nem vagyok megbízható, legközelebb nem én kapom meg azt a munkát, mert nemet mondtam, vagy bármi rosszat gondolnak rólam, szóval, hogy kell ezt elkezdeni, ezt a folyamatot, hogy tanuljunk meg határt húzni, nem így dur bele a közepébe.
3: Szerintem ez egy folyamat. Ez olyan, mint hogyha van egy lépcső, lépcsőház, és mondjuk van 15 lépcső felfele, akkor először csak az első lépcsőre lépjünk rá.
1: Logikus.
3: És utána menjünk szépen lassan. Szerintem érdemes egyszer azt is úgy elkezdeni, hogy mondjuk akár ételre mondasz nemet.
1: Tehát amikor nincs olyan nagy tétje.
3: Igen, amikor nincsen olyan nagy tét, és akkor így szépen minél több pozitív kontrollélményünk van valamivel, hogy nem történik semmi baj, hogyha nemet mondok, annál jobban fogok bízni abban, hogy nekem szabad nemet mondani. De ugye nagyon sokszor annyira szituáció kérdése szerintem ez, hogy hogy így exaktan nem lehet azt mondani, hogy így csináld, inkább az, hogy példákat lehet mondani, az, hogy mondjuk ha mondjuk családi környezetben nehéz mondjuk nemet mondani, akkor kezdjél nemet mondani nem a családi környezetben, hanem a külső környezetedben, uh-huh. akár a munkahelyeden, akár a barátnődnek, barátodnak, edződnek, tehát hogy így szépen lassan elkezdeni nemeket mondani, és egyébként az én mondatom az az, amit már csomószor mondtam neked, hogy valakinek egy nemet mondasz, nagyon sokszor önmagadra mondasz egy igent. És én azt gondolom, hogy minden step by step, lépésről lépésre, hogy nem sietünk, nem egyből a 5., 15. lépcsőfokra akarjunk fellépni, hanem csak először az elsőre. Uh-huh. És jó szerintem ilyenkor egy szakembert választani uh-huh. magunk mellé kísérőnek.
1: Itt a rádióadásban véget ért a Szívhangok podcast, viszont Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, illetve a Szívhangok podcast Spotify csatornáján bőven folytatódik még ez a beszélgetés, ráadásul nem csak hangban, hanem videós formában is. Itt a rádióban megköszönöm a beszélgetést Lévai Ágnes Melindának, pszichológusnak, a Választás című könyv szerzőjének és Nyéki Gabriellának, diplomás mentálhigiénés szakembernek, pár és családkonzulensnek és nektek hallgatóinknak is a figyelmet. Szemezgessetek, rengeteg témánk volt már és lesz még Nyéki Gabriellával. Megtaláljátok tehát a YouTube csatornáján, ahogy ezt a beszélgetést is, illetve az előzetesét a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve a Szívhangok podcast Facebook oldalán. És rengeteg helyen ott vagyunk már, ha gondoljátok, akkor nézzetek utána. Két hét múlva találkozunk friss beszélgetéssel. Én Bredák Szandi vagyok, sziasztok!
0: Egy újabb életfonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életre való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: Neked Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. Profi BMX riderek lesznek Sziget-Szentmiklóson, vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika.
4: 30 év egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Sziget-Szentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
5: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
4: Profi BMX riderek Sziget-Szentmiklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
6: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
4: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és bringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpa pályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban.

0: Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
1: Tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny. Most, ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott. Természetesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztályok vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
0: Vers és novella író pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a Várossávatás 40. évfordulója. A követelmények a következők: a novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novella író pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
0: Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők. Dunaharasztinat szóló koncertet Jánz Jegál. Szeptember 18-án péntek este 7:30-tól a blues zenéjé lesz a főszerep a Laffert kúrjában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, a brit előadó évente ellátogat Magyarországra, de a településen most lép majd fel először. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy az énekes egy izgalmas produkcióval készül a dunaharaszti közönségnek.
3: Elég érdekes koncert lesz, mert Jan Siegel nevezető brit blues zenész, Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a blues berkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert kúriába szóló koncertet fogadni. Évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra érkezik Magyarországra, mert van a Brain Dogs nevezető zenekar, ahol is Tom Waits dalokat játszanak.
0: Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyományá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila Művelődési Házban. A fődíj ezúttal két kerékpár, amelyeket a Petőfi Ligetért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Ösztöndíj pályázatot hirdettek meg Dunaharasztin. A képviselőtestület oktatási, művelődési és sportbizottsága a 2026-27-es tanévben is támogatja a településen élő és tanuló diákokat. A felhívás elsősorban a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért általános és középiskolásoknak szól. Az érdeklődők ennek megfelelően két kategóriában pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek állandó bejelentett dunaharaszti lakcímmel és tanulói jogviszonnyal. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőknél, az osztályfőnököknél, valamint a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben. A kérelmek leadására szeptember 14-ig, hétfő délután 17:30-ig van lehetőség.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Két kulcsterületen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget Szentmiklós női kosár csapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a zöld asztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokságban sem lehetnek sikeresek. Nagyszerű győzelemmel kezdte az idény Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e az előzetesen esélyesebb Kozár Mislenynek esélyt sem adott hazai pályán, és már az első félidő után 18-13-ra vezetett. A fordulás után gólgazdagabbá vált a találkozó, és a vendégek közelebb tudtak zárkózni, de itt sem voltak közel a pontszerzéshez. A végeredmény 36-33 lett. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a második félidős védekezést leszámítva nem tud mibe belekötni. A kulcsemberek hozták magukat, és a padról beállók is mindig hozzá tudtak tenni valamit, így büszke a lányokra és a győzelemre.
2: Időjárás.
0: Pénteken tovább szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, kelet-délkelet felé haladva ennek egyre kisebb az esélye. Az ország délkeleti felén van nagyobb esély esőre, záporra. Az északi szelet élénk lökések kísérik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Sok szeretettel köszöntünk minden Lakihegy Rádió hallgatót. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, én pedig Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig még mindig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Igen, ez nem változott, viszont hú, hát én megmondom őszintén, hogy picit izgulok, vagy inkább azt mondom, hogy izgatott vagyok, mert hát szívemhez nagyon közel álló témáról beszélgetünk. Álomgyár raklap vásár lesz Szigetszent Miklóson, az Álomgyár, ha valaki nem tudná, egy könyvkiadó, szóval könyves témánk lesz, vendégünk pedig Nagy Pál Viktor, az Álomgyár kiadó egyik alapítója. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Ez a raklap nehéz szó, vásár, ez most lesz hétvégén, majd mindjárt mondjuk a pontos részleteket, a dátumot, de először is szeretnénk megköszönni a könyveket, mert úgy kaptunk ajándékkönyvet, úgyhogy köszönjük szépen. Akár ilyen jellegű könyvekkel is lehet találkozni majd Szigetszent Miklóson a raklap vásáron, itt ugye például Borsa Brown, jól mondom, ő egyébként egy magyar író, szerintem lehet, hogy sok olvasónak ismerős lehet a neve, gyönyörű, itt közben mutatom, hogy milyen szép ez a könyv, tehát akár ilyen jellegű könyvekkel is lehet majd találkozni?
4: Akár ezzel a könyvvel.
2: Konkrétan ezzel. Oké, ez a raklapvásár, ez miről szól tulajdonképpen? Mert ugye nyilván mi láttuk azért így a plakátokon, hogy tök jó lehetőség arra, hogy az ember egy helyen sok könyvet talál, és ráadásul még, ha szerencsés, akkor egészen jó áron is hozzá tud jutni a könyvekhez.
4: Több oka volt, hogy megszületett ez a kezdeményezés a részünkről. Az egyik az volt, hogy sok vásárló van még mindig, aki offline módon a régi jóbevett szokás szerint könyvesboltba szeret turkálni és válogatni a könyvek között. Ez van, hogy nem olyan könnyen megoldható valaki számára, akinek a lakhelye környékén nincsen könyvesbolt, és úgy gondoltuk, hogy elmegyünk az ország különböző pontjaira, ez már a második év. A tavalyi évben azt hiszem 70 ilyen vásárt szerveztünk szerte az országban, és most már 70 fölött járunk, és az évnek a egy harmada még hátra van. Hetente kétszer vasárnaponként megyünk el különböző településekre, és akkor ott kipakoljuk a kis portikánkat, és egy napig szeretettel várjuk a környékbeli és az adott városbeli lakókat. Tehát ez volt az egyik ok, hogy ahol nincsenek könyvesboltok olyan könnyen elérhetőek, ott azért közel vigyük az emberekhez. A másik ok pedig az volt, hogy ugye azért hiába nagy és végtelen az internet világa, az emberek kereső képessége, kapacitása viszont véges, és ezért nem biztos, hogy az összes általunk kiadott kiadványjal találkozhatnak. Itt viszont majdnem a teljesség itt viszont a teljesség igénye nélkül azért, de a nagy részével a teljes portfóliónknak találkozhatnak, és valóban jó áron. Igen.
3: Tehát akkor régebbi könyvek, meg mondjuk akár már az egészen új könyvek is megtalálhatóak majd. Ki
4: így,
3: szeretne?
4: Mondod, az egész paletta.
2: Komolyan? Na, mert pont ezen gondolkoztam, ugye itt azt írjátok az eseménynél, tehát ez ugye most már akkor világosá vált, hogy szeptember 13-án, tehát vasárnap 10 és délután 4 óra között lesz, bár magam alatt vágom a fát, hogy ennek így hírt adunk, mert én leszek szerintem az első, aki ott lesz majd, és már ott áll 9-kor.
3: Igen, és a könyveket.
2: Igen, de hogy az emberben ilyenkor felmerül, de hát látom, hogy ez nem így van, hogy közel 10 000 könyv lesz, hogy valahogy nekem is az jutott egyből eszembe, hogy jó, de hát biztos a régi könyvek, amiket nem sikerült eddig értékesíteni, de hogy akkor itt egyáltalán nem erről van szó, hanem a vadonatúj könyvek is ott lesznek, amíg a készlet erejéig, gondolom.
3: Nyilván, igen.
4: Abszolút nem erről van szó, hogy az eladhatatlan könyvekkel érkezünk hozzátok.
2: Egyáltalán van nektek olyan? Szerintem nem nagyon. Hogy van nektek egyáltalán olyan? Tehát, hogy azért...
4: Nagyon szép. Az első felére reagálnék, amit mondtál arra, hogy az elsők között érkezel. Én javaslom, hogy ne az elsők között érkez, hanem nyugodtan megérkezhetsz ebéd után is 1-2-kor, mert a választék ugyanaz marad, nem szokott elfogyni, nem maradsz le. Viszont az elején a 10 órakor nyitunk, azért sokszor előfordul, hogy sor áll, mert mindenki így gondolkozik, hogy nehogy lemaradjon valamiről. Pedig nem maradnának le semmiről, ha délután érkeznének, és akkor nem kéne sorban állniuk sem.
2: Hát azért, mert ez ritka, az ember nem ebből indul, hát pont tegnap beszélgettünk Bettivel arról, hogyha mi elmegyünk, nem tudom, egy bevásárlóközpontba, ahol akció van, akkor már nagyon sokan ott vannak nyitásra, pont azért, mert ahhoz szoktunk hozzá, hogy elkapkodják.
4: Ez itt is így történik, de az elkapkodják, azt azért igyekszünk kivédeni azzal, hogy megfelelő mennyiségű könyvet hozunk, hiszen mögöttünk van már kb. 150 vásár, úgy nagyságrendileg azért tudjuk, hogy mi az a portfólió, és mi az a mennyiség, amit érdemes magunk hozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy inkább délután érkezzen, vagy nem mindenkinek, de hogy aki úgy gondolná, hogy délután komfortosabb neki, az nyugodtan jöjjön. Akkor tehát így reagálnék az első felvetésedre, hogy az első között érkez. A második pedig az, hogy nem eladhatatlan könyveket hozunk, viszont azoknak az érdeklődőknek is szeretnénk kínálni valamit, akik vagy nagyon sok könyvet szeretnének venni, és a nagyon sok mellett már a családi büdzsét megterhelve azért oda kell figyelni arra, hogy a 16. könyv az mi, hiszen nem ritka, hogy tele öllel, tele zsákkal, tele dobozkával távoznak az emberek, és akkor ilyenkor, ha a mennyiség is mérvadó, hiszen karácsony meg hasonló következik, ha mennyiség is mérvadó, mert itt bevásárolnék az egész családnak, akkor valóban vannak olcsóbb könyvek, amik esetleg inkább az eladhatatlanságot úgy magyaráznám inkább, hogy ezek már korábbi könyvek, tehát esetleg 2020-21-es könyvek, és vannak olyanok is, amik viszont az újak, és akkor ezek is kedvezménnyel, tehát a bolti kedvezményhez képest nagyobb kedvezménnyel érkeznek, de valóban nem 200 és 500 forintért, hiszen onnan kezdjük az árakat.
3: Mik egyébként a korábbi tapasztalataitok? Van, aki teljesen tudatosan megy, hogy egy konkrét könyvet szeretne, vagy még nem egyet, hanem többet, és van-e olyan, aki mondjuk csak úgy oda megy, és akkor nézelődik, és
2: hát
3: ami megtetszik?
2: Én csak nézelődni megyek nyilván.
4: Szerintem amikor párok szoktak jönni, és amennyire látjuk, a férfiak is vásárolnak, meg ők is nézelődnek, de azért a hölgyek abból kiindulva, hogy mi milyen irodalmat hozunk nektek, abból kiindulva azért inkább a hölgyek érkeznek nagyobb érdeklődése, és ez, ahogy mondjátok, van, aki úgy jön, ahogy jön egy listával a kezében, és akkor mert hogy még barátnő, barátok is szólnak, hogy akkor láttam, hogy lesz a vásár, én nem tudok elmenni, ugyan, de Marikám, ha te mész, akkor létszi ezeket, és akkor jön a listájával a hölgy, és mondja, hogy ezt szeretném, és van olyan, aki turkálni jön, és akkor a dobozokban, meg az asztalokon, meg a raklapokon elkezd turkálni, és akkor valamit végül csak talál. Nagyon ritka, hogy valaki üres kézzel távozik. Egy-két könyvet azért mindenki szokott magához venni, de vannak, ahogy mondod, olyanok, akik céltudatosan érkeznek, és mutogatják, hogy ezt szeretnék, és vannak olyanok is, akik keresgélnek, csak aztán a végén valamit találnak.
2: Most úgy csinálok, mintha nagyon meglepődtem volna az előbbi mondatodon, de nyilván utána olvastam 200 forintos könyv.
4: Igen, van. Tessék. 200 forinttól, van 500 forinttól, innen indulunk, és akkor ugye vannak a legújabb megjelenéseink, amit a jelenlegi ártörvény miatt 10% kedvezménnyel adhatunk maximum. Tehát, hogy az egész palettával találkozhatok. Igen, 200 forintos könyvek, ezek van jellemzően 2020 előtti könyvek, amik maradtak nálunk, és akkor azokat a készleteket próbáljuk meg kínálni így. Mert még ezek között is van még akár gyerekeknek szóló könyv is, van romantikus irodalom, van krimi irodalom, úgyhogy még ebben a kategóriában is ismeretterjesztő is van, főleg táplálkozással kapcsolatosan. Úgyhogy akár 200 forintért is találhatsz magadnak olvasni való.
2: Na, ha már itt tartunk, hogy akkor milyen jellegűek a könyvek, beszéljünk egy picit arról, jó, hogy az álomgyárnál, aki mondjuk még annyira nem ismeri, vagy mondjuk ismeri, de mondjuk eddig csak romantikus regényt olvasott, milyen jellegű könyveket találhat az arra nézelődő majd most vasárnap?
4: Ahogy erre válaszoljuk, egy pillanatra visszaszaladok az időbe, ugye a kiadót az 2012-ben alapítottuk, és amikor az alapítás történt, akkor pénzügyi eszközök hiány voltunk, és azért a könyvkiadás költséges hobbi, és az elején a cég, ezért is államgyár, magánszerzőket kerestünk szinte kizárólag, ami azt jelentette, hogy nem szinte, hanem teljesen kizárólag, ami azt jelentette, hogy többnyire kéziratokkal érkeztek hozzánk, és akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy ő megfinanszírozza az ő kéziratát, és akkor a szerkesztés, korrektúrázás nyomtatás minden az ő támogatásával, anyagi segítségével jött létre, és mi pedig a szakmai tudást adtuk hozzá, illetve
2: marketinget.
4: Vagy így van, és illetve eljutottuk a könyveket ugye a boltok polcaira, mert ugye ez volt az álom, hogy az ő könyvével mondjuk a nagyobb hálózatoknak a boltjain találkozzon az író. Na és innen jött az egyik ok, ez volt, hogy általában hölgyek jelentkeztek, és a hölgyek általában romantikus és erotikus irodalommal jelentkeztek.
2: Na, bocsánat, akkor tulajdonképpen mondhatjuk egy kicsit szélsőségesen, hogy nők álmait váltottátok valóra ezzel.
4: Igyekeztünk magánéletben is, és igyekeztünk erre az üzleti életben is próbát tenni. Szóval, hogy hölgyek jelentkeztek elsősorban a kézirataikkal, és ők határozták meg a hangulatát, a hangját a kiadónak az elején, és akkor eltelt pár év, amikor kicsit megerősödtünk, és lettek már saját kiadványaink is, ami azt jelentette, hogy nyilván nem a szerző finanszírozta, tehát a klasszikus módon megvásároltuk a jogát egy könyvnek, akár külföldről, akár itthon, és fordítottuk, és azt kiadtuk. És ennek köszönhetően most már azért nem csak romantikus és erotikus irodalommal foglalkozunk, hanem vannak krimik, vannak thrillerek, akár még egy-két skifivel is találkozunk. Most nagyon-nagyon divatos az a zsanra, amelyikben különböző kitalált lények harcolnak egymással, váltják az alakjukat, és szeretnek egymásba, amit most fantazinak hívnak. Igen. Úgyhogy ebben a körben is vannak könyveink, illetve vannak olyan könyvek, amik mondhatjuk azt, hogy ismeretterjesztőek. Esetleg albumunk is van, főzéssel kapcsolatosan, történelemmel kapcsolatosan. Szóval most már azért kiszélesedett a paletta, és már nem csak a női szórakoztató irodalom, vagy hát a női ez így nem igaz, de hogy a romantikus, erotikus szórakoztató irodalmat fedjük le, hanem minden található. De a zászlós hajó az valóban ez a zsanra, amit a hölgyek határoztak meg az elején az induláskor.
2: Divat szeretünk ma olvasni? Én egy kicsit azt látom, hogy mintha ez újra visszajött volna. Mert hogy volt egy időszak, amikor valahogy úgy kicsit kevésbé, igen. De hogy én most azt látom, hogy ez reneszánszát éli.
4: Nekem erről a áltudományos szociológiai elképzelésem az, hogy amikor ránk szakadt az internet világa, akkor nagyon sokan elvesztek a social media bugyraiban. Aztán eltelt egy kis idő, és rájöttek ennek az árnyoldalaira is az emberek, tehát hogy főleg a fiataloknál, gyerekeknél, hogy ez milyen problémákat okoz, a figyelemzavar és a többi. És azt gondolom, hogy valahogy olyan, mint a dohányzás, hogy egy időben nagyon menő volt, mert az amerikai filmekben mindenki dohányzott, mikor leszállt a fehér lóról, vagy kiszállt a piros Ferrariból, és akkor mindenki dohányzott, és ezért ez menő volt. És ez volt az olvasással is szerintem, hogy egy idő után a social médiával szemben újra menő olvasni. Tehát annak valamilyen fokmérőjét adja az emberi személyiségnek, azt gondolom, hogy a pozitív irányba, hogy én már, tehát az a büszkélkednek az emberek, hogy én elolvastam egy könyvet, vagy én idén elolvastam ennyi könyvet. Szóval megint menővé válik olvasni, és nem menővé válik nem olvasni, tehát dohányozni. Ezt a párhuzamot tudnám mondani, ez az áltudományos magyarázatom erre szerintem. És most igen, valóban dimat olvasni, és ezt veszük észre a forgalmi adatokban is.
2: Közben én itt csak azért nem tartom néha a szemkontaktust, mert elvesztem itt a listákban, hogy próbálom felmérni, hogy vajon hány álomgyáras könyv van ott van a polcomon, és az az igazság, hogy egyre több, hát NL Green-től nagyon sok van. Igen. Illetve mondjuk ezt pont a könyvtárból vettem ki, de ezt a 13, ez a sorozatgyilkos nem a vádlottak padján ül, hanem az esküdtek között. Tök érdekes, hogy ez volt életemben az első, nem tudom, ez krimi vagy thriller, nem tudom milyen kategória, de hogy, és annyira tetszett, hogy onnantól szippantott be egyébként így ez a téma is. Az nagyon-nagyon jó könyv. Úgyhogy sok az az igazság, hogy nálam is igen kikötnek. Könyvkiadás, most nyilván ebben nem menjünk annyira részleteibe bele, de hogy ugye a weboldalatokon is nyilván van ennek egy külön fülecskéje. Most az elmúlt évekhez, évtizedekhez képest, amit mondtál, hogy hogyan indultatok el annó, mennyiben változott nálatok ez a könyvkiadás? Olyan szempontban gondolkozom, hogy ugyanúgy működik ez, hogy valakinek van már a fiókban egy, nem tudom, kézirata, akkor ugyanúgy meg tud titeket keresni, vagy már azért vannak jól bevált íróitok. Most ez hogy működik?
4: Nagyon jó témát kérdezel. Egyrészt ugyanúgy működik, mint régen, csak a súlya a portfóliónkban változott.
2: Azért már tétje van. Ugye?
4: És illetve a motiváció is változott, ugyanis ugye, ahogy mondtam, ezzel indultunk, nem volt más lehetőségünk nem ezzel indulni, és aztán most már inkább a szükség helyett úgy fogalmaznék, hogy próbáljuk támogatni azokat a jelentkezőket, akik kibontanák a kis szárnyaikat, és próbálgatnák, és nagyon sok kézirat érkezik hozzánk, ezekre bizonyos feltételek mellett, amiben kár most belemenni, belenézünk, szerkesztő, olyan szerkesztő, aki élesben megjelenő és kiadott könyveket szerkeszt, fordít, olyanok szoktak belenézni, olvasni, véleményt mondani róla, és ez alapján eldöntjük, hogy ki az, akivel érdemes lenne együtt dolgozni, kinek adnánk esélyt arra, hogy az íróink között helyet foglaljon, illetve hát amit mondtál, arra is jól ráéreztél, hogy van néhány a legsikeresebb, meg a legrégebb óta velünk dolgozó magyar szerzők között több olyan van, aki az első könyvét ő maga finanszírozta meg, tehát magánkiadásban adta ki, és aztán azóta 30 plusz könyve jelent meg, mert megtalálta a helyét ezen a piacon, és sőt van olyan is, nem is egy, aki ebből él már. De hát mielőtt mikrofon elé ültünk és bekapcsoltuk, azt mondtad, hogy neked is van valamilyen hasonló kis kéziratod már, amivel szívesen...
2: Pont tegnap raktam rendbe azt a 30 oldalt, amit már így megírtam. Igen, majd
4: egyszer. A könyvet írok, kukacálomgyár.hu-ra javaslom, hogy küldd el a kéziratodat, és megnézzük, hogy tudunk-e belőle könyvet csinálni.
2: Köszönöm szépen. Igen, nekem ez egyébként szívügyem. Na, visszatérve a raklapvására, szintén mikrofonon kívül itt a beszélgetés előtt beszéltünk arról, hogy jártatok már Sziget-Szent Miklóson, ajaj. Sőt, az egyik, talán az egyik leglátogatottabb, vagy legsikeresebb volt, de nem csak, igen, itt a Csepel-szigeten nem csak Miklóson, hanem akár Dunaharasztin, de Érdet is említetted például.
4: Igen, igen, jártunk már a környéken, sőt, konkrétan Sziget-Szent Miklóson is jártunk, annyira sikeres volt, hogy ez volt a harmadik legsikeresebb, tehát tavaly 69-70 vásárban voltunk, és a legsikeresebbek között a harmadik helyen foglal. Ennek fokmérője nyilván az eladott könyvek darabszáma és a forgalom, és az alapján Sziget-Szent Miklós dobogós volt. Úgyhogy
2: szeretünk olvasni.
4: Azt gondolom, igen, hogy itt az emberek szeretnek olvasni. Sok mindennel összefügg, hogy hány ember érkezik el egy ilyen vásárra, hogy esetleg milyen lehetőségek van. Nyilván a lakosok száma is befolyásolja az érkezők számát, de az,
2: hogy itt vagyunk egy pár. Hát 42 000, szóval, hogy
3: 42 000.
4: Igen. Igen, meg hát a környék azért szerintem ez pont olyan agglomerációja a budapesti vonzáskörzetnek, ahol az emberek egyik pontról, nem tudom, Sziget-Szent Miklósról Cseperre, Cseperről Sziget-Szent Miklósra viszonylag sokat mozognak, ezért azt gondolom, hogy annak a közönségnek, aki Csepelen él, annak a közönségnek is érdekes lehetőség, és Csepelen is jártunk szintén, ott is egy sikeres vásárt csináltunk, úgyhogy szívesen jövünk Sziget-Szent Miklósra.
2: Könyvfesztiválok? Ott vagytok?
4: Igen, igen, az összes fesztiválon, amik mondhatom azt, hogy központilag vannak szervezve. A központ az a MEKEKE, a Magyar Érdekképviselete az íróknak és a kereskedőknek. Ők szoktak szervezni különböző két nagy rendezvényt, és mindegyiken ott szoktunk lenni, és most idén is kint voltunk a Vörösmarty téren. Úgyhogy igen, igen, ahol tudunk, azért megjelenünk, de igyekszünk a kommunikációnk nagyobb részét azért az online térre fordítani, mert azt látjuk, hogy a vásárlási szokások megváltoztak. Az emberek áttolódtak az online térbe, és onnan vásárolnak, érdeklődnek, tudakolóznak, és vásárolnak.
2: Igen. Hát köszönjük szépen a beszélgetést, olyan gyorsan eltelt, és még 1000 kérdés van, de majd egyszer privátban. Álomgyár, raklapvásár, Sziget-Szent Miklóson vasárnap, tehát 10 és délután 4 óra között. Igen, akartuk is mondani, hogy itt a képben néha látszott. Kutya, gyerek nincs a kocsiba.
4: Nem hoztam, de kutyát azt hoztam.
2: Na, akkor mutasd már be, ki ő.
4: Ő Pino. Ő egy Jack Russell Terrier, és tulajdonképpen, hát hogyha kategorizálnom kéne, akkor valahol a sorozatgyilkos és a raptor között van.
2: Azt akartam kérdezni, hogy esetleg róla egy könyv, vagy már készült.
4: Nem, viszont eszi a könyvet. Az
2: ja, fajja a könyveket.
4: Igen, szó szerint, igen, tehát volt már vitánk arról, hogy ne.
3: Hát ő szó szerint fajja.
4: Ártatlannak tűnik, de korán sem.
2: Mindig az ártatlannak tűnő emberek egyébként a leggyanúsabbak, mint ahogy az említett 13 című könyvben is végül az derült ki. Hát nagyon szépen köszönjük. menjetek akkor.
4: Legyen szép napotok.
2: És menjetek, találkozzunk. Én is ott leszek, most egy kicsit átírtad így a napi dolgaimat, hogy akkor mégse délelőtt menjünk. Na mindegy, majd meglátjuk minden esetre. Ott leszünk. Nagy Pál Viktor, az Államgyár kiadó egyik alapítója volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: Escort. Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süssfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Mostanában egészen elégedett vagyok magunkkal, Betty. Nagyon sokat beszélgetünk sportolásról.
2: Az biztos, minden nap sportolunk.
3: Minden nap egy picit sportolunk. És hát most olyan kontextusban beszélünk mind a erről, hogy lesz egy sportválasztó Dunaharasztin. Úgyhogy ha valaki még gondolkodik, akár mondjuk nyilván gyerekként, hogy mondjuk melyik sport áll hozzá közel, vagy a szülők is megnéznék, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor most itt az alkalom. Hazai tímeával beszélgetünk mindenről. Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával, aki telefonon értünk utol. Szia, jó reggelt!
2: Szia,
4: jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
3: Hogy fog kinézni maga az esemény? Ugye ez most szombaton lesz, reggel 9 és este 8 között egész nap.
4: Pontosan így van, és az jutott eszembe éppen, hogy ugye most volt a városnapoknak a hétvégéje, és hát kifejezetten sportolásról nem volt szó, de hogy mindenki elképesztő nagyot táncolt és bújtott, az biztos. Úgyhogy a mozgás ott is megvolt, meg a gyerekeknek a ponilovaglás, meg az ugrálóvágás.
3: De táncválasztó volt, ugye?
4: Tehát, táncválasztó hogy... is volt, így van, így van, így van, így van. Tehát, hogy rengeteg élményben részesülhettünk, és hát a mozgás az tényleg főleg a gyerekeknek azt szokták mondani, ugye, hogy az alapelemünk, és azzal együtt fejlődünk. Ezért nagyon fontos, hogy a gyerekek is mozogjanak, és talán hogyha a gyerekek mozgásáról van szó, akkor azt, mivel a szülők elhozzák a rendezvényre a gyerekeket, hogy válasszanak sportágat, ez már évek óta Dunaharaszti Munkás Testedző Kör, ami egy 100 éves hagyományokkal rendelkező sportegyesület Dunaharasztin, és jelenleg is több mint 10 szakosztálya van, a küzdősportok, a kézilabda, a kosárlabda, a vízisportok, a tenisz, tehát elképesztő színes a választék, amiben egyesületi keretek között lehet sportolni Dunaharasztin, és természetesen hát a gyerekeknek a mindennapos rutinjába beépíteni azt, hogy legyen egy olyan külön óra, ami úgymond nem is külön óra, mert a sport annyi mindenről szól. Szól a barátságokról, az együttműködésről, a testedzésről, a saját határaimnak a megtalálásáról és az erőmnek a kipróbálásáról. Úgyhogy szumma-szummárul a DMTK most már évek óta megszervezi a sportág választónapot, aminek az a neve, hogy mozdulj ki, próbáld meg. Nézzük meg, mit csinálsz, hogy érzed magad benne, kapsz egy labdát, ott vannak az edzők, meg lehet nézni, tényleg nagyon fáj a judó, vagy csak nem is annyira fáj, inkább vicces, és amikor egy óvis kislány vagy kisfiú ott a tatamin megismerkedik ezzel a mozgásformával, lehet, hogy ketten, hárman összefognak, és a szülők azt mondják, hogy na, mostantól akkor judózni jár a gyerek, de ugyanez állhat bármelyik másik sportágra. Reggel indulnak a programok, most szombaton, szeptember 12-én, az egyik helyszínünk a Bezeréd Sportpark, a másik helyszínünk a vízisporttelep, lent a Sportszigeten, és hát Magyarország szerintem egyik legszebb fekvési teniszpályája, szintén a rendezvény sorozatnak a része. Úgyhogy ki tudja magát mindenki aludni 9 óra 45 perckor, tehát 3:45-kor kezdődik a regisztráció, pecsételőlapokat lehet átvenni a feladatok teljesítéséhez, hiszen este a sportág választó nap végén nyereményeket lehet kapni. Sárkányhajózni is lehet, itt 10-15 fős csoportokat várunk a csónakházhoz, a Sportszigetre. A teniszpályán is ugyanígy 9:45-től kezdődik a regisztráció, tehát a délelőtt és a reggel az lent a Sportszigeten zajlik, és lehet a vízisportokkal, a sárkányhajóval, a tenisszel ismerkedni, és délután 14 órától, egy ebéd után, meg egy kis pihenő után indul a Bezerédi Sportparkban. 2:45-kor már Katus Attila, aerobik oktató, 6-szoros világbajnok, 2-szeres Európa-bajnok, és hát ugye emlékszünk, a világjátékok győztes sportolója, ő fog zenés bemelegítő tornát adni, és még életmód tanácsadást is lehet tőle hallani. Attila is évek óta vendége a Dunaharaszti Sportág választónak, hála Istennek úgy alakult, hogy idén is el tud jönni. Este 6 órától egyébként 8-ig a Blackwater zenekar koncertje szórakoztatja majd a többieket, az eseményen résztvevőket, de hát közben sportolni lehet szabadon. Ott van ugye a street workout pálya, vagy a futókör, nyitva lesz az összes sportpálya, a labdapályák a Bezeridi Sportparkban, és este 3:47-kor lesz a nyeremény sorsolás. Úgyhogy nagyon-nagyon várunk mindenkit, érdemes belefogni, sosem késő, ugye ezt szokták mondani, én is mindig elmondom magamnak, nehogy figyék a hallgatók, hogy nekünk nem, tehát hogy tényleg így van egy felnőtt életben. Talán vissza kéne idéznünk azt, mint a mi gyerekkorunkban volt, hogy az óra rendben ott volt, hogy hétfő, szerda, teszi. És hogyha a fene-fenét is eszik, akkor is nekünk hétfőn és szerdán volt, vagy egy szimpla, vagy egy dupla teszi óránk, mozogtunk, sportoltunk, és benne maradt az életünkben a sportnak a művelése és talán a szeretete is.
3: Igen, egyébként igen. Ez pont egy olyan téma, ahol ugye, ha már gyereknevelésről beszélgetünk meg, hogy a gyereket motiváljuk arra, hogy sportoljon, hogy ugye a legjobb nevelési elv, ha jó példát mutatunk, és én például abszolút. Sokszor azt csinálom, hogy amikor otthonról elmegyek edzeni, akkor én kifejezetten hangsúlyozom a kislányomnak, elmondom, hogy hova megyek, elmondom, hogy azért megy el most anya, mert neked is fontos, hogy mozogjál, még ha te most ide velem nem is tudsz eljönni, majd ha nagy lány leszel esetleg. Mert hát tényleg egyébként az ilyen alkalmak kifejezetten akár tényleg a szülőknek is tudnak segíteni, mert Bettivel szoktunk beszélgetni, hogy ugye milyen lehetőség van az óvodában, iskolában mozogni. Hála a jó Istennek azért Dunaharasztin is szerintem sok, de hogy döntsük
5: sok,
3: el,
5: de hogy most mi az, ami a gyerekhez közel áll, és igen. Akkor ez tényleg egy tök jó lehetőség, mert itt bele tud kóstolni több mindenbe.
4: Így van, és ez pont ezért van, hogy ha ott megszerette, ha ott esetleg barátokkal együtt, óvis vagy sulis társakkal együtt kipróbált valamit, akkor hát, ha benne is marad, és nem fogja azt mondani 2-3 hónap múlva, hogy anya, én nem akarok menni, mert ugye mindeket minden családban van ilyen, és akkor ugye ilyenkor a szülő nem tudja, hogy most mivel tesz jót. Most azzal teszek jót, hogyha kimentem ebben a helyzetből, és megadom neki a lehetőséget, hogy válasszon egy másikat, vagy egyáltalán hagyjuk a csodába az egészet, vagy tartsam benne, de igenis kisfiam, kislányom, egyszer, ha valamire igent mondtunk, akkor bizony sosem hagyjuk abba. Hát ugye ezek is van nehéz és érzékeny témák, és egyáltalán nem könnyű szülőként ilyenkor kiigazodni. Ez a nap, szeptember 12-e szombat, alkalmat ad arra, hogy baráti társaságok, gyerekek együtt a szüleikkel kipróbáljanak különböző mozgásformákat. Lesz foci, kosárlabda, kézilabda, karate, judó, birkózás, de még sakkozni is lehet, meg pingpongozni. Szóval ezek mind szakosztályok egyébként a Dunaharaszti BNTK-nak a szakosztályai. Szakedzőkkel lehet megismerkedni, szimpatikus-e nekem ez a néni, vagy az a bácsi, vagy fiatalok ugye, akik ugyanúgy ott vannak az edzéseken, és segítik azt, hogy a gyerekeknek kedve legyen a következő edzésre is elmenni, hogy várják, hogy de jó megyek kosarazni, vagy de jó megyek judózni. Szóval ezek fontos közösségek, kitartásra, csapatmunkára neveli az embert a sport. Tehát nem csak a testünket edzük közben, hanem a személyiségünk is formálódik, és nagyon érdemes belefektetni ezt a pici energiát. Mozdulj ki, próbáld meg, ugye ez a jelmondata ennek a napnak. Nagy szeretettel várunk mindenkit. Délelőtt a Sportszigetre, Dunaharaszti Sportszigete ugye egy gyönyörű terület, nagyon sokan ismerik, lent a Csónakháznál érdemes keresni a programokat, illetve a teniszpályánál. Délután 2 órától pedig Katus Attila már 2:30-kor zenés tornával vár mindenkit a Bezerédi Sportparkban, és folytatódnak a sportos programok.
3: És mindezt tehát szombaton, 12-én most szeptemberben, hát nagyon szépen köszönjük, érdemes kihasználni ezeket a lehetőségeket, meg hát ami különösen jó, amit te is mondtál, Timi, hogy ha valakinek ugye ott megtetszik egy sport, akkor nem az van, hogy jó, de hova menjek, meg kinél kell jelentkezni,
5: hát
3: hanem hogy ott lesz.
5: Egyből, igen.
3: Hát igen, tehát hogy konkrétan nem csak, hogy megszereti a sportot, vagy rájön, hogy mit szeretne, hanem ott van az az ember, aki utána már fogja a kezét, és megbeszélik, hogy akkor hétfőn lehet jönni a nem tudom hova, és akkor már lehet kezdeni is, és ez tök jó, hogy így nincs elengedve a kezük.
4: Így van, pontosan így van. Így
3: nagyon, van. Nagyon köszönjük Timi, hazai Timeával, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával beszélgettünk. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, hogy elmondhattam. Mindenkinek szép napot, és sziasztok!
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. Profi BMX riderek lesznek Sziget-Szent Miklóson. Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika.
3: 30 év egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Sziget-Szent Miklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
4: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jó millenniumi munkaviszonyok alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
3: Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségjáz igazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
5: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutatón lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
3: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és bringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpa pályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban. Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
5: Tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny, most ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott természetesen.

0: összesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztályok vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa kupára.
1: Vers és novella író pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a várossávatás 40. évfordulója. A követelmények a következők. A novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet. Tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novella író pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
1: Közmeghallgatást hirdettek meg Dunavarsányban. A település önkormányzata szeptember 29-én kedden délután 5 órától várja az érdeklődőket. A fórumot a testületi ülésekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal dísztermében tartják majd. A lakosságnak lehetősége lesz közérdekű kérdésekkel és javaslatokkal fordulni a városvezetés felé. A rendezvény nyilvános, így a részvétel előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon elérhetők. Dunaharasztinat szóló koncertet Jánz Jegál. Szeptember 18-án péntek este 7:30-tól a blues zenéjé lesz a főszerep a Laffert kúrjában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, a brit előadó évente ellátogat Magyarországra, de a településen most lép majd fel először. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy az énekes egy izgalmas produkcióval készül a dunaharaszti közönségnek.
4: Elég érdekes koncert lesz, mert Ian Siegel nevezető brit blues zenész Európa szerte, sőt, hát mondhatni, hogy a blues berkekben globálisan ismert blues zenészről van szó. Jöjjön el pénteken a Laffert kúriába szóló koncertet fogadni. Évek óta próbálkozom avval, hogy megpróbáljuk ide csábítani, mert évente egyszer egy pár napra érkezik Magyarországra, mert van a Brain Dogs nevezető zenekar, ahol is Tom Waits dalokat játszanak.
1: Szeptember végén címmel Petőfi Sándor szavaló verseny lesz Dunaharasztin. Gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt várják az indulókat. A már hagyománnyá vált megmérettetés szeptember 30-án szerda délután 2 órától veszi kezdetét a József Attila Művelődési Házban. A fődíj ezúttal két kerékpár, amelyeket a Petőfi Liget ért baráti kör és a lokálpatrióták közösen ajándékoznak a nyerteseknek. Jelentkezni a felhívásban szereplő e-mail címen keresztül lehet, a születési év, lakcím, telefonszám és a választott vers megadásával. További tudnivalók a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Ösztöndíjpályázatot hirdettek meg Dunaharasztin. A képviselőtestület oktatási, művelődési és sportbizottsága a 2026-27-es tanévben is támogatja a településen élő és tanuló diákokat. A felhívás elsősorban a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért általános és középiskolásoknak szól. Az érdeklődők ennek megfelelően két kategóriában pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek állandó bejelentett dunaharaszti lakcímmel és tanulói jogviszonnyal. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőknél, az osztályfőnököknél, valamint a polgármesteri hivatal pályázati ügyintézőjénél lehet átvenni ügyfélfogadási időben. A kérelmek leadására szeptember 14-ig hétfő délután 17:30-ig van lehetőség.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Két kulcs területen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget Szentmiklós női kosárcsapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a zöld asztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokságban sem lehetnek sikeresek. Nagyszerű győzelemmel kezdte az idény Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e az előzetesen esélyesebb Kozár Mislénynek esélyt sem adott hazai pályán, és már az első félidő után 18-13-ra vezetett. A fordulás után gólgazdagabbá vált a találkozó, és a vendégek közelebb tudtak zárkozni, de így sem voltak közel a pontszerzéshez. A végeredmény 36-33 lett. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, a második félidős védekezést leszámítva nem tud mibe belekötni. A kulcsemberek hozták magukat, és a padról beállók is mindig hozzá tudtak tenni valamit, így büszke a lányokra és a győzelemre.
2: Időjárás.
1: Pénteken tovább szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, kelet-délkelet felé haladva ennek egyre kisebb az esélye. Az ország délkeleti felén van nagyobb esély esőre, záporra. Az északi szelet élénk lökések kísérik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. Adalt. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a Laki Hegy

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, tökölen is.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.
2: Hey. Yeah. Yeah. Yeah.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, ja. Követőimnek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk, Taksonyban is.

This is where I heal my hurts. It's in natural growth.